uszakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk, nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem a telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. De szívélyesek valánk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit, így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Emlékezhettek ugyanis, atyám fiai, a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terheljünk közületek. Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként az Atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként minnyájatokat. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Hadd idézzünk Geréb Zsolt a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből. Az atyafiak gyülekezete élő bizonysága felől, hogy az apostol tesszalonikai fellépése nem volt hiába való. Missziói küldetését azért tölthette be eredményesen, mert igehirdetése nem üres, tartalmatlan beszéd volt, mint a gnosztikus prédikátoroké, hanem Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, melyet erővel és meggyőződéssel hirdetett. Szolgálatát megáldotta Isten, s magvetése gyümölcsöt termett Tesszalonikában. Az apostol tovább folytatja munkásságának védelmét. E versben szolgálatának nehézségeiről ír. Először a Filippiben történt sérelmeit idézi fel, ahol az apostolok cselekedetei 16. fejezetének, a 22-től a 37-ig terjedő versei tanúsága szerint Silással együtt jogtalanul bántalmazták. A keserű tapasztalat nem kényszerítette megállásra sem őt, sem munkatársát. Missziói útjuk Tesszalonikába vezetett, ahol Istenbe vetett bátorsággal hirdették az evangéliumot. Az apostol őszinte vallomásából kitűnik, hogy szolgálatát nem saját erejéből folytatta, hanem Isten kegyelme által. Munkájának sikerét ezért nem magának tulajdonította, hanem Istennek, aki a megbízatást és a segítséget adta az evangélium hirdetésére. Isten bátorítására, buzdítására Tesszalonikában is szükségük volt, mert szolgálatuk itt szintén nehézségbe ütközött. Az apostolnak mind a pogányokkal, mind a zsidókkal szemben meg kellett védelmeznie az evangélium tisztaságát. Szándékosan használja az Isten evangéliuma kifejezést, mert hangsúlyozni kívánja, hogy tanításuk nem emberi eredetű. Nem a saját bölcsességüket hirdetik, hanem Isten tulajdon beszédét, mely megszólít és engedelmességet követel. Mit akar kifejezni a Tesszalonikai első levél 2. fejezetének, a 3. verse azzal, hogy mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a Tesszalonikai levelekkel kapcsolatos kommentárjából. Az éles különbségtételre azért volt szükség, mert a kereszténység ellenfelei őt is a korabeli vándortanítók közé sorolták. Igehirdetését buzdításnak, felhívásnak nevezi, mely által kifejezi a missziói prédikáció döntésre, megtérésre hívó jellegét.
Ez a buzdítás három szempontból különbözött a vándor prédikátorok szónoklatától. Tartalmában, szándékában és módjában. Tartalmában azáltal különbözött, hogy nem hitetésből, azaz nem saját elképzelésből és tévejgésből, sem pedig vallásos tévhitből ered, hanem Istennek Jézus Krisztusban kifejezett igazságából. Szándéka szerint abban különbözött, hogy nem tisztátalanságból fakadt. Az apostolt nem a haszonlesés, a kapzsiság, az uralomvágy vezette a missziói szolgálatban. Buzdításának indító oka az igéhez méltó tisztaság és szentség volt. Ige hirdetésének módja abban különbözött a másokétól, hogy nem álnokságból történt. Magatartása egyenes és őszinte, mentes volt minden képmutatástól és kétszínűségtől. Nyílt és becsületes viselkedése méltó volt apostoli tisztségéhez. Miután az apostol a harmadik versben tagadó formában beszélt ige hirdetéséről, a negyedik versben állító formában határozza meg annak jellegzetességét. Prédikációjának legfőbb ismérve, hogy nem emberi, hanem isteni eredetű. Apostoli tisztségét, ige hirdetői feladatát Istentől nyerte. Isten méltónak találta az apostoli szolgálatva. Reábízta az evangéliumot. A megbízatás Isten iránti engedelmességre kötelezte. Feladatát csak úgy tölthette be hűségesen, ha ige hirdetésével nem az emberek tetszését kereste, hanem az Istenét. Magatartását három pontban határolja el a pogány prédikátorok viselkedéséről. 1. Beszédében nem volt hízelgő. A hízelgés az antik szónokok fogásai közé tartozott. Használata által könnyű sikereket értek el a hallgatók között. Pál a hívőket nem kedveskedő beszéddel nyerte meg, hanem az ige hűséges hirdetésével. 2. Fellépésének oka nem a rejtett kapzsiság. Az apostol nem a meggazdagodás leplezett szándékával ment Tesszalonikába, mint sok pogány filozófus vagy vándorprédikátor. Az evangélium hirdetése által nem kívánt földi javakhoz jutni. 3. Prédikációja által nem kívánt tiszteletet szerezni magának. Ő nem keresett dicséretet mástól, csak Istentől. A dicsőségkeresés vágyát mindig visszautasította, mint Isten szolgájának megrontóját. Pál nem apostoli tekintéllyel lépett fel Tesszalonikában, hanem szelídséggel, jó szívvel. A gyülekezet tagjait őszinte barátsággal és áldozatkész szeretettel vette körül. A gyermekét dajkáló édesanyja példája által szemlélteti gyöngéd és önfeláldozó magatartását a tesszalonikai hívők között. Más szavakkal olyan meleg szeretettel vonzódik a tesszalonikaiakhoz, mint egy édesanyja, aki nem csak eledelt ad gyermekének, hanem egész életét neki szenteli. Pál működése nem merült ki az evangélium szóbeli közlésében. Ő nem csak ige hirdető, hanem pásztor is, aki egész lelkével és életével gondozza a gyülekezetet. Lelki gondozói szolgálatát azért végzi igazán szívvel, lélekkel, mert megszerette a hívőket. Ez a szeretet indította a teljesen önzetlen és áldozatkész munkára Tesszalonikában. Az ottani evangelizálás során különösen Pál, de minden valószínűség szerint munkatársai is kétkezi munkával tartották fenn magukat. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a harmadik verséből kitűnik, hogy az apostol Akvilához hasonlóan sátorponyva készítő volt. Feltehetően több éjszakát is átvirasztott, hogy mesterségével keresse meg mindennapi kenyerét, a nappalokat pedig ige hirdetésre fordította. Nem vette igénybe a tesszalonikai hívők anyagi támogatását, mert nem akart senkinek a terhére lenni. Ilyen életmódot folytatva elmondhatta önmagáról, hogy valóban szentül, igazán és fedhetetlenül élt közöttük. Pál apostol szívében és egész lényében jelen volt nem csak az édesanyja gyermeket dajkáló gyöngétsége, de az olyan édesapa féltő szeretete is, aki gyermekét inti a jóra.
kérlelte a tesszalonikai Krisztusban hívőket, viseljék magukat Istenhez méltóan. A továbbiakban elismerően ír az evangélium iránti nyitottságukról. Ők nem úgy fogadták, mint emberi tanításokat, amelyeknek az isteni eredete megkérdőjelezhető, hanem úgy fogadták, mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is. Mivel szívükbe fogadták az evangéliumot, az isteni örömüzenet munkálkodni képes bennük, és új embereké tudja formálni őket, ha ők valóban hisznek. Irányítsuk figyelmünket a továbbiakban a Tesszalonika beliekhez írt első levél második fejezetének a 14-től a 20-ig terjedő verseire. Mert ti, atyám fiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól. Akik megölték az Úr Jézust is, és a saját profétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei. Akik megtiltják nékünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket. De végre utolérte őket az Isten haragja, mi pedig atyám fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arcra nem szívvel nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája. Avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok, ami dicsekedésünk és örömünk. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a tesszalonikai levelekkel kapcsolatos magyarázatából. Ez a vers, tehát a 14., az előző mondathoz kapcsolódik, melyben az apostol hálát ad Istennek a gyülekezet hitéért, mellyel befogadták az általa hirdetett evangéliumot. Az örömüzenet hirdetése rendjén maga a feltámadott Krisztus jelent meg az eklézsiában. Így módon Jézus Krisztus nem csak tárgya, hanem alanya is volt a missziói ige hirdetésnek. Az evangélium ereje nem csak abban nyilvánult meg, hogy hitet ébresztett a tesszalonikai hallgatók szívében, hanem abban is, hogy megerősítette őket a Krisztus iránti hűségben, megőrizte őket a szenvedések és üldözések között. Az atyámfiai megszólítás után azokra a szenvedésekre emlékezteti az olvasókat, melyek honfitársaik részéről érték őket. Vajon milyen szenvedésekről beszél itt a levélíró? A legtöbb írásmagyarázó szerint Pál azokra a bántalmazásokra, szorongattatásokra utalt, amelyekről Lukács is beszámolt az apostolok cselekedetei 15. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verséig. A honfitárs szó ebben az esetben Tesszalonika város lakóit jelöli, pogányokat és zsidókat egyaránt. Pál itt olyan zaklatásra utal, melyet a gyülekezet tagjai később szenvedtek el türelmetlen polgártársaik részéről. Ezáltal a szenvedés által követői lettek a Júdeában élő keresztény gyülekezeteknek. Az apostol a levél első részében azért ad hálát, mert a gyülekezet befogadta az evangéliumot és követői lettek Krisztus tanításának, illetve szenvedésének. A kifejezés jelen esetben egy hitbeli magatartást jelöl, a szenvedések idején tanúsított álhatatosságot. Ebben a vonatkozásban hasonlítanak a júdeai, illetve a jeruzsálemi keresztény gyülekezetekhez. Ugyanígy viselték el az őket érő támadásokat, mint a palesztinai ősgyülekezet tagjai. Így tettek bizonyságot Krisztus iránti hitükről, de egyben a testvérgyülekezetek iránti együttérzésükről, szolidaritásukról is. A tesszalonikai gyülekezet ugyanígy szenvedett saját honfitársaiktól, mint a Judeában élő keresztény tanítványok a zsidó polgártársaiktól. A Jézus nevéért való szenvedés által az apostoli gyülekezetekhez hasonlóan
A görögajkú keresztjének hitük kipróbált, hiteles mi voltáról tettek bizonyságot. A judeai keresztjéneket üldözők megölték az Úr Jézust, azelőtt a saját profétáikat, majd később az apostolokat is. Pál is sokat szenvedett zsidó honfitársaitól. A vallási türelem gyakorlása nem volt erős oldala a korabeli zsidó társadalomnak. Azonban azt is tudjuk, hogy az első századi rabbi között voltak olyan nagyvonalú, gondolkozású tanítók, mint Gamáliel. Amikor Pál az apostolok üldözéséről írt, valószínűleg azokra a támadásokra, bántalmazásokra gondolt, melynek ő volt a szenvedő alanya Tesszalonikában és Béreában a helybeli zsinagoga vezetők részéről. Pál apostol honfitársai megtiltották az evangélium prédikálását a pogányok között. Kétségbe vonták az apostol azon meggyőződését, hogy Isten üdvözítő tervében a pogány népeknek is helye van. Pálnak a népek között végzett missziói munkája botránkozást jelentett a választott nép szemében. Misszió ellenes magatartásuk által nem csak a pogányok ellen, hanem Isten ellen is vétkeztek. Ezzel betelt bűneik mértéke. Mit akar kifejezni ez a mondatrész, amely úgy hangzik, hogy utolérte őket az Isten haragja? Pál értelmezése szerint missziói munkájának az akadályozása a hitetlen zsidók részéről olyan jelnek minősül, mely az utolsó idők jövetelét idézik. Isten haragjának bekövetkezése a választott népre egyértelműen a végső idők legutolsó szakaszára utal. A továbbiakban a tesszalonikai első levél szerzője kifejezi a levél címzetjeitől való elszakadás fájdalmát. Ez az elszakadás azonban nem teljes. Pál csak ideiglenesen, egy kevés ideig távozott a gyülekezetből, és nem véglegesen. Az egy kevés ideig kifejezés arra enged következtetni, hogy az apostol nem nagyon rég szakadt el tőlük. Az idő meghatározó kifejezi továbbá Pál azon bizonyosságát, hogy Isten nem engedi, hogy az elszakadás sokáig tartson. Bár az apostol nincs személyesen a gyülekezetben, szíve szerint mégis jelen van, és együtt érez a tagokkal. E közösségi érzés ugyanúgy hozzátartozik a keresztény gyülekezethez, mint az ige hirdetés. Mivel az apostol tudja, hogy csak külsőleg és rövid időre szakadt el, még jobban törekszik a viszontlátásra. A szemtől szembe való látás kívánsága a gyülekezet iránti szeretetéből fakadt. Két alkalommal is meg akarta látogatni a tesszalonikai egyházat. Először már béreai tartózkodása idején Tesszalonikába akart menni. Másodszor Aténből akart visszatérni, amikor a macedóniai híreket várta. Az utazásról mindkét alkalommal le kellett mondania, mert nem akarta kockáztatni életét. Tervei meghiúsultak, mert utazását megakadályozta a sátán. Pál meg van győződve afelől, hogy bármilyen akadály gördít missziói szolgálata elé a sátán, a végső szót Isten mondja ki a küzdelemben. A győzelem napjára tekint Jézus Krisztus eljövetelére. Jézus, mint az eljövendő emberfia fog megjelenni az égből, dicsőséggel és hatalommal, az angyalok kíséretében, és ítéletet fog hirdetni. Pál bizalommal várja az ítélet napját, mert tudja, hogy missziói szolgálata nem volt hiába való. Jézus az által alapított gyülekezetekkel együtt fog állni. A tesszalonikai egyházat azért nevezi reménységének, mert Krisztus eljövetelekor, mint egy valóságos élő gyülekezet fog megjelenni Isten színe előtt. Ebben reménykedik az apostol, mint a gyülekezet atya és gondozója. Pál egyházépítő munkát az eklézsia ura fejezi be. Ezért fog örvendezni az apostol az eljövetel napján. Ő azonban nem csak a tesszalonikai gyülekezetet nevezi reménységének, örömének és dicsősége koronájának. Azon túl, hogy hisz az örök élet koronájának elnyerésében, Pál a többi gyülekezetre is hasonló reménységgel, örömmel és dicsekedéssel tekint. Adja Isten, hogy mi is Jézus Krisztus örömei legyünk az ő visszajövetelének napján.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Ige morzsa.
1: Szívből örülök annak, hogy egy újabb témakörhez kezdhetünk, és egy újabb témakört dolgozhatunk fel. Ma egy rendhagyó témakör áll előttünk. Bűnrendezés három dimenziója. Miért három? Mit jelent gyakorlatilag az, hogy bűnrendezés? És ha már bűnrendezésről van szó, akkor miért három bűnrendezés? Vagyis a bűnrendezésnek miért van három dimenziója? Mielőtt ezeket a problémákat megbeszélnénk, és áttanulnánk a Szentírásból, először egy nagy kérdésre kell választ keresnünk és megoldanunk. Van-e ember a Földön, aki nem bűnös? Van-e egyáltalán olyan lény, emberi lényre gondolok, aki soha az életben nem követett el semmilyen bűnt? Természetes, hogy minden ember bűnös. Rómabeliekhez írott levél 5. rész 12. versében, a Szentírásban ezt olvassuk. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Nincs egyetlen egy ember sem, aki bűntelen. Ez az egyetlen Jézus Krisztus, aki testet öltött Isten volt, ő az, aki bűntelen volt, és mint bűntelen azért válthatott meg bennünket Golgotai halálával, amikor meghalt értünk, hogy lefizesse a váltságdíjat. Még egy bizonyítékot szeretnék hozni arra vonatkozóan, hogy minden ember bűnös. Itt a Szentírásban egyértelműen látjuk, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, Éva vétkezett először, utána Ádám, és mi mindannyian az ő leszármazottai vagyunk, és ezért minden ember bűnös, minden embernek szüksége van megváltóra, és a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy minden ember bűnös, hogy meghalunk. Mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy a bűn zsoldja a halál. Ezért, mivel minden anyaszülött meghalt eddig, és ránk is ugyanaz a halál vár, így Jézus Krisztus golgotai áldozatának reménysége, vagy a benne vetett reménységünk adhat nekünk kiutat. Itt azt olvastuk, hogy a halál minden emberre elhatott. Miért? Azért, mert mindenek vétkeztek. Nagyon érdemes megfigyelni, hogy amikor az ember vétkezett, akkor mi mindent veszített el. Több mindent szeretném felsorolni. Amikor Ádám és Éva, őszüleink vétkeztek, akkor először is elveszítették az örök életet. Addig megvolt a reményük az örök életbe, ameddig hűségesek voltak, tehát első elveszítették az örök életet, utána elveszítettük édeni otthonukat, majd elveszítették dicsruhájukat. Azt olvassuk a Szentírásban, miután vétkeztek, észrevették, hogy mezítelenek. Addig, amíg hűségesek voltak Istenhez, addig dicsruha, vagyis isteni dicsőség vette körül őket. Negyedik dolog, amit elveszítettek őszüleink, hogy nem beszélhettek tovább színről színre Istennel. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy hűvös alkonyatkor eljött Isten, és találkoztak vele. Az első emberpár tehát találkozott Istennel, személyesen beszélgetett. És az ötödik dolog, amit elveszítettek a bűn következtében, az, hogy nem ehettek többé az életfájáról. Miért? Mert Isten kiűzte őszüleinket Édenkertjéből. Azonban Jézus Krisztus azért jött el a földre, és azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy azt, amit a bűn következtében elveszítettünk, azt Golgotai áldozata által visszaadhatja, biztosíthatja, de csak azok számára, akik elfogadják őt személyes megváltójuknak, akik Jézus tanítását, Jézus szavát, a Szentírásban meghagyott igazságokat nem csak megszívlelik, hanem gyakorolják is azokat. Ezért Jézus Krisztus az ő halálával biztosította számunkra az örök életet, visszanyerhetjük azt, amit a bűn következtében ősszüleink elveszítettek, utána Isten megígérte, hogy visszakapjuk az édeni otthont, visszakapjuk a dicsruhát, újból beszélgethetünk Istennel személyesen úgy, mint ahogy Ádám és Éva beszélgetett. Miért? Azért, mert Jelenések könyvének 21. része arról számol be, hogy amikor Isten újjá teremti a földet, akkor az ő trónusát áthelyezi a földre, és itt együtt fog lakozni Isten velünk. Ez egy csodálatos ígéret a Szentírásban, és az ötödik, újból ehetünk az életfájáról, amely a földön újból meg lesz, és ehetünk úgy, ahogy az Isten előre megmondta. Ezen bevezető után térjünk rá a bűnrendezés három dimenziójára. Ezt a csodálatos megfogalmazást, nagyon világos tanítást Isten a Szentírásban Korintusbeliekhez írott második levél első rész 10. versében hagyta meg Isten szent lelkétől, illetve Pál apostol a következőképpen fejti ki ezt a bűnrendezést és a bűnrendezésnek három dimenzióját. Olvasom az igét. Aki ilyen nagy halálból megszabadított és megszabadít minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Ha figyelmesen olvassuk ezt az ígét, akkor azt látjuk, hogy három ige idő van megemlítve. Van egy múlt, megszabadított, mitől? A halálból, így hangzik az ige szó szerint, aki ilyen nagy halálból. Tehát ez egy nem közönséges halál, amiről itt szó van. Pál apostol ezt a halált nagy halálnak nevezi. Később majd kitérünk arra, hogy mit is jelent ez a nagy halál, amitől Jézus Krisztus megszabadított, tehát a múltban megszabadított, második, és megszabadít minket, ami azt jelenti, hogy a jelen időben Jézus Krisztus meg akar bennünket szabadítani a nagy haláltól, a nagy halálból, akiben mi reménykedünk, és reméljük azt is, hogy ezután is meg fog szabadítani bennünket. Mitől? A nagy haláltól. Háromszor különböző időt határoz meg. Jézus Krisztus megszabadított a múltban bennünket a nagy haláltól, utána meg akar bennünket a jelen időben szabadítani a haláltól, és a harmadik a jövőben meg fog bennünket szabadítani. Amit Jézus az üdvösségünkért tett, tesz és tenni fog. Mi az, amit Jézus Krisztus a mi üdvösségünkért tett, tesz és tenni fog? Ez egy rendhagyó kijelentés a Bibliában. Mondhatom, az egész Szentírásban egyedüli kijelentés, és ezért még egyszer külön-külön szeretnék foglalkozni azzal, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus megszabadított, mit jelent az, hogy megszabadít, és meg fog szabadítani. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten 2000 évvel ezelőtt, amikor meghalt, akkor megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. Ez az első nagyon fontos tudnivaló. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten megszabadított a bűn büntetésétől. Nem voltunk ott, semmi részünk nem volt benne, ezt a váltságdíjat Jézus Krisztus azért fizette le, mert szeretett bennünket, ezért találjuk a legszebb bibliai kijelentést János evangéliuma 3. rész 16. versében, mert úgy szerette Isten e világot, tehát a mi bolygónkat, pontosabban bennünket, akik rajta élünk, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök életünk legyen. Jézus Krisztus Golgotai áldozatával megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. A másik ige alak, hogy megszabadít a jelen időben, Jézus Krisztus minden embert szeretne megszabadítani a bűn hatalmától. Azonban, hogy ő, Jézus, meg tud-e bennünket szabadítani a bűn hatalmától, ezt tőlünk függ. Ő lefizette a válságdíjat 2000 évvel ezelőtt, és minden ember maga dönti el, hogy addig, amíg él ezen a földön, kész-e arra, hogy Jézus Krisztus megszabadítsa, vagy megszabadítson bennünket a bűn hatalmától. Ebben az időben, tehát ebben a szabadításban nekünk mindannyian személyesen, aktívan részt kell vennünk, kérve segítségét, hogy Jézusom adjál erőt, hogy én győzhessek bűneim felett, rossz szokásaim felett, csúnya szavaim felett, és Sátán kísértései felett. Ha mi kérjük az Isten segítségét, akkor Jézus Krisztus kész megadni számunkra a mennyei segítséget, és ő meg tud bennünket szabadítani a bűn hatalmától. Ha ez megtörténik velünk a jelen időben, akkor következik a harmadik dimenzió a bűntől való szabadulástól, meg fog szabadítani a bűn jelenlététől. Mit jelent ez? Jézus csak azokat szabadíthatja meg második eljövetelekor, akiket megszabadított a bűn hatalmától. Ha mi ezt az életet, amiért Isten adja, arra használjuk fel, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden ember addig dönti el, amíg él, tehát ebben az életben döntjük el mindannyian, hogy Jézus Krisztust követjük-e mindenben, hogy készek vagyunk-e neki engedelmeskedni, és az ő szava szerint élni, vagy pedig járjuk a magunk életútját, ahogy éppen nekünk tetszik. Ha ezt az életet arra használjuk fel, amiért Isten adja nekünk, a mi életünket összhangba hozzuk az isteni elvekkel, akkor Jézus Krisztus meg tud bennünket szabadítani az ő eljövetelekor. Mindezt Dióhéjban mondtam el. Most a bűnrendezésnek mind a három dimenziójával külön-külön szeretnék foglalkozni. Az első, a bűnrendezés első dimenziója. Miből áll? Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. Az első nagy kérdés, hogy mi a bűn büntetése? Vajon az első halál, vagy a második halál? Természetes, azt is kell látnunk, hogy mi a különbség az első halál és a második halál között. Az első halál az nem más, mint a bűn következménye. A második halál a bűn büntetése. Az első halálban senki sem szenved az ő bűneiért. A bűn következményért igen, de az ő bűneiért nem. És itt jön a nagy kérdés, az első halál vagy a második halál. Ezt majd még később külön latolgatjuk, és megkeressük a Szentírásban azokat a tanácsokat, amelyeket Isten erre vonatkozóan ad. Azonban nekünk most először azt kell letisztáznunk, hogy mi a bűn büntetése. Az első halál, vagy a második halál. A bűn büntetése a második halál. Az első halál a bűn következménye. Olvassuk el a Szentírást Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. versből. Így hangzik: bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, mind a te gyermeked. Mit mond Isten Mózes 5. könyvében? Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Nagyon különös Istennek ez a hivatkozása. Az ég és a föld tanúskodik Isten oldalán. Tehát fennáll az ég, fennáll a föld. És amíg fennáll az ég és fennáll a föld, az bizonyítja számunkra, hogy Isten két lehetőséget adott mindannyiunk elé. Az életet és a halált. Azonban milyen életet és milyen halált adott Isten elénk, Édentől kezdve, és mai napig is milyen halált ad elénk, és milyen életet? Isten elénk tette az örök életet és az örök halált, és a döntést, a választást ránk bízza. Jézus Krisztus Golgotai áldozatával biztosította nekünk az örök életet, ha őt fogadjuk el példaképnek, ha Jézus Krisztus tanácsa és tanítása szerint élünk, akkor az örök élet részesei leszünk. Ha viszont úgy vagyunk vele, hogy ja igen, persze, mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten, azonban visszautasítjuk, vagy egyszerűen nem fogadjuk el. Élünk a saját szokásaink, vallásos életünket éljük, ahogy mi legjobbnak látjuk, de nem fogadjuk el az Isten tanácsait, amelyet a Szentírásban meghagyott, akkor mi magunk választjuk az örök halált. Tehát az, hogy mi örök életben részesülünk-e, vagy örök halálban, azt mindenki személyesen dönti el. Ezért döntésünkért mi vagyunk a felelősek, és senkit sem vádolhatunk azért. Mindannyian vagy részesülünk az örök életben, amit Jézus Krisztus Golgotai áldozata biztosít, vagy ha azt visszautasítjuk, akkor az örök halálban lesz osztályrészünk. A Biblia két halálról beszél. Mi az első halál, és mi a második halál? Az első halál a bűn következménye. Azért kell mindannyiunknak meghalnunk, mert bűnben születtünk. Azonban az első halálból minden ember fel fog támadni, akár elfogadta Jézus Krisztus személyes megváltójának, akár visszautasította azt, akár engedelmeskedett Istennek, akár szófogadatlan volt Isten iránt. Mind a két csoport fel fog támadni az első halálból. A második halálban csak azok részesülnek, akik visszautasították Jézus Krisztus megmentő kegyelmét, és megmaradtak bűnös szokásaikban azzal az elhatározással, hogy engemet nem érdekel az, hogy Jézus Krisztus mit mond a Szentírásban, amit én megszoktam, sokszor emberek azt mondják, amibe születtem, abba akarok meghalni. Hát mibe születtünk mindannyian? Bűnben születtünk. Maga ez az első és második halál lehet, hogy sok ember számára ismeretlen. Gyermekkoromban időközönként temetésen vettem részt. És engemet már akkor zavart a papnak a kijelentése, a papnak a szavai, amelyet elmondott, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, és ezt a kettőt nem tudtam összeegyeztetni. Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, mi pedig temetünk. De amikor megértjük a Szentírásból azt, amit a Szentírásban Isten tanít, ott pedig két halálról van szó, akkor megértjük azt, hogy az első halál a bűn következménye, amit mindenkinek el kell viselnie kivétel nélkül, aki nem éli meg élve Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét. Azonban az első halálból úgy jók is, meg szófogadatlanok is fel fognak támadni, míg a második halálból senki nem fog feltámadni. Hadd hozzam ezt az igazságot, és most különösen a második halállal szeretnék foglalkozni, mert az első halálnak szemtanúi vagyunk napról napra. Nincs olyan település, nincs olyan város, ahol nincsen temető. Az bizonyítja azt, hogy mindannyian bűnösek vagyunk. Jelenések könyve 20. rész, 6. és 14. versében a következőket találjuk. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Ezt olvastuk a 6. versből. Miért mondja azt, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban? Mert az első feltámadásban csak azok részesülnek, akik Istennek engedelmeskedtek, és ezeket az embereket boldogoknak nevezi, és szentnek nevezi. Mit jelent az, hogy szent a bibliai szóhasználatban? Elkülönítették életüket, és csak Istennek szolgáltak, és Istennek engedelmeskedtek, Isten szava szerint éltek. Azok az emberek is, Isten segítsen meg, hogy mi is azon emberek közé tartozók legyünk, akik életünkben cselekedjük az Isten akaratát, és nem az emberi rendeléseket, és ha ezt a határozatot meghozzuk, és így éljük életünket, akkor rajtunk is teljesül a Bibliának ez a kijelentése, hogy mi részesek leszünk az első feltámadásban, és akik feltámadnak az első feltámadáskor, ez Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor történik meg, azokon nincs hatalma a második halálnak, vagyis örök életet kapunk, és nem részesülünk, vagy nem lesz részünk a második halálban. 14. versben olvassuk még a következőt, a halál és az alvilág, tehát a halál és a sír, a tüzes tóba vetetik, a tüzes tó a második halál. Itt látjuk egyértelműen és világosan azt, hogy a második halálból nincs feltámadás, a második halál a bűn büntetése.

örök halál, és van örök élet. E kettő között választhatunk. Kedves ellenlevők, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nagyon jól figyeljük meg, tegyük magunkévá, és ma döntsük el, hogy mi mit akarunk kapni Jézus Krisztus második eljövetelekor, vagy mit akarunk kapni, amikor feltámadnak a gonoszok az örök halálra. Mert Jézus Krisztus biztosította a kiutat, biztosította a szabadulást. Mi választhatjuk az örök életet. De ez az örök élet, szó szerint idézem, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus golgotai áldozatával lehetővé tette mindannyiunk számára az örök élet elnyerését. Tehát mi részesek lehetünk az örök életbe, ha Jézus követők vagyunk. Annyit jelent, Jézus követni, hogy mindenben elfogadjuk a krisztusi elveket, a mennyek országának elveit, amelyet a Szentírásban találunk. Ez a döntés annyira személyes, hogy a férj nem dönthet a feleség helyett, sem a feleség nem dönthet a férj felett, vagy szülő, gyermek, vagy rokon, vagy ismerős. Ezt a döntést mindenkinek személyesen kell meghozni, hogy mi mit döntünk, mit akarunk kapni. Örök életet, vagy örök halált. De egy nagyon fontos dolgot még hangsúlyoznom kell ebben a gondolatkörben, hogy nem lehet örök életet kapni Jézus Krisztus második eljövetelekor, ha a bűn útját taposom tovább. Mert sok ember szeretne örök életet kapni, de az életében szófogadatlan. Milyen határozatot hozhatunk, vagy fogunk hozni mindannyian ebben a kérdésben? Ez személyes dolog. Ezek után nézzük a bűnrendezésnek a második dimenzióját. Látnunk kell egy dolgot. Amikor Isten megteremtette az embert, az ember elméje és élete tökéletes összhangban volt Isten akaratával. Isten úgy teremtette meg ő szüleinket, hogy világosan értsék az Isten akaratát, de szabad akarattal ruházta fel őket, és szabad döntési joggal. És nem csak ő szüleinket ruházta fel ezzel, hanem bennünket is. Mi is szabadon dönthetünk, szabadon elhatározhatjuk azt, hogy Istennek engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. Ha már itt vagyunk ennél a szabad akarati döntésnél, akkor azt is ki kell hangsúlyozni, hogy azzal, hogy Isten szabad akarati döntést adott nekünk, ezt a jogot megadta, ezért joga van Istennek felelősségre vonni bennünket a negatív döntéseinkért. A törvény elvei, a 10 parancsolat elvei, az ember szívébe volt írva. A bűn azonban sajnost, lázadást és ellenségeskedést hozott Isten ellen. Szomorúan vesszük tudomásul, alapigénkben olvastuk, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, a bűn pedig minden, és a halál minden emberre elhatott. Az ember a bűn és a bűnös szokások rabszolgájává lett. Annyira rabszolgájává lett, hogy egyszerűen saját erejéből képtelen szabadulni. Minden embernek szabadításra van szüksége. Egy tapasztalatomat szeretnék elmondani. Meghívtak Ausztráliába, hogy 2 hónapig tartsak előadást a Szentírásból. Egyik vasárnap Európából kiköltözött magyarság, ismerősök elvittek egy elvarázsolt kastélyba. És egy gyermekkori ismerősöm, barátom, amíg jártuk ezt az elvarázsolt várat, azt mondta, lépjek be egy ketrecbe, amelynek nyitott volt az ajtaja. Abban a pillanatban, amikor beléptem, természetes elektromos úton becsapódott

0: ajtó. És a barátom azt mondta, nyisd ki az ajtót és gyere ki. Akárhogy próbáltam mozgatni, döngetni, erővel kinyitni az ajtót, nem ment. És kérdezte tőlem, szeretnél kiszabadulni a ketrecből? Válaszom az volt, természetesen. A ketrectől egy 2 méternyi távolságra volt egy gomb, azt megnyomta, és az ajtó magától kinyílt, és én kijöhettem a bűnketrecéből, most éljek ezzel a példával. És itt értsük meg, hogy mi mindannyian sajnos a bűn rabságában vagyunk, nem is rabságában, hanem mi mindannyian a bűnnek rabszolgái vagyunk. És Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy megszabadítson a bűn rabságából, azonban most mi döntjük el, hogy megszabadulunk-e, vagy kérjük-e Isten segítségét, hogy megszabadítson bennünket most a földi életünkben a bűn hatalmától. Isten különbözőképpen szólít meg bennünket. Például, ha olvassuk a Szentírást, Isten szól hozzánk, megeleveníti a bűntől begyepesett agyunkat, lelkiismeretünket, és megszólít, hogy kövessük őt. Vagy ha hallgatjuk a Szentírás előadását, a tiszta bibliai fejtegetést, akkor lelkiismeretünkön keresztül újból szól, és azt mondja, hogy kövess engem. Ugyanakkor megtörténhet, hogy betegséget enged ránk, hogy amikor az embernek jól megy sora, akkor nem gondol, vagy kevésbé gondol a mindenható Istenre. Azonban, amikor betegség veszi körül, vagy különböző súlyos, hatalmas problémákban van, akkor rendszerint akkor keresi az ember az Istent. Egy idős nő mesélte el nekem még 1960-as években, hogy a fia kint doktorált egy tudományágban Amerikába, és megbeszélték a férjével, hogy 6 hónapra kiutazik Amerikába hozzá, hogy segítsen, süssön, főzön neki, hogy ő csak a doktorátusi disszertáció elkészítésére és megvédésére készüljön fel. Abban az időben el kellett utazni Amsterdamig rendszerint, ott hajóra szállni, és 5 napig tartott az út, még átszelték az Atlanti-óceánt. És ez a nő mélyen istenfélő volt. Minden reggel és este imádkozott. Azonban még 3 nő volt a hajó kabinjában, a hálókabinban, de mind a 3 ateista. Gúnyolták, csúfolták, kinevették, lenézték, sértegették, hogy lemaradja asszony, mert imádkozik Istenhez. Valamikor, amikor kiértek 3. nap, az Atlanti-óceán közepére hangos bemondón értesítették az utasokat, hogy hatalmas vihar következik, és legyenek felkészülve a legrosszabbra. Mindenki odajött hozzá, amikor kezdték dobálni a hullámok a hajót, jöttek és azt mondták, kérem, mi is hiszünk Istenben, imádkozzon értünk, hogy semmilyen baj ne történjen, hogy szerencsésen megérkezzünk Amerikába. Sajnos az emberek többsége, még a vallásos emberek többsége is akkor keresi az Istent, amikor bajba kerül. Svájcban voltam, ott mondta el egy ápolónő, aki az Agok házában dolgozott. Svájcban gyakorlat az, hogy az idős embereket beteszik a gyerekek az Agok házába, természetes ugyanolyan otthon, mint ahogy odahaza lakásuk van nekik. És a gyermekek vasárnaponként elmennek a szülőket meglátogatni. És egy férjel és feleséggel találkozott a folyosón, amikor jöttek látogatni az édesapát. A fia kérdezte az ápolónőt, hogy van az édesapám? És ő ezt mondta, köszönöm kérdését, megvan jól, de imádkoznunk kell érte. Miért, annyira súlyos beteg? Mikor szoktak általában az emberek imádkozni Istenhez? Amikor nagyon-nagyon súlyos problémák előtt állnak. Például Bush, amikor lerontották a kereskedelmi központnak 2 tornyát, Erre kérte az első interjújában, kérem Amerika népét imádkozzon. Azonban lapozzuk fel a Bibliát Róma beliekhez írott levél 6. rész 12. versénél, ne uralkodjon a bűnati halandó testeteken. Isten meg akar bennünket szabadítani a bűn hatalmától. Erre Isten késztetéseket ad, hogy mi az ő akaratát cselekedjük. Ne az emberek rendelését, ne az egyházi zsinatok rendelését, hanem azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott. Isten akkor szólít meg bennünket, ha olvassuk a Szentírást. Jelenések könyvének az első részéből a 3. verset olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Ki a boldog? Aki olvassa, aki hallgatja a prófétálásnak beszédeit, olvassa és hallgatja az Isten szavát, ami a Szentírásban van, de ott van a 3. felhívás is, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Áldott dolog olvasni a Szentírást, áldott dolog hallgatni a Szentírást, de a legfontosabb, hogy meg is tartsuk azt, amit Isten a Szentírásban mond, mert csak akkor szabadíthat meg bennünket Jézus Krisztus a bűn hatalmától, ha megtartjuk azt, amit Isten a Szentírásban kijelentett. Isten mindenkinek erőt ad ehhez a küzdelemhez, mert hogy mi hátat fordítsunk a bűnnek, a rossznak, a szófogadatlanságnak, ehhez nekünk nincs saját erőnk. Isten az ő szent lelkét küldi, így olvassuk János evangélium a 16. rész 13. versében, amikor eljön az igazság lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Igen, a Szentlélek elvezet bennünket, de a Szentlélek csak azokat tudja vezetni, akik kérik az ő vezetését. Mert a Szentlélek senkit sem erőszakol a jónak a cselekvésére, senkit sem kényszerít arra, hogy éljen az Isten tanítása szerint, amely a Szentírásban van. Azonban, ha mi kérjük a Szentlélek segítségét és vezetését, akkor ő meg fog bennünket segíteni. Például apostolok cselekedetében, az első rész 8. versében Jézus Krisztus mondja ezeket a szavakat, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok. Ha mi kérjük a Szentlélek vezetését, akkor ő felruház bennünket keresztény életre, igazi életre, akkor igazán Jézus Krisztus követői leszünk, mert a Szentlélek a jóra, az Isten akaratának a cselekvésére irányít bennünket. Vessünk fel még egy kérdést. Miből áll a keresztény élet? A hagyományok gyakorlásából, vagy az Isten akaratának cselekvéséből? Mikor leszek én gyakorlatilag igazi keresztény ember? Mikor leszek én valóban Jézus Krisztus követője? Ha a hagyományokat gyakorlom, vagy az Isten akaratát cselekszem? Úgy gondolom, hogy megegyezünk abban. Ha hátat fordítunk a hagyományoknak, amelyek lehetnek szépek, de mégis hátat fordítunk neki, és gyakoroljuk, cselekedjük az Isten akaratát. Azonban, ha ezt a döntést meghozzuk, akkor ez harcot jelent számunkra, mert mi megszoktuk bűnös dolgokat, rossz szokásokat, amelyeket akár örököltünk szüleinktől, vagy útközben épültek be a mi jellemünkbe. De amikor mi az igazság mellé állunk, akkor elkezdődik a harc, és ez a legnagyobb harc, amit valaha is vívhattunk és vívunk. Mert nem másik emberrel kell megvívni a csatát, hanem önmagunkkal. És minden harc könnyebb, mindenkinek könnyebb parancsolni, mint magunknak. Pálapostolnak szavait szeretném idézni Timóteushoz írt 2. levélből a 4. rész 7. versét. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. minek nevezi Pál apostol a keresztény életet? Harcnak, futásnak, a hit megtartásának. Sajnos ma egyszerűen állandó ismétléssel szinte súlykolva van az emberek, a keresztény emberek tudatába a következő: ragaszkodjunk vallásunkhoz. Azonban Pál apostol, amikor írja a római börtönből halálra ítélten, már ez az utolsó levele, ezek az utolsó szavak: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és azt mondja, hogy a hitet megtartottam. Tehát egy keresztény embert nem a vallása üdvözít, Krisztus üdvözít, és minden embert csak Krisztus üdvözít, de csak akkor, ha megtartja a hitet, azt a hitet, amely egyszer a szenteknek adatott. Van egy törvényszerűség is, amelyet szintén Timótushoz írt második levél, második rész, 5. verséből olvassuk: ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. A keresztény életnek megvannak a szabályai, törvényszerűségei, amelyet Isten a Szentírásban meghagyott. Ha betartjuk azokat a szabályokat és törvényszerűségeket, akkor győzünk, akkor Jézus Krisztus segít bennünket a küzdelmünkben. Azonban, ha ezeket a törvényszerűségeket és szabályokat, amelyeket Isten adott, és amelyek csak a Szentírásban találhatók, és azok a szabályok és törvényszerűségek az egyetlen mérvadók, ha azokat nem tartjuk meg, elveszünk, ha megtartjuk, örök élet részesei leszünk. Milyen kapcsolatban kell lennünk Istennel ahhoz, hogy győzzünk? János evangélium a 14. rész 21. versében olvassuk a kérdésre a választ. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Vagy a 23. verset: aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és benne fogunk lakozni. Ha mi szeretjük az Istent, akkor mi neki engedelmeskedünk. Jézus Krisztus bennünk akar lakozni, és Jézus Krisztus arra szólít fel bennünket, hogy mi is lakozzunk ő benne. Tehát egy tökéletes egység jöjjön létre közöttünk és Krisztus között. Tehát mi a keresztény élet? Nem csak harc, hanem egység is. Krisztus és közöttünk. Hadd olvassam Róma beliekhez írott levélből a 16. rész 20. versét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Mi az isteni terv, hogy Jézus Krisztus megrontja a sátánt ti lábaitok alatt hamar? De ahhoz, hogy Jézus Krisztus a mi lábaink alatt meg tudja rontani a sátánt, ahhoz Szent Lelke által bennünk kell lakozni. Mindaddig, amíg Jézus Krisztus csak ideiglenes vendég, és nem állandó lakos a mi lényünkben, addig ezt a győzelmet Jézus Krisztus bennünk nem tudja kivívni. Nagyon sok ember úgy gondolja, ha én teszem a vallásos dolgomat, amit tettek szüleim, én is eljárok Isten tiszteletre, misére, gyakorló keresztény vagyok, én majd célba érek. Ne ringassuk magunkat ebbe a tévhitbe. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő bennünk akar lakozni, és ő vívja ki Szent Lelke által a győzelmet a külső emberektől vagy sátántól kapott kísértésekben, vagy pedig a mi saját magunkkal vívott csatánkban. Óhajtjuk-e azt, hogy Jézus Krisztus bennünk lakozzon? Mert ez a győzelemnek a titka, ez a győzelemnek egyetlen lehetősége. Fogadjuk be Jézus Krisztust a mi szívünkbe. Jézus Krisztusnak ez a vágya, ő ezt szeretné. Akarjuk-e mi? Hadd hozzam Jelenések könyvének 3. részéből a 20. verset. Jézus ezt mondja: íme az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ő ajtaját, bemegyek hozzá, vele vacsorálok és én velem. Jézus Krisztus szeretne bennünk lakozni. Fogadjuk be őt a mi szívünkbe. Ezek után foglalkozzunk a bűnrendezés harmadik dimenziójával. A szabadítás feltétele. Mi a szabadítás feltétele? Hogyan tud bennünket megszabadítani Jézus Krisztus a bűn jelenlététől az ő dicsőséges második eljövetelekor? Jelenések könyve 3.21-et olvassuk. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mi a győzelem titka? Mi a szabadítás titka? Mi a szabadítás feltétele? Hogy mi is győzzünk úgy, ahogyan Jézus győzött. És ez a győzelem azonosság akkor lesz valós az életünkben, ha beteljesítsük azt, amit az imént olvastunk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus meghívjuk, hogy Jézus Krisztus lakozzon szent lelke által bennünk, és bennünk vívja ki a győzelmet. Belülről, a mi lényünkben végezze el a változást, tisztítson meg bennünket bűneinktől és rossz szokásainktól. Ezt csak ő tudja megtenni, mi nem. És nézzük meg, kiket szabadít meg Jézus Krisztus az ő dicsőséges második eljövetelekor a bűn jelenlététől. Olvassuk jelenések könyve 21. résznek a 7. versét. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kinek lesz Jézus Krisztus az Istene? És kit nevez Jézus Krisztus fiának? Aki győz, és a győzők mit fognak kapni? Örökségül nyer mindent. Mikor fog bennünket megszabadítani Jézus Krisztus a bűn jelenlététől? Olvassuk el Tesszalonika Beliekhez írott első levél 4. rész 16. versét. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr előbe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Azok, akik meghaltak, Ádámtól kezdve, senki nem kapta meg az örök életet, mindenki a sírban van, és várja Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét, és második eljövetelekor Jézus Krisztus feltámasztja azokat, akik az Isten akaratát cselekedték életükben, feltámadnak először, olvastuk, akik meghaltak Krisztusban, tehát akik még éltek, Istennek szolgáltak, és ezért haltak meg Krisztusban, és azután mi, akik élünk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr előbe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Egyszerre fogjuk kapni az örök életet, akár a sírban, akár élve éljük meg Jézus Krisztus dicsőséget s második eljövetelét, és akkor visz fel bennünket Jézus Krisztus a mennybe, testben örököljük a mennyet, és akkor kapjuk meg az örök életet, és ekkor fog Jézus Krisztus megszabadítani bennünket a bűn jelenlététől. Még egyszer nyomatékosan szeretném mondani, Jézus Krisztus csak azokat szabadítja meg második eljövetelekor, akiket megszabadított a bűn hatalmától az ő életükben. Szeretnénk-e megszabadulni Jézus Krisztus második eljövetelekor? Ezt mi döntjük el most? Ha választjuk az életet, ha választjuk az engedelmességet, ha hátat fordítunk a bűnnek, rossz szokásainknak, és azt mondjuk el imában Istennek, hogy Istenem, kérlek téged, küldd el a te szent lelkedet, segítsél meg engemet, add, hogy téged szeresselek, neked szolgáljak most az életben. Engemet nem érdekel, hogy mit mondanak emberek. Én a te akaratod szerint akarok élni, kérlek téged, segíts meg ebben engemet. Ha ezt a döntést meghozzuk, akkor Jézus Krisztus eljövetelekor Jézus megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Miért tud bennünket akkor megszabadítani a bűn jelenlététől? Mert most a földi életünkben megszabadultunk a bűn hatalmától, amit ő végzett el, de mi kértük és mi együtt munkálkodtunk Istennel. Összegezve szeretném a három szabadítást egymás mellett megemlíteni. Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűn büntetésétől a Golgotai kereszten. Ezért mi nem tettünk semmit. Azonban Jézus Krisztus csak akkor tud bennünket megszabadítani a bűn hatalmától föld életünkben, ha ezt kérjük imában, és készek vagyunk neki engedelmeskedni. És ha a bűn hatalmától most megszabadít bennünket, akkor Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor megszabadít a bűn jelenlététől, és örök élettel ajándékoz meg. Kedves jelenlevők, mit szeretnénk, hogy megszabadítson bennünket most Jézus Krisztus a bűn hatalmától, és az ő eljövetelekor örök élet részesei legyünk? Vagy megmaradunk szokásaink gyakorlásában, hagyományok űzésében, és Jézus Krisztus második eljövetelekor reménytelenek vagyunk az örök életre? Most döntsük el, ebben az életben engedelmességünkkel, vagy engedetlenségünkkel Isten szava iránt, hogy az ő eljövetelekor miben részesülünk. Kedves jelenlevők, szívem mélyéből kívánom, kövessük Jézus Krisztust most mindenben, hogy amikor Jézus Krisztus eljön, akkor megszabadíthasson bennünket a bűn jelenlététől, és örök élettel ajándékozzon meg. Szívem mélyéből kívánom, Isten segítsen ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.
1: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjannak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket is mai adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Szeretettel üdvözöljük azokat is, akik a rádióban hallgatják adásunk rádióváltozatát, amely fogható a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Úgyhogy Isten hozottat mondunk minden kedves nézőnek és hallgatónak egyaránt. Egy beszélgetés sorozatot kezdtünk el Mark Finley A végidők titkai című könyve alapján, amelynek ezúttal a 12. fejezetéhez jutottunk el, és ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, aláhúzni azt, hogy az a könyv nem csak így hallgatható, nézhető beszélgetés formájában, hanem elérhető nyomtatott formában is. Akik szeretnék a könyvet maguk is átolvasni, és a könyvben szereplő további részletekkel is gazdagodni, azokat megismerni, igényelhetik ezt a könyvet ingyenesen a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen, amely időről időre megjelenik a képernyőn is. Aki szeretne Bibliát is igényelni, az megteheti ugyanezen az e-mail címen, és megkérjük, hogy adja meg nevét és postai címét, hogy a küldeményt elküldhessük. Román nyelven is igényelhetnek Bibliát, és a könyvnek megfelelő tartalmú könyvet tudunk küldeni román nyelvű hallgatóinknak, nézőinknek is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Önök nevében mai beszélgetőtársunkat, Magó Zsolt lelkészt, Isten hozott a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntelek, és téged és a kedves televízió nézőket.
1: Mai beszélgetésünk az előző beszélgetésnek egy tovább fejlesztése, további boncolgatása, részletezése. Éppen ezért bátorítjuk mindazokat, akik a múlt heti beszélgetést elszalasztották, hogy akár a speranzatv.ro oldalon, akár adásunk YouTube csatornáján keressenek rá, nézzék vissza, és illeszék össze az ott hallottakat, látottakat azzal, ami ma is elhangzik. Az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy Isten rendelte egy napot, amelynek a célja az, hogy az Isten és az ember közötti közösséget erősítse, fejlessze, az embernek egy lelki beállítottságot, lelki nézetet kölcsönözzön azért, hogy a földi elfoglaltságok, különböző befolyások ne alakítsák át, és ne tereljék el a mi figyelmünket az igazán lényeges dologról, Istenről és arról, amit ő tőle kapunk, úgy gondoskodás, mint tanítás formájában. Azonban láttuk azt is az elmúlt beszélgetés során, és nem kell ezért talán még visszanézni se a beszélgetést, ha körülnézünk a világban, látjuk, hogy lényeges különbségeket fedezhetünk fel a Bibliában megadott úgynevezett szombat, mint ünnepnap, és nagyon sok hívő keresztény gyakorlata között. Ennek a különbségnek a hátterébe nézzünk be egy picit mai beszélgetésünkben. De vissza kell mennünk ahhoz, hogy megértsük a történelmi szálakat, ahogy ezt szokás mondani, az előzményekhez, az előzmények pedig elég régre visszanyúlnak. Habár a bűnbeesés volt az első igazán tragikus esemény a világ történelemben, ahogyan azt a Biblia is bemutatja, az ősszüleink számára legalább egy ilyen megrázó eseményt még tartogatott a jövő, ami aztán be is következett, és ez nem volt más, mint mindkét fiúk elveszítése egy nap alatt. Ha valaki esetleg bibliaolvasó felkapná a fejét, hozzáteszem, hogy mind a kettő odaveszett, az egyik meghalt, mert megölte a másik pedig elmenekült, elbújdosott. Nehéz lett egy szülőnek ilyesmit átélni, de a valóság az, hogy ez az eset megtörtént, és Ábel halálát nem csak egy testvérharcnak, hanem sokkal inkább vértanú halálnak tekinthetjük. Miért ölte meg őt a testvére, melyek voltak az előzmények, és mi volt a tétje ennek az egész differenciának?
2: Örvendek annak, hogy ezt a beszélgetést ezzel a bibliai történettel kezdjük, hiszen a Biblia első lapjain található leírások valójában megadják nekünk az egész szentírás értelmezésének a kulcsát, és azt a lelki tartalmat, ami valójában vezethet bennünket, hogy lássuk, mi is történik a bibliai történelemben. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, a múlt alkalommal beszélgettünk a teremtésről, a szombat eredetéről. Itt most a két történetet összekapcsolva még megemlíteném a bűnbeesést, mert nagyon sok keresztény ember számára egy rejtély, hogy mi volt a bűn abban, hogy Éva, majd pedig Ádám tépet és evett a tiltott gyümölcsből. És sokszor az engedelmességet próbáljuk meg megnevezni, mint egy olyan kulcsfogalmat, ami meghatározza a kapcsolatunkat a Jóistennel. Azonban ez a mostani történet, amelyet te említettél, Kain és Ábel története, nagyon szépen rávilágít arra, hogy valójában mi is történik a háttérben. Mert a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol akkor, amikor ezt a történetet is említi, akkor használja ezt a kifejezést, hogy hitáltal. Ábel hitáltal hozott áldozatot. Mit jelent az? A Jóisten kér valamit. Ez a kérés minden bizonnyal az volt, hogy hozzatok áldozatot. És minden bizonnyal a Jóisten meghatározta azt, hogy milyen áldozatot kér, és minden bizonnyal azt is elmondta, hogy ennek az áldozatnak mi a lelki mondani valója.
1: Milyen jelentése van.
2: Milyen jelentése van, jelentősége van számukra. Ezt az isteni kinyilatkoztatást Ábel hitáltal elfogadja. Hogy az engedelmességét azáltal tudja kifejezni, hogy vesz egy bárányt, és azt megáldozza. Ezzel szemben Kain részére is nagyon fontos volt az, hogy igen, Istent ő is szereti, ő is szeretne áldozatot bemutatni, ő is szeretné kifejezni azt, hogy nagyon szereti a jó Istent, nagyon szereti az Úr Jézus Krisztust, nagyon értékeli mindazt, amit kaptak, annak ellenére, hogy elveszítették az édenkertben való lakozásnak a lehetőségét. De úgy érzi, hogy ezt a szeretetet ő jobban kifejezné, hogyha az ő munkájának a gyümölcseiből hozna, a földnek a terméséből. És ő egyszerűen nem látja át azt, hogy végül is hol van a probléma. Nem mindegy, hogyha én valamit teszek tiszta szívből, őszintén az Isten iránti szeretetből. Miért ne lenne az jó? És a történetnek a tragikus, drámai végkifejlete nagyon szépen rámutat arra, hogy valójában mi is történik a háttérben. Tehát akkor, amikor a Jóisten jön és azt mondja, hogy a te áldozatod nincs elfogadva, mert nem hitáltal hoztad, nem azt hoztad, amit én kértem tőled. Mi lett ennek a következménye?
1: Hát úgy olvassuk, hogy Isten tekintett, elfogadta az egyikét, a másikét nem. És
2: Kain felháborodott, mérges lett.
1: De azt meg kell jegyeznünk a szöveg alapján, nem az derül ki, hogy ott a helyben ütötte agyon.
2: De ott már megjelenik ez a negatív érzés.
1: Megjelent egy, hogy mondjam, egy ilyen ellenszenv, amit hosszú időn át dédelgetett és tervezett, és bibliai szövegből úgy olvassuk, hogy azt sugallja a Biblia szöveg, mintha valósággal kereste volna, vagy várta volna a megfelelő időpontot. Tehát ez nem egy felindulásból elkövetett, na oda csaptunk, jaj, megbántuk, hanem ez elő volt készítve.
2: Valójában nagyon szépen látszik ebben a folyamatban a bűnnek a jelenléte, hogyan munkálkodik a bűn. Tehát akkor, amikor én visszautasítom mindazt, amit a Jóisten kér, az iránta való engedelmességet, hogy én azt hitáltal megtegyem, akkor elkezd bennem a bűn dolgozni. És a bűn jelenlétének, a munkájának lesz a következménye az, hogy tényleg agresszíven a testvéremet megbántva, vagy akár meg is gyilkolva fejezem ki azt, ami történik. És a történet nagyon szépen rávilágít a bűnnek a következményére, hogy az előbb említetted, hogy nem csak hirtelen felindulásból teszek valamit, megbánom. Ennek a következménye az volt, hogy ő nem tudta már bánni, amit tett. Amikor Isten próbál segíteni neki, és rákérdezi, hogy mi történt. Mi vagyok én? Én ügyeljek a testvéremre? Hát nem gyerek ő, hogy én fogjam a kezét. És ez nagyon szépen rávilágít arra, hogy mi is a bűn jelenlétének a következménye. Azonban ennek a történetnek van egy még mélyebb tanúsága, ami valójában magában rejti, hogy hogyan alakul ki valójában a két nagy vallás, amiben minden vallás és minden felekezet beletartozik. Vagy az Isten iránti hitáltali engedelmességet választom, vagy pedig inkább azt választom, hogy ahogy én jónak látom, hozom én a legszebb ajándékomat,
1: Magam elképzelése szerint,
2: mert ez fejezi ki legjobban, hogy én mennyire szeretem a Jóistent, de valójában én nem értem meg, hogy az egész Istennel való kapcsolatnak a lényege, az pontosan a hit által való engedelmesség. És tényleg újból és újból meg kell vizsgálnunk az Istennel való kapcsolatunkat, a vallásosságunkat, hogy ne úgy közel legyünk a Jóistenhez, ahogy én helyesnek látom. Azt a Jóisten kinyilatkoztatta, ez a legszebb, ez a legbiztosabb út, és újból vissza kell térnünk az igéhez, hogy az engedelmességünk az szép és kedves legyen a Jóisten előtt.
1: Gyakorlatilag úgy is elkönyvelhetjük ezt a történetet, mint egy kiinduló pontnak, két vezérfonal ketté válásának, és ahogy mondtad, ezt hangsúlyozásképpen ismételném meg csak, mert innen megyünk tovább. Kialakult a világban, a világ történelemben is két ilyen fő sodrás, az egyik tehát az Isten iránti engedelmesség és a belévetett hit, és akiket ez vezérel, és a másik fő sodrás pedig jellemzi, vagy összefoglalja azokat az embereket, akik a saját elképzelésük, a saját belátásuk, a saját gondolkodásuk alapján próbálják Istent szolgálni vagy dicsérni. Most itt, mielőtt tovább megyünk, még le kell szögeznünk azt, hogy én nem szeretném, hogyha bárki ezt a kiinduló pontot szemlélve végletekbe esne. Mert hogyha közöttünk esetleg bárki ráismer arra, hogy hát nem teljesen hitből, és nem kizárólag a Szentírás tekintélye alapján imádta Istent, és akarva akaratom a nevelése, vagy a körülmények játéka folytán a másik sodrásban véli magát felismerni, nem jelenti azt, hogy testvérgyilkos, nem jelenti azt, hogy ellenség feltétlenül. Itt inkább a két fonal mögött meghúzódó lelkületet kell felismernünk, és ezeket összehasonlítanunk. Azonban az sem elhanyagolandó, hogyha az ember egyik vagy másik oldalt választja, előbb-utóbb eljut arra a pontra, hogy ütköző pontokat fog felfedezni maga és a másik oldalak között, amire az Úr Jézus maga is felhívja az emberek figyelmét. Na de nézzük meg, hogy ha ezt a fonalat tovább visszük, milyen más kultusz vagy istentiszteleti gyakorlat jelent meg az igazi istenimádattal párhuzamosan. Mennyire terjedt el, és mi állt annak a középpontjában?
2: Nagyon sok fajta ilyen pót istenimádat megjelenik az emberiség történetében, de mégis ami a legerősebben jelen van az emberiség történetében, az a napi mádat. És nagyon érdekes megint észrevenni ezt az egész folyamatot. Igen. A nap az a Jóisten egyik csodája,
1: áldása,
2: csodája, ahogy azt a Jóisten megteremti, amely által életet biztosít számunkra. És valahogy az ember úgy rácsodálkozik a napnak a szépségére, valahogy megérti azt, hogy a nap nélkül nincsen élet. A Föld nem létezne a nap melege sugárzása, a nap körforgása nélkül. És ezek a nagyon emberi gondolatok vezetnek oda, hogy egyszerűen a hangsúly eltolódik a teremtőről a nap felé. És hogyha észrevesszük, hogy nincsen olyan ősi kultúra, amelyben ez az elcsúszás, eltolódás ne jelenne meg. Hogyha vesszük például sorra, ott vannak az ősi egyiptomiak, ott vannak a babiloniak, ott vannak a perzsák, a mitra kultusszal, vagy akár ami közelebb van hozzánk, Róma. Rómát is nagyon érdemes külön megvizsgálni, hiszen a kereszténység az a római birodalomnak a keblében fejlődik ki, és hogyan jelenik meg, hogyan viszi tovább például a római napimádatot.
1: És gyakorlatilag le is váltotta egy adott ponton ezt az imádatot.
2: Így van. Tehát, és ha megfigyeljük ezt a napimádatot, akkor nem csak az, hogy ott a nap, imádjuk őt, hanem egyre erősebben megjelenik, hogy a különböző birodalmaknak a vezetője, király, fáraó, császár, hogyan válik egy ilyen nap istenné, a napnak a kifejezővé, és így alakulnak ki a fáraó, vagy pedig a császár kultuszok.
1: Hát ez egy nagyon érdekes láncszem, amit itt megemlítesz, mert ha megnézzük ezekben a különböző kultúrákban, ugye említetted Babilont, Perzsiát, Egyiptomot, ezek voltak az ókor meghatározó nagy birodalmai, politikai, de vallási, kulturális szempontból is. Ezekben mindegyikben ott van a napkultusz mellett az ember vagy az uralkodó kultusza is, és a kettő általában összefüggött, és valamilyen formában úgy a fáraók, mint a különböző közel-keleti uralkodók, vagy a római császárok is, ott volt az egész ideológiában az uralkodónak az istenné avatása, egy ilyen alisten, mint aki a főistent, a napot valahogyan képviseli. Ez egy érdekes és fontos része az egész vonalnak.
2: Azt még szeretném kihangsúlyozni, hogy hol is lehet a probléma a esetleg napjainkban. Nem azt tartjuk napimádatnak, hogy az ember elmegy, kimegy és rácsodálkozik a nap felkeltére, vagy pedig azt mondja, hú, de csodálatos ez a naplemente, ahogyan vörösben úszik az egész ég, hanem akkor válik ez istenpótló cselekvéssé, amikor a teremtőről a figyelmünket a napra, mint istenre, mint életet fenntartó eszközre tekintünk, és közben elfelejtkezünk arról, hogy a Jóisten teremtette a napot, a Jóisten tartja fent az életünket, és a Jóisten tartja a kezében az egész világegyetemnek a munkáját. Ezért nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, és így tudjunk újból és újból Isten előtt megállni, és őt imádni.
1: Érdekes ezt az egész ókori vallásos fonalat összevetni a másik fonalal, ugye, mert említettük az adásunk elején, hogy két vezérfonala volt mindig is a Föld, az emberek között a vallásosságnak. Ugye, tehát itt volt a napkultusz, a napimádat, amelyen belül sok minden megjelent, például a királyok vagy vezetők kultusza, akkor volt egy teljes vallási hierarchia, templomok, gyakorlatok, stb., és minden jót, minden áldást a napnak tulajdonítottak. De ezzel párhuzamosan nem veszett ki, hanem mindig is megvolt az igazisten imádata. Tehát ha az úgynevezett ábeli vonal, az megmaradt. Ha például megnézzük, folytatjuk a Biblia történelmet, csak ilyen ugrásszerűen, ugye, mert kevés időnk van. Ott volt például Ábrahám, aki az igazistennek áldozatokat mutatott be, és minden valószínűség szerint volt egy isteni rendelés az áldozatokra vonatkozóan is, mert amit az izraeliták gyakoroltak, az évszázadokkal később jelent meg, és a Mózes harmadik könyvében leírt áldozati rendszert is Isten később adta, Ábrahám viszont már jóval korábban gyakorolta ezt, és Izsák, Jákob, a többiek. Tehát ezzel párhuzamosan ott volt ez a fonal is. Nem beszélve arról, hogy aztán a pusztai vándorlás során, vagy később a királyok korában mindig ott volt ez a két fonal, vagy az igaz Isten imádata, vagy a többi istenek imádata. Ez a két fonal, ez mindig megvolt. Most egy kicsit átmegyünk az újszövetségi időkre, és utána egy fontos történelmi szakaszba is lemerülünk egy rövid idő erejéig. Mi történt az újszövetségi időkben az igaz Isten imádat egyik fő ismertető jelével, a szombattal, amelyről beszéltünk az elmúlt héten is, és milyen veszélyre hívta fel a gyülekezet figyelmét Pál apostol, és hogyan vált valóra ez a, mondjuk így, fenyegetés?
2: Ha megengeded, egy picit maradnék az Ószövetségnél, még egy gondolat kimaradt, mert akkor, amikor mi beszélünk az Istennel való kapcsolatról, és arról a torzulásról, ami a bűnös életünkhöz, a bűnös természetünkhöz hozzá kapcsolódik. Két olyan történet is van az Ószövetségben, amelyben azt veszük észre, hogy a Jóisten mennyire odafigyel, hogy ezt a befolyást, ami ér és érhet bennünket, hogy ezt próbálja meg kivédeni. Az egyik az Józsefnek a történetében található, vagy Jákob családjával, akkor, amikor a Jóisten úgy vezeti Jákob családját, hogy József által megmenekülhetnek az éhínség elől, de fel kell költözzenek Egyiptomba. És ott a Jóisten egy nagyon érdekes módon vezeti a családnak az életét, amikor József azt mondja, hogy ti telepedjetek le egy félre eső területen, hogy legyetek minél inkább védve. Ő beszél a népnek a haragjáról, gyűlöletéről, megvetéséről, ami esetleg érheti őket a más életstílusok miatt, de minden bizonnyal próbálta megvédeni attól is, hogy befolyásolja az egyiptomi kultúra őket. Ugyanezt veszük észre, amikor Isten bevezeti az ő népét, Mózes, majd pedig Józsué által Kánoán földjére. Ott is nagyon sok utasítás arra vonatkozik, hogy próbálják kerülni, próbáljanak olyan falakat felépíteni, amelyek védik őket ez alól a befolyás alól. És mivel beszélünk a napi mádatról, és tudjuk nagyon jól, hogy például a szombatnak a szombattól való eltávolodás, az pontosan a napi mádat, a napkultusz miatt történik. Ezért tényleg mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy ezeket a véleményeket próbáljuk meg kivédeni, megérteni, azért, hogy a szombat a maga áldásával és szentségével megmaradjon számunkra. És ilyen értelemben akkor, amikor az újszövetségi kinyilatkoztatásokat vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk az Úr Jézus Krisztusnak a magatartását, láthatjuk a tanítványoknak a magatartását, Pál apostolnak a magatartását, és nem utolsó sorban pedig a Jelenések könyvének a profétikus kijelentéseit, hogy milyen szerepet kell betöltsön a szombat az életünkben. És akkor, ha megengeded, inkább beszélnék arról a Pál apostoli figyelmeztetésről, amely a Tessalonika beliekhez írt második levél második fejezetében található, és ott a harmadik, negyedik versben, vagy pedig később a hetedik versben is megjelenik. Amikor Pál apostol beszél a törvénytelenségnek, a titkos bűnéről, tehát Tehát kihangsúlyozva az, hogy Istennek van egy erkölcsi törvénye, a 10 parancsolat, és az ezt megelőző versben pedig beszél a bűnemberéről, aki megjelenik, aki Isten ellen veti magát, és magát Isten gyanánt mutogatja. És a bűnemberét, ha igyekszünk

0: egyre nagyobb befolyást hozott a kereszténység életében.
1: Hát ez nagyon fontos ponthoz érkeztünk el, mert ez már tovább vezeti azt, amit a Bibliából, mint történelmet megismertünk, és itt most az Istenimádat két útjának a történetét nézzük át. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelyik most már befordul a mikorunk történetébe, ugyan mert az új szövetség után következett a valamennyire nem sokkal utána kezdődött a középkor, és ebbe a középkorba, a bibliai korból átvezet egy profécia, Dániel könyve második fejezetében olvasunk arról, ahogyan bemutatja, és maga a Biblia elkezdi magyarázni, szinte csak el kell olvasni, a megfejtés egyértelmű, hogy ugye volt előbb a babiloni birodalom, amelyik az ókori politikai szintérnek volt a főszereplője, ezt követte utána a Médo-Perzsa birodalom, majd a görög birodalom, és végül a római birodalom. És ezzel a Dániel könyve második fejezetében Isten így, mint proféciával megveti az alapját annak a bibliai történelem szemléletnek, amire épülnek a későbbi események. És ennek a második fejezetben olvasott profécia magyarázatnak, szemléletnek a fényében vizsgáljuk a hetedik fejezetet is, ahol különböző ezúttal állatokkal jelképezi Isten a különböző fémek helyett, a második fejezetre gondolok, különböző világbirodalmakat, és a párhuzamok alapján azt látjuk, hogy a római birodalomnak megfelel egy úgynevezett tízszarvú fenevad, és ennek van egy különleges jellegzetessége, vonása, ami aztán rávilágít ennek az istenimádati vonalnak a következő szakaszára. Az előbb pedig említetted a bűn emberét is. Mire mutatnak ezek mind így együtt előre?
0: A Biblia olyan csodálatosan nyilatkoztatja ki az emberiség történelmének, és ezen belül pedig a vallás történelmének is kimenetelét. És tényleg nem is tudom, hogy jó észrevenni, vagy fájdalmas észrevenni azt, ahogy a történelem folyamán ezek a változások kialakultak. Mindenek előtt, hogyha utalnék arra a dánieli proféciára, amit említettél, a Dániel második és a hetedik fejezetében ugyanaz a profécia két különböző kép kockában bemutatva. Azt veszük észre, hogy a Jóisten egy bizonyos nyelven beszél a zsidó embernek, és egy más nyelven beszél a babiloni embernek, vagy pedig a másképpen gondolkodó pogány emberrel. De a célja, hogy ugyanazt az üzenetet ismertesse meg, ugyanazt az Istent ismerje meg az embert. Akkor, amikor közelebb kerülünk a római birodalomhoz, megint nagyon fontos észrevenni azt, hogy az ókori római birodalmat hogyan váltja fel a kereszténység. És ezen belül hogyan jelenik meg Európa. Ahogyan ennek a szobornak a lábánál ott van a lábfej, amely részint vas, részint agyag, és külön kihangsúlyozza az ige, hogy ez soha nem fog egyesülni. És mi, akik most élünk egy egyesült Európában, ami nem tud egyesülni, egyszerűen csak rácsodálkozunk arra, hogy az ige miért beszélt erről több ezer évvel ezelőtt.
1: És a Biblia rávilágít arra, hogy az egyesülésre irányuló törekvések megvannak, de nem fognak valóra válni, és erre rámutat arra, hogy ennek milyen elvi okai vannak.
0: Igen. Tehát egyszerűen fantasztikus, hogy annyi idővel azelőtt Isten fontosnak tartotta, hogy erről beszéljen.
1: Hát Schatzper kb. Alapon, kb. 2500 évvel ezelőtt.
0: Igen. És akkor jön a következő kép, amire rávilágítottál. Az egyik gondolatban a bűnembere, vagy pedig ahogyan a dánieli profécia beszél erről, egy kis szarvnak a megjelenése.

0: jelenése. És a Biblia nagyon sok olyan utalást ad, amely segít bennünket megérteni azt, hogy miről is van szó. Mert a bibliai leírás, ami mindenek előtt a Dániel 7. fejezetében található, de Dániel 2. fejezete, ami segít ennek a megértésében, valójában olyan történelmi kilométereket említ, amelyek alapján teljes mértékben be tudjuk azonosítani, hogy vajon kiről is van szó. Hiszen úgy, ahogy minden területen, különböző korokban, különböző irányzatok, különböző egyházak más és más magyarázatot adtak ennek a bibliai filmkockának. De hogyha beszélünk arról, hogy a kis szarnak a tevékenysége 1260 évre tehető.
1: Igen, hogyha... és csak egy fél mondat, ezt az időszakot is a Biblia meghatározza, és egy kis kutatással ez kiszámítható, hát ha egyszer visszatérünk erre is.
0: Hogyha csak azt vesszük figyelembe, hogy a törvényt megváltoztatja az ünnepnapokat, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy üldözni fogja Istennek a hűséges gyermekeit, akkor felismerjük ezeket a kilométerköveket, például Krisztus után 538 vagy 1798, és akarva akaratlanul felismerjük a pápaságnak az intézményét. Ahogyan fejlődik, ahogyan mondhatnám úgy, hogy elbukik, igen, ahogyan úgy tűnik, hogy eltűnik a történelem színpadáról, és mégis azt veszük észre, hogy visszakapja azt a hatalmat, azt a befolyást, amelyen rendelkezett. Gondolok most Napóleon tábornokának, ahogyan elfogja a pápát, ahogyan újból kialakul a pápaságnak az intézménye. És ezek a bibliai utalások megint oda vezetnek bennünket, hogy miért tartotta az ige, az isteni kinyilatkoztatás annyira fontosnak, hogy ilyen kilométereket felállítva, hogy ilyen jellemtulajdonságokat bemutatva felhívja a figyelmünket arra munkára, arra a döntésre, amit a pápaság végzett, és amit a pápaságnak be kell töltenie még a kereszténység történetében.
1: Hát ennek az 1260 évnek a története, ezt megjegyezném, hogy a számítások elvégzése után tulajdonképpen az úgynevezett középkornak felelne meg. A 6. század elejétől 538-tól egész 1798-ig, amikor pápai tekintély megtört a napóleoni hadseregek ostroma során. Ez alatt, az idő alatt sok mindent megfigyelhetünk, sok olyan törekvést, ami egyrészt az emberi tekintélyre épülő vallásosságot, vallásgyakorlást igyekezett minél magasabb szintre emelni, és minél nagyobb tekintéllyel és erővel felruházni a szentírás tekintélyre épülő vallásossággal szemben. És gyakorlatilag újból a szemünk elé kerül az a két vezérfonal, amiről beszélünk már egészen az adásunk eleje óta. És láthatjuk ez alatt, az idő alatt, hogy nagyon sokszor törvényrendeletek, vagy akár a hadsereg segítségével léptette érvénybe az egyházak különböző intézkedéseit. Azon kívül ott volt az inkvizíció, az ellenreformáció és sok más egyéb folyamat, amelynek segítségével próbálták ellensúlyozni, vagy akár visszaverni a reformációs törekvéseket. És tulajdonképpen így halad ez a két vezérfonal át a történelmen. Mielőtt azonban tovább mennénk, szeretném elmondani azt, hogy senki ne érezze magát semmilyen értelemben megbélyegezve, azok sem, akik jóhiszeműen és őszintén felnevekedve egy hagyományos keresztény környezetben megismerték annak a szokásait és gyakorolják az igaz, őszinte Isten kereséstől hajtva, és azok se érezzék magukat mondjuk úgy felsőbb rendűeknek, akik a szentírás, kizárólag a szentírásra épülő vallásosságot gyakorolják, mert valójában az Istennel való őszinte kapcsolat az, ami hitelesíti az egészet, lehet képmutatóan igazi formákat gyakorolni, és lehet őszintén téves formákat gyakorolni, Isten viszont azt akarja, római levél szavait idézem, hogy minden ember megtérésre jusson, mindenki. Úgyhogy amire viszont rá szeretném mutatni azok, és ahogy ezt már az adásunk elejétől elindult ez az egész, az igazi harc az a háttérben húzódik meg. Kaint is úgy olvassuk a történetben, hogy egyrészt megszólította az Isten, de valaki még leselkedett mellette. És ez így van minden emberrel, minden korban, minden gyülekezettel, minden irányzattal. Isten próbálja az embereket a helyes irányba terelni, a másik erő pedig a téves irányba. És végső soron itt azon múlik minden, hogy melyik tekintélynek engedünk, az emberi vagy az isteni tekintélynek. Milyen magyarázatot ad, hogyha már itt tartunk ennél a római egyházat érintő történelmi szakasznál, milyen magyarázatot ad a római egyház a szombat vasárnappá változtatására, és még utaltunk rá a múlt heti beszélgetésünkben is, hogy tulajdonképpen a 7. nap szombatjából így lett vasárnap. A saját nyilatkozataikban mit mondanak erről a római katolikus irodalomban?
0: A római katolikus egyház önnyíltan felvállalja ezt a bizonyos tekintélyt, amelyet önmagának tulajdonít, hogy ő kapta ezt a Jóistentől, ami feljogosítja őt arra, hogy, hogy megváltoztassa Istennek a törvényét például. De érdekes észrevenni, hogy a profécia az nem pozitív értelemben adja ezt a jogot neki, hogy megváltoztatja, hanem negatív értelemben említi azt, hogy meg fogja változtatni az Isten törvényét. Nagyon sok olyan írásuk van, enciklopédiák, biblia magyarázatok, amelyekben ezt nyíltan felvállalják. Például a katolikus doktrína katekizmusában a következő kérdésre, hogy melyik a nyugalomnap, akkor ők a választ megadják, hogy a szombat a nyugalomnap, és akkor utána következik a másik kérdés, hogy miért tartjuk a szombat helyett a vasárnapot, és akkor következik a válasz. Azért tartjuk a szombat helyett a vasárnapot, mert a katolikus egyház áttette az ünnepet szombatról vasárnapra.
1: Igen, és egy olyan megfogalmazást is olvastam, hogy az ő tekintélye alapján, amivel rendelkezik.
0: Igen.
1: Tehát ez az, ami megmagyarázza a változást, és ezek bizonyított történelmi tények. Később viszont, amikor bekövetkezett a reformáció, és megjelent a protestantizmus, akkor ez a magyarázat, és ez a történelmi tény egy kicsit már kezdett zavaróvá válni a protestáns felekezetek számára, és ezért aztán kerestek ilyen biblia magyarázati indokokat, amivel mai napig is megalapozzák az ő lelki gyakorlatukat.
0: Igen, mert ebben az értelemben más keresztény egyházak nem fogadják el ezt a tekintélyt, amit a katolikus egyház magának tulajdonít.
1: Hát már önmagában a protestantizmus alapjait rengetné meg az, hogyha elfogadnák, mert gondoljunk arra, hogy a reformáció honnan indult el, és hogyha már a két vezérfonalról van szó, valójában mi volt a protestantizmus vagy a reformáció, az nem volt más, mint egy próbálkozás, egy erőfeszítés visszatérni az ige tekintélyéhez. Ezért választották többek között a sola scriptura alapelvet is.
0: Vagy pedig van még egy idézet, hogyha az időnkbe belefér, kérlek, ezt még itt felolvasnám a tanulmányozott könyvünkből, egy 1947-ben kiadott könyv. Azt mondja, mindannyian hiszünk a vallással kapcsolatban olyan dolgokat, amelyet nem találunk meg a Bibliában. Például sehol nem találjuk meg azt, hogy Krisztus vagy az apostolok megparancsolták volna a nyugalomnap áthelyezését szombatról vasárnapra. Isten Mózesnek adott parancsa kimondja, hogy meg kell szentelni a nyugalom napját, ami a hét hetedik napja, a szombat. Ma a legtöbb keresztény vasárnapot tart, de ezt nem a Biblia alapján, hanem a katolikus egyház miatt mondják ők ebben a könyvben, tehát a katolikus szerző. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy tekintélyre alapuló döntés,
1: emberi tekintélyre.
0: Emberi tekintélyre, vagy egyházi tekintélyre utaló gondolat, ameddig, hogyha lenne időnk, és de csak röviden, amit említettünk, hogy más felekezetek pedig egy olyan igei magyarázat alapján próbálják ezt alátámasztani, hogy végül is ugyanoda jutnak el. És én meg vagyok arról győződve, hogy ez a vallásos közösség a Jóisten kegyelméből meg fogja érteni, ahogyan beteljesednek az idői és eseményi proféciák, egyre többen meg fogják érteni azt, hogy tényleg a szombat milyen szerepet kell, és milyen szerepet fog betölteni a kereszténységen belül.
1: Egy nagyon rövid zárójel, mielőtt befordulunk a célegyenesbe. Csak így mint egy listát fel tudnál sorolni, esetleg néhány példát szombatünneplőkre, mondjuk a középkorban, vagy akár a későbbi középkorban, modernkor elején.
0: Persze, hála Istennek a történelem feljegyzi ezeknek a közösségeknek a létezését. Talán a valdenseket említeném meg legelőször, akik üldöztetés miatt az Alpok völgyeiben kellett elrejtőzzenek, ott őrizték meg a Biblia.
1: És volt közöttük vértanú is.
0: Sokan vértanú
1: mint
0: halál
1: annak
0: is
1: idején
0: haltak. Például náluk voltak olyan személyek, vagy olyan csoportok, akikről fel van jegyezve, hogy megtartották a szombatot. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy etióp keresztények bizonyos közösségei is megtartották a szombatot. Örmény keresztények között is voltak, akik szombatot ünnepeltek, a kelta keresztények között is vannak szombatünneplők, és ami egy picit közelebb áll hozzánk, azok a székely szombatosok. Tehát észreveszünk azt, hogy a Jóisten szent lelke mindig valahogy oda helyezte a keresztény embereknek a szívére ezt a gondolatot, és voltak olyanok, akik tényleg ezzel tudtak azonosulni, elfogadták, és számomra ez úgy bátorító, hogy a Jóisten mindig gondoskodott arról, hogy ez a bibliai igazság, ez eljusson az emberekhez, és legyen lehetőségük.
1: Nem örüljön feledésbe. Igen. Hát gyakran úgy alakulnak beszélgetéseink, visszatérünk oda, onnan elkezdtük, és ennek megvan a maga értelme. Idézzük a mondást, ez így kerek. Ha visszaérünk oda, onnan elkezdtük. Beszéltünk arról, ezzel indítottunk, és ide térünk vissza, hogy tulajdonképpen az emberi tekintélyre, vagy egyházi tekintélyre, ezzel szemben pedig az isteni tekintélyre, a Szentírásra épülő isteni imádat, mint két párhuzamos fonal végig halad a történelmen, és minden korban az embereknek volt lehetőségük, sőt, Isten hívta őket, hogy válasszanak a két lehetőség közül, és végső soron nem liturgiát, Isten tiszteleti formákat kellett választani, hanem azt, hogy kinek hódolunk, kit imádunk. Ebből épül fel az utolsó kérdés, hogyan válik egy ilyen történelmi kérdés személyes kérdéssé 2026-ban élő Isten kereső ember számára. és hogyan lehet biztos egy ilyen ember, hogy helyesen választ?
0: A Jóistennek az egyik másik nagyon szép ajándéka az a szabad választásnak, a döntésnek a lehetőség, amit a Jóisten megadott nekünk. Ez egy felelősség is, amit mindannyian tisztában kell lássunk, mert nem arról szól, hogy jön Isten, és akkor elmondja azt, hogy ezt és ezt tedd, és akkor te igennel vagy nemmel válaszolsz. Hanem azt veszük észre a különböző bibliai történetekben, hogy a bűnbeesés következményéként nekünk olyan természetünk van, bűnös természetünk, amelynek nehezére esik engedelmeskedni. Plusz a bűnnek a következményeként mindig olyan befolyás ér bennünket, ami elbizonytalanít. És nagyon sok ember azt mondja, nem tudom eldönteni szombat vagy vasárnap. Nem tudom eldönteni, hogy...
1: Van, aki nem is látja fontosnak.
0: Igen, nem tudom eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. De a Jóisten nem csak ezt a szabad választást adta meg, ami egy felelősség is, hanem lehetővé tette számunkra, hogy megkeressük. És ezt a felelősséget kell mi felvállaljuk. Hogy úgy, ahogy az apostolok cselekedetében is ott voltak a berre a beliek. Igen, különböző információk jutnak el hozzánk. A Jóisten szeretné azt, hogy ezeket mind-mind megvizsgáljuk. Mi alapján? Csak a Szentírás alapján. Uh-huh. Tehát a Biblia nyújtja számunkra azt az igazságot és azt a világosságot, ami a szabad választásunkhoz és a felelősségünkhöz kapcsolódik, hogy mi ez alapján el tudjuk dönteni, hogy milyen módon hiszünk, követjük és engedelmeskedünk a Jóistennek.
1: Hát köszönjük szépen a különlegesen értékes gondolatokat, ezt a fontos történelmi betekintést. A Jóisten áldását kívánjuk, hogy ezt tudjad máshol is minél többször, minél meggyőzőbb erővel elmondani. Ugyanakkor meg szeretném köszönni a nézők és a hallgatók nevében az erőfeszítést, amit fektettél és fordítottál az adásokra. Jóisten áldjon meg, és várunk vissza.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves nézőink, fontos témán vagyunk túl. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy senki sem érezze magát személyesen érintve negatív értelemben, hanem inkább érezzük azt, hogy a Jóisten meg akar szólítani, és a helyes irányba fordítani életünket. Megtörténhet, hogy ezentúl a történelmet és a történelem alapköveire épülő mai gyakorlatokat, mai létező különféle egyházi és vallási csoportokat és azoknak istenimádatát talán egy picit élesebb és többféle színben látjuk, mint eddig. Lehet, hogy egy új oldalát ismertük meg annak, hogy hogyan jutottunk idáig. Azonban azt szeretném önöknek javasolni, hogy mindazt, amit hallottak, a hallottaknak a lencséjén keresztül vizsgálják meg. És elmondom, hogy ez mit jelent. Arról beszéltünk, hogy létezik egy emberi tekintélyre, emberi véleményre, emberi intézményekre alapozó szemlélet és vallás, és van egy másik vallás, egy másik szemlélet, amelyik az Isten igéjére és az Isten tekintélyére épül. Ennek fényében megkérem önöket, hogy mindazt, amit ma hallottak, így vizsgálják meg. Az elmondottak emberi gondolatok és emberi tekintélyre épülnek, vagy Isten igéje alátámasztja mindazt, ami elhangzott. És ennek függvényében válasszanak. Várjuk önöket nagyon sok szeretettel mához egy hétre is, addig is kívánom, hogy Jóisten vezesse önöket, gondoskodjon önökről. Ne feledjék el, hogy a beszélgetésünk alapját képező és a beszélgetésekben elhangzottaknál sokkal gazdagabb részleteket tartalmazó könyv ingyen az önök számára elérhető. Nem kell más tenniük, mint nevüket és postai címüket elküldeni a kapcsolatkukac@speranzatv.ro e-mail címre, és akik szeretnének még mélyebben tanulmányozni Bibliát is igényelhetnek úgy magyar, mint román nyelven. Várjuk tehát önöket mához egy hétre, addig is ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszonthallásra.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

0: Mi az igazság?
1: Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe az örök birodalom álma, az örök ország álma. Bábeltől Rómáig igyekszünk végigkövetni a birodalmi eszme születését. Gyakorlatilag a nagyon is mai témákkal foglalkozunk, de ahhoz, hogy megértsük a mai történelmi helyzetet és folyamatokat, nagyon messze vissza kell nyúlni az időben. A Biblia szerint a birodalmi eszme születése a bábeli torony építéséhez köthető, amelyről Mózes első könyve 11. fejezetében olvashatunk. A korábbi fejezetek arról számolnak be, hogy röviddel a vízözön után már egy Nimród nevű hatalmas uralkodó idején egy nagy birodalom épült itt a Közel-Keleten, és ennek a birodalomnak az eszmeiségében és gondolati alapjában nagyon is felismerhetők azok az eszmék és azok az alapok, amelyek a mai folyamatokat is mozgatják. Azt olvashatjuk Mózes első könyve 11. fejezetében, hogy amikor ebbe a hatalmas vállalkozásba kezdtek, tehát a bábeli torony építésébe, akkor az az eszme vezérelte őket, hogy szerezzenek maguknak nevet. Ami nem pusztán annyit jelentett, hogy szerettek volna hírnevet szerezni maguknak, hanem azt is, hogy szerették volna örökké és állandóvá tenni a birodalmat, az emberi építményt, az emberi művet. A nemrég lezajlódott nagy katasztrófa, valóban egyetemes katasztrófa a vízözön után, ők úgy gondolták, hogy valamit kell tenni azért, hogy egy eljövendő katasztrófától megmeneküljenek. Ezért kezdtek egy olyan tornyot építeni, ami a reményeik szerint fölébe ért volna egy esetleges újabb vízözön szintjének, tehát szerettek volna megmenekülni tőle. Ugye minden ilyen nagy birodalom építés hátterében az húzódik meg, hogy szeretnék a különböző ellenségeskedések, az emberi társadalmak között uralkodó nagy ellenségeskedések elejét venni. Aztán azt is mondták, és az is ott állt a birodalom építés hátterében, így olvassuk ezt a 11. fejezetben, hogy el ne szélegyünk a földön, hogy el ne szélegyenek a földön, mondták. Kedves hallgatók, a Biblia szerint az első nagy szövetségkötési kísérlet rögtön az emberi történelem hajnalán, amikor szerették volna egyesíteni az akkor érő civilizációkat egy uralom alatt. Ennek a hátterében viszont már kifejezetten itt egy nagy lázadás állt. Isten ugyanis kifejezetten meghagyta az akkor élő emberiség képviselőinek, hogy szélegyenek el a földön. Nem Isten akarata volt az, hogy egy helyen tömörüljenek, hiszen ez mindig a nagy városépítéseket és a birodalom építéseket segítette elő, és ezek a nagy birodalom építések és városépítések magával hozták a bűnök koncentrálódását is. Nagyon érdekes tanulmányt olvastam nem olyan régen egy filozófus tollából, aki roppant következtetése jutott Mózes első könyve tanulmányozása során. Azt mondja, hogy innen kellett megértenem azt, ami tulajdonképpen mindig is ott motoszkált az elmémben, hogy az emberi bűn története a nagyvárosok építésével kezdődik. Hát ez egy különös észrevétel, de talán nem áll messze a valóságtól. Kedves hallgatók, ez tehát az emberi történelem hajnala, legalábbis az özönvíz utáni történelem hajnala, körülbelül 4500 esztendővel ezelőtt, tehát így indult útjára az emberi történelem egy nagy birodalom építésének álmával, egy hatalmas vezető, vezetésével, egy hatalmas uralkodó kormányzata alatt, és nagyjából ugyanazok a vágyak és szenvedélyek és gondolatok irányították és mozgatták őket is, mint amelyek a későbbi nagy birodalom építők gondolataiban motoszkált, és amelyek talán nem meglepő és nem túl bátor a következtetés, amelyek a mai birodalom építés hátterében is állnak. De hogy milyen folytatása is volt a birodalom építési igényeknek, erről már egy másik bibliai könyv számol be, és a mai tanulmányunk középpontjában ez a bibliai könyv fog állni, és ez a profétikus könyv Dániel próféta könyve. Erről a könyvről már a múlt alkalommal szóltunk. Azt mondtam Dániel könyvéről, hogy ez a könyv a legnagyobb gondolkodókat hozta lázba. Olyan gondolkodókról beszéltem, mint Sir Isaac Newton, aki külön Biblia magyarázatot írt Dániel és jelenések könyve proféciájára, vagy proféciáját magyarázva, illetve Pascalt és Descartes-ot említettem. Valóban Dániel könyve megérdemel minden figyelmet. Ha röviden összefoglalhatnám, hogy mi ennek a könyvnek a jelentősége, talán leginkább azt mondanám, hogy Dániel könyvéből kezdjük megérteni azt, hogy mi is az, hogy világtörténelem. Mi is az, hogy világtörténelem? Dániel könyve olyan vázlatjövendőléseket tartalmaz, amelyek a történelmet nem csak egyes pillanataiban ragadja meg, nem pillanatképeket ragad ki az emberi történelem menetéből, hanem kifejezetten folyamatában akarja megragadni az emberi történelem alakulását, és mindegyik vázlatprofécia azzal a közös tulajdonsággal rendelkezik, hogy az emberi történelem egy adott pontján indul útjára, ott veszi fel a történet fonalát, és kivétel nélkül mindegyikük az emberi történelem lezárásáig. Jézus Krisztus és Isten szabadító megjelenésével zárja le a történelem tanulmányozását. Négy ilyen vázlatprofécia található Dániel könyvében, és hat az Új Szövetségben, zömében, a jelenések könyvében, de az evangéliumokban, illetve egy páli levélben is találhatunk ilyen vázlatjövendőlést. Én egyszer egy külön előadás sorozatot szenteltem Dániel könyve vázlatjövendőléseinek. Hát sajnos ezt nem eleveníthetem fel ismét, és nincs arra időnk, hogy a vázlatproféciákat ismét a maguk részletességében mutassuk be, de egy vázlatos bemutatásra ma is van időnk. Ugye Dániel könyve második fejezete összefoglalólag mutatja be a világ birodalmi eszme alakulását a babiloni birodalomtól. Hát most nem árulom el, hogy a történelem mely pontjáig, de a következő előadáson már mindenki megkapja erre is a választ, illetve saját maga is, kiki, hogyha veszi a fáradtságot és otthon előveszi Dániel próféta könyvét, elsősorban a második és a hetedik fejezete gondolok. Tehát ebből mindenki megláthatja, hogy a világbirodalmi eszme hol gyökerezik, és hogyan alakult ez az emberi történelem folyamatában. Kedves hallgatók, megfordítjuk most az elemzés menetét, rátérek már magára az álomra és rögtön a magyarázatára is. Azért fordítom meg, mert a mai előadáson a hangsúlyt sokkal inkább a profécia üzenetére szeretném helyezni, tehát egy általános történelem szemléletet szeretnék a kedves hallgatóknak adni. Ugye azt mondtam a múlt alkalommal, hogy amikor a proféciákat tanulmányozzuk, óvakodjunk attól, hogy puszta történelemkönyvet keressünk a jövendőlésekben. Nagyon kevéssé értettük meg a jövendőléseket, ha csak történeti magyarázatokat, tehát behelyettesítéseket keresünk, hogy ez a testrész a szobor látomásban ezt a birodalmat jelenti, vagy ez a vadállat Dániel könyve 7. fejezetében egy másikat. Akkor értjük meg igazán, hogy mi a proféciák üzenete, ha megnézzük a szobor jellemzését, ha megnézzük a jelképekből adódó kétségtelen és kétségbe vonhatatlan következtetéseket. De mondom, a mai előadást kezdjük tehát mindenek előtt az álom magyarázatával. Dániel könyve második fejezetét kell tehát megismernünk. Nézzünk meg rövid jeleneteket Dániel próféta életéből, Hans Holbein metszetén. Dániel társai a kemencében, Dániel könyve harmadik fejezete ad számot erről a bibliai történetről, amikor az ifjak inkább vállalták a megpróbáltatást és a kint, semmint, hogy az igaz Isten tiszteletét felcseréljék múló földi uralkodók tiszteletével. Azután Dániel az oroszlánok vermében, hasonló a történet, de egy másik birodalom polgáraként immár, hiszen Dániel sok-sok évtizedet fog át, nem csak életével, hanem a megírt történettel is, és nem csupán a babiloni birodalom, de a Médo-Perzsa birodalom szolgálatában is állt, és amiképpen megpróbálták a babiloni birodalomban, ugyanúgy megpróbálták őt a Médo-Perzsa birodalomban is. Nabukodonozor király, a babiloni birodalom uralkodója egy hatalmas szobrot lát álmában. Dániel volt az, aki nem egyszerűen az álmot fejti meg, hanem magát az álmot is elmondja. Ez sem véletlen, hiszen Isten nem csak azzal tett bizonyságot arról, hogy nem egyszerűen az álom magyarázatát adta meg, hanem magát az álmot is, de Nabukodonozort magát is szembesíteni kellett az álom jelentőségével és tartalmával. Ennek a szobornak aranyfeje volt, ezüst vállai, karjai és melle. A szobor hasa és oldalai részből valók voltak, míg a vas lábszárak, illetve vas és cserép elegyéből álló lábfejekben végződött a test. Tehát egy hatalmas szobor, ami különböző anyagokból állt össze, méghozzá a fejétől a lábáig csökkenő értéksorrendben. Különböző dolgokat fűzött még Dániel ehhez a szobor látomáshoz, hogy miket, erről fogunk majd az ezt követő részben szólni. Most viszont nézzük az álom magyarázatát. Az álom magyarázatában az is segítségünkre lesz, hogy a hetedik fejezet, tehát a könyv hetedik fejezetében viszont már Dániel lát egy álmot, és ebben az álomban ugyanazok a, hát mondjuk ki most már birodalmak, hiszen szó szerint azonosítja majd Dániel könyve második fejezete a különböző testrészeket különböző birodalmakkal. Tehát a hetedik fejezetben ugyanezek a birodalmak állatok képében jelennek meg. Az aranyfej egy oroszlán képében, amely sasszárnyakkal rendelkezik. A réz, bocsánat, ezüst karok és ezüst mellkas, Dániel könyve 7. fejezetében a medve, amely egyik oldaláról a másikra kér. A réz által képviselt birodalom Dániel könyve 7. fejezetében a párduc, amelynek 4 feje volt, és 4 madárszánnyal rendelkezett. Ugye ezek ilyen hibrid állatok, mindegyik sokféle állat tulajdonságait ötvözi magába. És a negyedik állat, ez viszont megnevezhetetlen, tehát semmilyen vadállattal nem azonosítható, rettenetes, iszonyú és rendkívül erős, olvasthatjuk róla, és a fején 10 szarv található, és a 10 szarv között viszont egy kis szarv található, amelynek ember szemekhez hasonló szemei voltak. Ez egy különös látvány volt, de hogy ez mi is, erről majd csak is a következő előadáson fogunk beszélni. Hát melyek is ezek a birodalmak, de mielőtt még tovább folytatnánk, még segítségünkre van Dániel könyve, mert a 8. fejezetben ugyanezek a birodalmak már a szentéllyel összefüggő tiszta állatok képében is megjelenik, tehát a kecskebak, illetve a kos jelenik meg, de azután a 4. helyen, illetve a 3. helyen, mert Dániel könyve 8. fejezetében már nem is szerepel a babiloni birodalom, megjelenik újra az a kis szarv, amelyre Dániel könyve 7. fejezete tett először utalást. Kedves hallgatók, a magyarázat nagyon egyszerű. Az első testrészt maga Dániel így magyarázta: te király, akinek az egek istene bölcsességet, hatalmat és dicsőséget adott, te vagy az aranyfej. Tehát magával, Nabukodonozor királlyal, illetve az ő birodalmával azonosította az aranyfejet, és nagyon kiemelendő ebben a magyarázatban az, hogy Dániel azt mondja, hogy az egek istene adott neked bölcsességet és hatalmat. Tehát Istentől való volt ez a birodalom, amiképpen nagyjából minden állam, de külön kiemeli Dániel, hogy Isten volt az, aki bölcsességet adott a királynak, de a birodalom bukását is megjövendőli Dániel könyve. Tudnék, a 7. fejezet azt mondja, hogy emberi szív adaték néki, mármint az oroszlánnak, és lábra állítaték. Az emberi szív itt a gyengeséget ábrázolja, tehát az emberi szív az oroszlánhoz képest a gyengeség jele. Valóban a babiloni birodalom akkor gyengült meg, és akkor esett áldozatául egy másik birodalomnak, amikor felhagyott az egyedül igaz Isten tiszteletével, és amikor a tivornyázásnak és a különböző kicsapongásnak adtak helyet. Egyébként egy rendkívül fejlett kultúra ez. Az Istár kapu rekonstrukciós ábrázolásait láthatjuk egyébként Berlinben, a Pergamon Múzeumban, ez meg is tekinthető. Itt vannak a különböző állatábrázolások. Ugye az Istár kapu a felvonulási útvonalon volt található, nagy körmeneteket rendeztek itt, különböző bálvány istenek tiszteletére mind inkább, és hát itt tisztelték az isteneket. Ugye ezek a körmenetek, ezek nem újdonságok, már a babiloni történelemmel is megjelentek. És íme ez már a babiloni birodalom bukásának a jelenetei, egy 19. századi amerikai festő, amint Belsacár lakomáján Dániel rámutat arra a bizonyos kézre, amely majd oda fogja rajzolni a maga üzenetét a palota falára, és amely arról tesz bizonyságot, hogy megméretett a birodalom és könnyűnek találhatott, így lesz vége minden olyan birodalomnak, amely hát az egyedül igaz Isten tiszteletét felcseréli mulandó istenek tiszteletével, amelyek nem is léteznek. Ez maradt Babilonból, rommá lett, ahogy erről az ószövetségi prófétai könyvek is tanúskodtak. Egy új birodalom veszi át a helyét, a Médo-Persa birodalom, az ezüst vállakkal és mellkassal jelképezett birodalom, amely a 7. fejezetben az egyik oldaláról a másik oldalára kélő medve képében jelenik meg. Képünkön Darius király domborműve az ókori Persepolis romjai között. Ez pedig már a szúszai palota rekonstrukciós rajza, kívülről, illetve belülről. Ez is egy roppant mértékű kultúra volt, de a profécia értékelése szerint ez már csak ezüst volt az aranyhoz képest, tehát valamivel alább való birodalom volt, így is mondja ezt a második fejezet, hogy alább való birodalom, mint a babiloni. De ez a birodalom is még roppant értékeket vonultathatott fel, nem csak kulturális szempontból, hanem amint űrosz agyak hengerén is megtalálhatjuk, egy a történelemben szinte egyedülálló vallásszabadsági ediktum található ezen az agyakhengeren, amelynek részleteit elolvashatjuk egyébként a Bibliában is. Kürosz, ez a felvilágosult király, vallásszabadságot biztosított a birodalom valamennyi népének, és hát ezáltal a birodalom történetének néhány évtizedével fellélegezhettek maguk a héberek is. Ez már Kürosz király sírhelye a mai iráni Paszár Gadájban, ugye mindmáig megőrizték a király emlékezetét. De ez viszont már az egykori főváros romjai, Persepolis, ebből a birodalomból sem sok minden maradt. Azt is elmondja a jövendőlés, hogy a birodalom bukását mi okozta. A 7. fejezetben ugyanis az áll, hogy ez a birodalom hiába bírhatott nagy hódításokat. Ugye három oldalborda található a medve szájában, de egyszer csak ezt a felszólítást kapja a medve, hogy kelj fel és egyél sok húst, egyél sok húst. Döbbenetes beteljesedése van ennek a jövendőlésnek is. A perzsa birodalom valóban ennek köszönhette a vesztét, hiszen nem elégedett meg a keleti, déli és északi irányú hódításaival, nyugat felé kíván terjeszkedni, és ott a görög városállamok álltak útjában, de a görögök útjukat állták, és annyira, hogy tehát az állandósuló perzsa támadások voltak azok, amelyek felébresztették a görög városállamok egységesülési igényét, és egységbe forrasztotta a görögöket, úgyhogy bő egy évszázad múlva éppen ugyanezek a görögök, amelyeket felszítottak fel, paprikáztak a görög, illetve a perzsa támadások. Az időszámításunk előtti 334-es esztendőben az Iszoszi csatában Nagy Sándor vezetésével győzték le a perzsákat, és ez gyakorlatilag a perzsa birodalom végét is jelentette. Nagy Sándor volt ez a birodalom építő király, akinek a fellépése és szárnyalása hasonlítható a Párduc szárnyalásához. méghozzá madárszárnyakkal szárnyalt ez a nagy birodalom építő. Ő volt az, aki először kötötte össze a távol keletet Európával, hiszen a birodalom nyugati fele benyúlt a mai Európa területére, de keleten a birodalom egészen az Indusig ért. Amilyen hirtelen volt, hirtelen történt Nagy Sándor felemelkedése, olyan hirtelen volt a bukása is, mindössze 36 esztendős korában érte a halál, éppen akkor, amikor Istenné kiáltatta ki magát. Ez a birodalom is ennek köszönhette a vesztét, az Isten fölé akarta emelni magát. A görög kultúra és civilizáció azonban így is számtalan nyomot hagyott maga után az emberiség történetében. Pláton és Arisztotelész a nyugati gondolkodás és a nyugati filozófia nagy megalapozói, de Szókratész szintén nagy befolyást gyakorolt az emberi gondolkodásra. A görög demokrácia nagy időszakában ítélték halálra Szókratészt pusztán azért, mert gondolkodni merte tanítani az ifjakat és az embereket, de ő bátran vállalta a halált, és ez a halálvállalás egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy a középkor folyamán is mintegy felmagasztalják a halálkultuszt, tehát a halálnak mintegy kultusza alakult ki az európai kultúrában. A görög birodalom helyét az időszámításunk előtti második században veszi át a római birodalom, de néhány évtizeddel később Trajanus császár idején a birodalom még tovább terjedt, elfoglalták többek között a pártus birodalmat, illetve Arábia egy részét, és itt egészen a Rajna vonalán túl terjeszkedtek, tehát a birodalom még nagyobb kiterjedést nyert, és ezért is mondhatta a profécia Dániel könyve második fejezetében, hogy ez egy olyan birodalom lesz, amely megeszi az egész földet. Megeszi az egész földet, mert valóban az egész földön uralkodik. A babiloni birodalmat maga Dániel azonosítja a második fejezetben, a médo-perzsa birodalmat a nyolcadik fejezet azonosítja, és ugyanez a fejezet Görögországot is azonosítja. A római birodalom miben létét, illetve kilétét viszont maga Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében. Hát a római birodalom története, a rómaiság a profécia szerint egészen az emberi történelem végéig kitart, miképpen is örökítette át magát Róma az utókor számára, s tart ki az ő uralma egészen az emberi történelem lezárásaig. Ez az egyik nagy kérdésünk, amelyre a következő előadás során választ igyekszünk találni. Minden esetre a profécia lezárása szerint, és erre is fogunk majd kellő időt szentelni az előadás végén, hogy az állókép egyszer csak hirtelen egy döbbenetes dolgon megy át, egy kis kő szakad le emberi kéz érintése nélkül, és amint rászakad a szoborra, darabokra zúzza azt, porrá zúzatik, semmi sem marad belőle, el fogja takarítani a szél, és a helyén pedig a kis kő lesz nagyjá, és ez a nagyjá lett kis kő tölti be az egész földet. Ennek a magyarázatára is rá fogunk térni az előadás végén. Hát ha jól tettem volna be, akkor itt láthatnák a kedves hallgatók, hogy Dánielt annyira megdöbbentette ez a látás, elsősorban a 7. fejezetben található jövendőlés, annyira megdöbbentette, hogy elájult. És nem is tudott enni, nem is tudott inni, annyira megdöbbentették a látottak. Ugye képzeljük el azt, hogy mi már csak úgy visszatekintünk az emberi történelem alakulására, de Dániel a jelképekből nagyon is értvén belelátott hirtelen abba, hogy micsoda küzdelmek várnak még az emberiségre, micsoda döbbenetes dolgokon kell még átmenniük az embereknek egészen az emberi történelem lezárásáig. Kedves hallgatók, ez tehát az álom történeti magyarázata, de mint említettem, én sokkal jobban és sokkal többet szeretnék foglalkozni az álomban rejlő más üzenetekkel. Ugyanis ezt olvashatjuk magáról a szobor látomásról, a 31. versben, hogy amikor Dániel szembesíti a királyt magának a szobornak a látomásával, akkor következőképpen vezeti be mondandóját. Te láttad, ó király, és íme egy nagy kép, ez a kép, mely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Mit mond a profécia az emberi történelemről? Kiváló az ő fényessége, a külső megjelenése fényessége, de amikor jobban beletekintünk az ábrázatába, rettenetes ez a látomás, az ábrázata rettenetes. Nem lehet ez a benyomásunk, nem hasonló a benyomásunk akkor, amikor az emberi történelem egészére tekintünk vissza? Petőfi is valami hasonlót látott akkor, amikor Ítélet című versében, hogy a történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Igen, kedves hallgatók, vérfolyam. Voltak ugyan, vagy feltételezhetően voltak dicső korszakai, és az emberek nagyon szeretnek ezekre a dicső korszakokra hangsúlyt helyezni, de hát még ezek a dicső korszakok is. Gondoljanak csak a görög demokrácia történetére, amelyek, hát máig emlékszem rá, ugye ez volt a mi történelem könyvünkben az illető fejezet lezárásaként, hogy az emberi történelem legfényesebb lapjaira tartozik a görög demokrácia története. Holott ebben a néhány évtizedben is rabszolgák vére és gondolkodó emberek félretevése, gondoljanak csak Szókratészre, ez jellemezte még ezt a történelmet is. Vagy milyen más történeti időszakra utalhatnánk? Szívesen emlegetnénk fel még bizonyos történelmi korszakokat, talán a reformkort, talán a nagy rendszerváltások korát. De hát ismerjük ezeknek is a hátterét. Viszályok, viszálykodások, iszonyú tömkelege. Azt mondja tehát a profécia, hogy az emberi történelem egészen félelmetes és kiábrándító képet mutat a gondolkodó ember számára. Aztán arra is választad a profécia, hogy miért ilyen borzalmas ez a történelem, miért ilyen nehezen elviselhető ez a történelem. Tessenek megfigyelni, hogy a profécia azt mondja, hogy a különböző birodalmak úgy lépnek fel a történelem színpadára, hogy közben, hát hogy így mondjam, a másik egy előző birodalom hátára lépnek, és egy másik birodalmat beletaposnak a földbe. Egy másik birodalom kárára. Amikor fellép a Médo-Persa birodalom, akkor legyőzi a babilonit. Amikor fellép a görög, legyőzi a Médo-Perzsát, a római pedig az összes előző birodalom hátán, illetve terhére fog majd felemelkedni. Dániel könyve 7. fejezete ezt úgy fejezi ki, hogy a különböző vadállatok a népek tengeréből emelkednek ki. Ez egy döbbenetes látomás, a népek tengeréből. Vagyis mások legyőzése, mások sárba tiprása árán. Ez is egy döbbenetes üzenete a jövendőlésnek. Kedves hallgatók, amikor ezek a birodalmak felléptek, akkor a népek boldogítóiként léptek föl. Azt hirdették, hogy ők fogják majd az örök birodalmat megalapítani. Ennek mindig vérfolyam volt az ára. Az emberi boldogság, teremtés csak erre képes. És még mielőtt elkezdenénk okolni a különböző politikai hatalmakat, mert hát itt ugye politikai hatalmakról van szó. Ne okoljuk csak a politikai hatalmakat és a birodalmakat ezért, mert tessenek csak végig gondolni, van egy eszme, egy ma nagyon divatos eszme, amelyet csak nem minden ember magáévá tett. Ez az eszme azt tanítja, hogy az önzés a fejlődés motorja.

mások sárba tiktásával, lekönyöklésével, vízbe taposásával gondoljuk elérhetőnek. Itt az emberiség egészéről van szó, az emberi boldogság teremtés sajnos csak erre képes. És innen következik a profécia harmadik üzenet, amely nem kevésbé súlyos. Azt mondja a profécia, hogy az aranytól, az ezüstön, a rézen és a vason keresztül eljutunk a cserépig. Vagyis az értékesebbtől az értékteleneddig. A Biblia szerint az emberi történelem nem egy szüntelen fejlődés képét mutatja. Bár szeretnék úgy bemutatni a történelmet, mintha az egy szüntelen fejlődés képét mutatna. Hát ugye a technikai civilizáció szempontjából, ha csak ebből a szempontból nézzük, akkor ez valami hasonlóra engedne következtetni. A Biblia viszont azt mondja, hogy a civilizációk értékét nem ez határozza meg, hanem az erkölcsi értékek. És az erkölcsi értékek szempontjából sajnos egy szüntelen süllyedés figyelhető meg. Néha ugyan, mintha egy kis dialektikus mozgás lenne megfigyelhető, de igazából, ha teljes hosszmetszetében tekintjük a történelmet, ez a szüntelen süllyedés letagadhatatlan. A Biblia nem mondja azt, hogy az emberiség történelme egy ilyen ciklikus mozgásban mindig fölé és alá halad. Talán emlékeznek Petőfi költeményére, a múlt előadáson hallhatták, ugye azt mondja Petőfi, hogy hát tényleg az ő korában tették közé azt a nagy eszmét, hogy az emberiség folyvást följebb emelkedik. Azt mondja Petőfi, bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék folyvást egyre feljebb. Igen, ebben reménykedik a legtöbb ember, hogy bármilyen rossz is most, de lesz majd egyszer egy felemelkedés. A Biblia nem ringat el bennünket ilyen illúziókban. És a negyedik megfigyelésünk a profécia alapján az lehet, hogy az emberi történelemben nincs állandóság. Kedves hallgatók, itt kell rátérnünk arra, hogy Nabukodonozor, amikor ezt az álmot kapta, mi is gondolkodott. Mert Isten ugye, amikor meglátogatta Nabukodonozort ezzel az álommal, Nabukodonozort kérdések gyötörték és foglalkoztatták. Min is gondolkodhatott egy nagy birodalomépítő, aki elfoglalta éppen az egész akkor létező civilizáció sokaságát. Azon, hogy tartós lesz-e az ő birodalma. Örökké fog-e tartani az ő birodalma. És átvitt értelemben arra a nagy emberi kérdése, hogy mi is az emberi élet célja, mi adhat az emberi élet számára tartós és maradandó értéket. Milyen döbbenet ülhetett ki a király arcán, amikor egyszer csak azt hallhatta, hogy utánad más birodalom támad. De azután a birodalom után is más birodalom támad, és azután is. És még az utolsónak sem lesz tartósága. Ám bátor a vassal és a vas és cserép elegyével ábrázolt birodalmak leírása nem véletlenül ilyen részletes. Erről majd a következő előadáson szólunk. Érzékelteti a Szentírás, hogy a vassal és a vas és cserép elegyével ábrázolt birodalmak, azok időben a leghosszabb ideig fognak kinyúlni. De még ezek sem lesznek állandók. Az örök országot, azt a bizonyos örök országot ember nem hozhatja el ezen a világon. De azt is mondhatnám, hogy talán jó is így. Mert képzeljük el azt a világot, ha az tartana örökké, amelyben az önzés, a harc, a kegyetlenség, a felmagasztalt eszmék. Kedves hallgatók, hogy mi is milyen történetfilozófiát is közöl Dániel profécia, ezt nem csak én most én akarom önöknek elmondani, hadd adjam át a szót a költőnek, mert egy nagy költő szintén elmondta ezt nekünk. Ez a nagy költő Vörös Marti Mihály, akinek a gondolati költészete egy velőtrázó sikollyal ér fel, de aki nagyon is látta, egy őszintén tipródó, egy őszintén gondolkodó ember volt. Nagyon is látta azt, hogy az igazi reménység ott kezdődik, ahol a hamis reménységekkel leszámolunk. Egy igazi történet szemléletet ad a költemény második és harmadik strófájában, de a költemény igazi nagy értéke, hogy a történet filozófiáról szépen lassan áttér
az emberiség

0: Azért is ez a költemény címe, hogy az emberek, mert azt mondja Vörös Marti, hogy az emberi történelem szörnyűsége miatt, szörnyűségéért nem politikusokat, nem királyokat, nem birodalmakat kell okolnunk, hanem az ember, az önző ember, aki fáj a földnek. Azt mondja Babits erről a sorról, hogy a költészet legnagyobb sora lesz, hogy az ember fáj a földnek. Mert istentelen figy van közötted, ész és rossz akarat. Hiába nagyra hivatott az ember, hiába nagyok a képességei az embernek, de ha rossz akarattal és önzéssel párosul, ez borzalmas mélységekbe taszítja az emberi történelmet. Jó lenne ezt a verset külön is elemezni, talán egy külön előadást ennek szánni, erre nincs alkalmunk. Csak arra kérem önöket, hogy amikor hallgatjuk ezt a költeményt, tartsuk szem előtt Dániel próféta könyve második fejezetének üzenetét. A költeményt ma is I. és Dániel tolmácsolásában hallgatjuk meg.
1: Vörös Marti Mihály, az emberek. Hallgassatok, ne szóljon a dal. Most a világ beszél, s megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könny zápor, melyet bánat hajt. Szél, melyet ember szív sóhajt. Hiába minden, szellem, bűn, erény, nincsen remény. Hallátok a mesét. A népnek atyái voltanak, s amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. S a megmaradt nép fölsüvölt, törvényt, s a törvény újra ölt. Bukott a jó, tombolt a gaz merény, nincsen remény. És jöttek a dicsők, hatalmas lábuk törvény felett. Volt munka, pusztított a vas, s az ember kérkedett. S midőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg. S hír, villám az inség éjjelén, nincsen remény. És hosszú béke van, s az ember rémítő szapora. Talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Sovár szemmel néz ég felé, mert haj a föld az nem övé, néki a föld még sírnak is kemény, nincsen remény. Mi dús a föld, s emberkezek még dúsabbá teszik azt, és mégis szerte dúl az inség, s rút szolgaság nyomaszt. Így kell-e lennie? Vagy ha nem, miért oly idős egy gyötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Nincsen remény. Istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. Állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc, s béke év után a testvérgyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul, az emberfaj sárkány fog vetemény. Nincsen remény. Nincsen remény.
0: Kedves hallgatók, egy irodalomtörténész a következő címmel ír tanulmányt erről a költeményről, az igazi reménység verse. Ugye milyen paradoxon? Minden strófája ezzel zárul, hogy nincsen remény. Az utolsó strófa meg is ismétli ezt, nincsen remény. Mi áll e cím hátterében, hogy az irodalomtörténész meg is magyarázta, azt mondja, az igazi reménység ott indul útjára, ahol a hamis reménységekkel leszámolunk. Mert az emberiség történetét milengiát mindig, hogy a hamis illúziókeltések, a hamis ábránkeltések politikája, hogy az emberiséget milyen könnyű volt egy-egy ábránban elringatni, hogy hát majd csak jobb lesz, majd mi fölébe emelkedünk a múltnak, majd mi legyőzzük a múlt problémáit, nem követhetjük el ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, majd mi megoldjuk azokat, amiket az elődeink elrontottak, és az embereket nagyon könnyű ezek után vonni, húzni. Kedves hallgatók, A Biblia tud az emberiség boldogság igényéről és reménység vágyáról. És így emberi élet az emberi élet, és így egész az emberi élet, de a Biblia nem is hagy bennünket reménység nélkül. Mert ugyan az arany fejtől egészen a vas és cserép láb ujjakig nem találunk semmi reménykeltőt. De a Biblia azt mondja, hogy az igazi reménység mégiscsak megérkezik az emberiség számára. A Biblia szerint az a bizonyos kiskő, amely leszakad, és porrá zúzza a szobrot, a szoborlátomást, ez az a bizonyos kiskő, amely emberi kéz érintése nélkül érkezik el. Csodálatos kis kifejezés ez, amely arra enged következtetni, hogy az emberi történelemben a megoldás az ember számára, az életet akaró ember számára nem-e földi történelem keretei között jön el. Lesz örök ország, lesz örök birodalom, de nem-e földi történelem keretei között. Mert mi is ez a kiskő? Mivel is kell azonosítanunk? Ugye a kiskő magyarázatát Máté evangélium a 21. fejezetében maga Jézus Krisztus adja tudtunkra, amikor saját magával azonosítja ezt a kiskövet, és egészen pontosan Dániel könyve 2. fejezetére utal, amikor azt mondja, hogy aki-e kőre esik, szétzúzza azt, de aki-e pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Vagyis attól függően lesz az ember ennek az örök országnak a részese, hogy hogyan találkozik a kis kővel. Ha valaki ráesik, önként ráesik erre a kis kőre, akkor ugyan zúzódásokat szenved, széttöretik a régi énje, az önző énje. Mert azt mondja a Biblia, hogy az emberi történelem sok-sok borzalma és rettenete mélyén mi áll az emberi önzés. Az emberi önzés a bajok gyökere. Nem a társadalmi osztályok, nem a függetlenség vagy nem függetlenség kérdése. Az emberi önzés. Ha valaki ráesik egy kis kőre Jézus Krisztussal, akkor széttöretik a régénye, de újjászületik. De ha valaki nem akar megváltozni, nem akarja az élet törvényét, nem akarja a szeretet törvényét, hanem azt mondja, hogy az önzés törvénye jobb, vagy az önzés törvénye kényelmesebb, az önzés törvénye a szívéhez közelebb álló, annak Jézus Krisztus elvetele egy ilyen ítélettel ér fel, szétmorzsolja azt. A Biblia szerint kétféle ország van, az Isten országa és az emberek országa. Az emberek országa milyen? Olyanok, amilyeneket itt láthatunk a proféciában, nagy csinadrattával jönnek, címerváltás, lobogóváltás, rendszerváltás, nagyon nagyok a szólamok, de milyen kevés a möge? Milyen gyorsan köddé osztik a sok-sok ígéret? És milyen az Isten országa, kedves hallgatók? Nem nagy csinadrattával érkezik el. Azt mondja a Biblia, hogy a kicsiből lesz nagyjá. Kicsiből észrevétlenül nagyjá. Annyira csodálatos ez a törvényszerűség, hogy amikor Jézus Krisztus szeretett volna valami hasonlatot találni az Isten országára, akkor ő is csak szaporázta a kérdéseket, és azt mondta, hogy mihez hasonlítsuk az Istennek országát, vagy milyen példázatban példázzuk azt? Azt mondja, hasonlítanám a mustármaghoz, amely minden földi magnál kisebb, a kicsiből indul ki, de amikor felnő, minden növénynél nagyobbá lesz, és megpihennek rajta az égi madarak, árnyat adnak az élő lényeknek, árnyat és enyhet. Kedves hallgatók, ilyen az Isten országa. Piciből, pici kezdeményből lesz nagyjá. Ugyanígy az Isten országa természetéről ad példát egy másik példázatában, amikor a jó maghoz hasonlítja. Kedves hallgatók, azt mondja a birodalmak történetéről a Biblia, hogy a birodalmak történetével összefonódik az önzés története. Ez egy démoni történet. De Jézus az Isten országát a jó maghoz hasonlítja. Amik éppen eredetileg is jó magot teremtett, tehát jónak teremtette a világot. Az önzés bejövetelével lett ilyen elviselhetetlen az emberi élet. Azonképpen, amikor a kis kő leszakad, és Jézus Krisztus teremt majd örök életet. Azt mondja erről Péter második levele, harmadik fejezete. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ebben az nagyon sokan rettegnek és félnek az örök élettől, mert azt mondják, hogy hát az is csak olyan lesz nyilván, mint a földi élet. Azt minek megörökíteni? De nem, a Biblia azt mondja, hogy az örök életben nem lesz bűn. Az örök életben nem lesz önzés, ezért lehet maradandó, ezért lehet tartós, ezért lehet örök. Az a nagy vágyálma az embereknek, hogy örök, maradandó és tartós boldogságot az embereknek. Az önzés miatt nem lehetséges a földön. De azért lehetséges majd a Biblia szerint az örök életben, mert ott a szeretet és az igazság uralkodik. És végezetül, ha valaki feltenné a kérdést, hogy hát de hogyan lehet valaki ennek az országnak a várományosa, vagy polgára? Hát erre is választ ad a Szentírás, mert ugyan a földi birodalmakba születési alapon kerülünk bele, vagy tartozunk majd hozzá, de a Biblia szerint az örök életbe, illetve a mennyek országába nem lehet földi születési alapon tartozni, az újjá kell születni. Ezért mondta Jézus Krisztus János evangélium a harmadik fejezete tanítása szerint, ha valaki nem születik újjá, víztől és lélektől. De csak röviden ennyit is mondott, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja az Isten országát. Az újjászületés ajándékában akarja az embert részesíteni, minden embert. Az ilyen megváltozott, újjászületett emberek számára jön majd el szabadító eljövetelként az a bizonyos kiskő. Van tehát örök ország, van tehát Isten országa, amelynek az igényével, amelynek az ígéretével minden nagy birodalom előállt. De azt egyedül Jézus Krisztus hozhatja el. Nagyon sok birodalom hiteti el az embereket azzal, hogy ők hozzák el azt a bizonyos örök boldogság és béke honát. Nagyon sokan ígérik ezt. És a mai történelmet is, ha megnézzük, akkor ott is állandóan ott szerepel a tartós és az örök szó. Az emberek nagyon reménykednek. De soha ne felejtsük el, hogy ennek mindig milyen végzetes kimenetele van, és ne felejtsük el, hogy ez mindig önzéssel és az érdekek harcával párosul. Ezt az országot nem várhatjuk itt a földi történelem keretein belül. Lám-lám, mennyire összefonódnak az örök kérdések a történelem nagy kérdéseivel. Hogyan találkozik össze az egyénnek, az egyes ember kérdése az örök nagy történelmi kérdésekkel. Hogy ezt mennyire át kell élnünk, hogy ezt mennyire meg kell értenünk, jelensd meg, Uram, az én végemet és az én napjaim mértékét, hadd tudjam, mennyi az. Amikor végig tekintünk a történelmen, amikor végig pásztázzuk az emberi történelem alakulását, és meglátjuk Dániel könyve második fejezete nagy-nagy sorsdöntő válaszait, akkor lássuk meg benne nem egyszerűen az emberi történelem nagy válaszait, illetve kérdéseit, hanem lássuk meg benne a saját személyes sorsunkat. Az az ember fog majd válaszokat találni, aki felmeri tenni ezeket a kérdéseket.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned vagy.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, álloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcsont, palotá,

szavakból, zene szóval vidámítnak téged. Királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, Ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban szemügyre veszük a Tesszalonikabeliekhez írt első levél második fejezetét.
1: Pál emlékeztet a gyülekezet alapítására.
2: Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévejgésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
1: Pál beszédét Isten beszédeként fogadták.
2: Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utol is érte őket az Isten haragja végérvényesen.
1: Pál szeretné újra látni a gyülekezetet.
2: Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti? A mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.
0: Olvassuk a fejezet első szakaszát, tehát az elsőtől a 13. terjedő verseket. Mert magatok tudjátok, atyám fiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább noha előbb már háborúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük Isten evangéliumát sok tusakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk, nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem a telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. De szívélyesek valánk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit, így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Emlékezhettek ugyanis, atyám fiai, a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terheljünk közületek. Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként az Atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként minnyájatokat. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Hadd idézzünk Geréb Zsolt a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből. Az atyafiak gyülekezete élő bizonysága felől, hogy az apostol tesszalonikai fellépése nem volt hiába való. Missziói küldetését azért tölthette be eredményesen, mert igehirdetése nem üres, tartalmatlan beszéd volt, mint a gnosztikus prédikátoroké, hanem Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, melyet erővel és meggyőződéssel hirdetett. Szolgálatát megáldotta Isten, s magvetése gyümölcsöt termett Tesszalonikában. Az apostol tovább folytatja munkásságának védelmét. E versben szolgálatának nehézségeiről ír. Először a Filippiben történt sérelmeit idézi fel, ahol az apostolok cselekedetei 16. fejezetének, a 22-től a 37-ig terjedő versei tanúsága szerint Silással együtt jogtalanul bántalmazták. A keserű tapasztalat nem kényszerítette megállásra sem őt, sem munkatársát. Missziói útjuk Tesszalonikába vezetett, ahol Istenbe vetett bátorsággal hirdették az evangéliumot. Az apostol őszinte vallomásából kitűnik, hogy szolgálatát nem saját erejéből folytatta, hanem Isten kegyelme által. Munkájának sikerét ezért nem magának tulajdonította, hanem Istennek, aki a megbízatást és a segítséget adta az evangélium hirdetésére. Isten bátorítására, buzdítására Tesszalonikában is szükségük volt, mert szolgálatuk itt szintén nehézségbe ütközött. Az apostolnak mind a pogányokkal, mind a zsidókkal szemben meg kellett védelmeznie az evangélium tisztaságát. Szándékosan használja az Isten evangéliuma kifejezést, mert hangsúlyozni kívánja, hogy tanításuk nem emberi eredetű. Nem a saját bölcsességüket hirdetik, hanem Isten tulajdon beszédét, mely megszólít és engedelmességet követel. Mit akar kifejezni a Tesszalonikai első levél második fejezetének, a 3. verse azzal, hogy mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a Tesszalonikai levelekkel kapcsolatos kommentárjából. Az éles különbségtételre azért volt szükség, mert a kereszténység ellenfelei őt is a korabeli vándortanítók közé sorolták. Igehirdetését buzdításnak, felhívásnak nevezi, mely által kifejezi a missziói prédikáció döntésre, megtérésre hívó jellegét. Ez a buzdítás 3 szempontból különbözött a vándor prédikátorok szónoklatától. Tartalmában, szándékában és módjában. Tartalmában azáltal különbözött, hogy nem hitetésből, azaz nem saját elképzelésből és téveigésből, sem pedig vallásos tévhitből ered, hanem Istennek Jézus Krisztusban kifejezett igazságából. Szándéka szerint abban különbözött, hogy nem tisztátalanságból fakadt. Az apostolt nem a haszonlesés, a kapzsiság, az uralomvágy vezette a missziói szolgálatban. Buzdításának indító oka az igéhez méltó tisztaság és szentség volt. Ige hirdetésének módja abban különbözött a másokétól, hogy nem álnokságból történt. Magatartása egyenes és őszinte, mentes volt minden képmutatástól és kétszínűségtől. Nyílt és becsületes viselkedése méltó volt apostoli tisztségéhez. Miután az apostol a harmadik versben tagadó formában beszélt ige hirdetéséről, a negyedik versben állító formában határozza meg annak jellegzetességét. Prédikációjának legfőbb ismérve, hogy nem emberi, hanem isteni eredetű. Apostoli tisztségét, ige hirdetői feladatát Istentől nyerte. Isten méltónak találta az apostoli szolgálatva. Reábízta az evangéliumot. A megbízatás Isten iránti engedelmességre kötelezte. Feladatát csak úgy tölthette be hűségesen, ha ige hirdetésével nem az emberek tetszését kereste, hanem az Istenét. Magatartását három pontban határolja el a pogány prédikátorok viselkedéséről. 1. Beszédében nem volt hízelgő. A hízelgés az antik szónokok fogásai közé tartozott. Használata által könnyű sikereket értek el a hallgatók között. Pál a hívőket nem kedveskedő beszéddel nyerte meg, hanem az ige hűséges hirdetésével. 2. Fellépésének oka nem a rejtett kapzsiság. Az apostol nem a meggazdagodás leplezett szándékával ment Tesszalonikába, mint sok pogány filozófus vagy vándorprédikátor. Az evangélium hirdetése által nem kívánt földi javakhoz jutni. 3. Prédikációja által nem kívánt tiszteletet szerezni magának. Ő nem keresett dicséretet mástól, csak Istentől. A dicsőségkeresés vágyát mindig visszautasította, mint Isten szolgájának megrontóját. Pál nem apostoli tekintéllyel lépett fel Tesszalonikában, hanem szelídséggel, jó szívvel. A gyülekezet tagjait őszinte barátsággal és áldozatkész szeretettel vette körül. A gyermekét dajkáló édesanyja példája által szemlélteti gyöngéd és önfeláldozó magatartását a tesszalonikai hívők között. Más szavakkal, olyan meleg szeretettel vonzódik a tesszalonikaiakhoz, mint egy édesanyja, aki nem csak eledelt ad gyermekének, hanem egész életét neki szenteli. Pál működése nem merült ki az evangélium szóbeli közlésében. Ő nem csak ige hirdető, hanem pásztor is, aki egész lelkével és életével gondozza a gyülekezetet. Lelki gondozói szolgálatát azért végzi igazán szívvel, lélekkel, mert megszerette a hívőket. Ez a szeretet indította a teljesen önzetlen és áldozatkész munkára Tesszalonikában. Az ottani evangelizálás során különösen Pál, de minden valószínűség szerint munkatársai is kétkezi munkával tartották fenn magukat. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a harmadik verséből kitűnik, hogy az apostol Akvilához hasonlóan sátorponyva készítő volt. Feltehetően több éjszakát is átvirasztott, hogy mesterségével keresse meg mindennapi kenyerét, a nappalokat pedig ige hirdetésre fordította. Nem vette igénybe a tesszalonikai hívők anyagi támogatását, mert nem akart senkinek a terhére lenni. Ilyen életmódot folytatva elmondhatta önmagáról, hogy valóban szentül, igazán és fedhetetlenül élt közöttük. Pál apostol szívében és egész lényében jelen volt nem csak az édesanyja gyermeket dajkáló gyöngétsége, de az olyan édesapa féltő szeretete is, aki gyermekét inti a jóra. Kérlelte a tesszalonikai Krisztusban hívőket, viseljék magukat Istenhez méltóan. A továbbiakban elismerően ír az evangélium iránti nyitottságukról. Ők nem úgy fogadták, mint emberi tanításokat, amelyeknek az isteni eredete megkérdőjelezhető, hanem úgy fogadták, mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is. Mivel szívükbe fogadták az evangéliumot, az isteni örömüzenet munkálkodni képes bennük, és új embereké tudja formálni őket, ha ők valóban hisznek. Irányítsuk figyelmünket a továbbiakban, a Tesszalonika beliekhez írt első levél, második fejezetének, a 14-től a 20-ig terjedő verseire. Mert ti, atyám fiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól. Akik megölték az Úr Jézust is, és a saját profétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei. Akik megtiltják nékünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket. De végre utolérte őket az Isten haragja, mi pedig atyám fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arcra nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája. Avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok, ami dicsekedésünk és örömünk. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a tesszalonikai levelekkel kapcsolatos magyarázatából. Ez a vers, tehát a 14., az előző mondathoz kapcsolódik, melyben az apostol hálát ad Istennek a gyülekezet hitéért, mellyel befogadták az általa hirdetett evangéliumot. Az örömüzenet hirdetése rendjén maga a feltámadott Krisztus jelent meg az eklézsiában. Így módon Jézus Krisztus nem csak tárgya, hanem alanya is volt a missziói ige hirdetésnek. Az evangélium ereje nem csak abban nyilvánult meg, hogy hitet ébresztett a tesszalonikai hallgatók szívében, hanem abban is, hogy megerősítette őket a Krisztus iránti hűségben, megőrizte őket a szenvedések és üldözések között. Az atyámfiai megszólítás után azokra a szenvedésekre emlékezteti az olvasókat, melyek honfitársaik részéről érték őket. Vajon milyen szenvedésekről beszél itt a levélíró? A legtöbb írásmagyarázó szerint Pál azokra a bántalmazásokra, szorongattatásokra utalt, amelyekről Lukács is beszámolt, az apostolok cselekedetei 15. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verséig. A honfitárs szó ebben az esetben Tesszalonika város lakóit jelöli, pogányokat és zsidókat egyaránt. Pál itt olyan zaklatásra utal, melyet a gyülekezet tagjai később szenvedtek el türelmetlen polgártársaik részéről. Ezáltal a szenvedés által követői lettek a Júdeában élő keresztény gyülekezeteknek. Az apostol a levél első részében azért ad hálát, mert a gyülekezet befogadta az evangéliumot, és követői lettek Krisztus tanításának, illetve szenvedésének. A kifejezés jelen esetben egy hitbeli magatartást jelöl, a szenvedések idején tanúsított álhatatosságot. Ebben a vonatkozásban hasonlítanak a júdeai, illetve a jeruzsálemi keresztény gyülekezetekhez. Ugyanígy viselték el az őket érő támadásokat, mint a palesztinai ősgyülekezet tagjai. Így tettek bizonyságot Krisztus iránti hitükről, de egyben a testvérgyülekezetek iránti együttérzésükről, szolidaritásukról is. A tesszalonikai gyülekezet ugyanígy szenvedett saját honfitársaiktól, mint a Judeában élő keresztény tanítványok a zsidó polgártársaiktól. A Jézus nevéért való szenvedés által az apostoli gyülekezetekhez hasonlóan a görög ajkú keresztjének hitük kipróbált, hiteles mivoltáról tettek bizonyságot. A judeai keresztjéneket üldözők megölték az Úr Jézust, azelőtt a saját profétáikat, majd később az apostolokat is. Pál is sokat szenvedett zsidó honfitársaitól. A vallási türelem gyakorlása nem volt erős oldala a korabeli zsidó társadalomnak. Azonban azt is tudjuk, hogy az első századi rabbi között voltak olyan nagyvonalú, gondolkozású tanítók, mint Gamáliel. Amikor Pál az apostolok üldözéséről írt, valószínűleg azokra a támadásokra, bántalmazásokra gondolt, melynek ő volt a szenvedő alanya Tesszalonikában és Béreában a helybeli zsinagoga vezetők részéről. Pál apostol honfitársai megtiltották az evangélium prédikálását a pogányok között. Kétségbe vonták az apostol azon meggyőződését, hogy Isten üdvözítő tervében a pogány népeknek is helye van. Pálnak a népek között végzett missziói munkája botránkozást jelentett a választott nép szemében. Misszióellenes magatartásuk által nem csak a pogányok ellen, hanem Isten ellen is vétkeztek. Ezzel betelt bűneik mértéke. Mit akar kifejezni ez a mondatrész, amely úgy hangzik, hogy utolérte őket az Isten haragja? Pál értelmezése szerint missziói munkájának az akadályozása a hitetlen zsidók részéről olyan jelnek minősül, mely az utolsó idők jövetelét idézik. Isten haragjának bekövetkezése a választott népre egyértelműen a végső idők legutolsó szakaszára utal. A továbbiakban a tesszalonikai első levél szerzője kifejezi a levél címzetjeitől való elszakadás fájdalmát. Ez az elszakadás azonban nem teljes. Pál csak ideiglenesen, egy kevés ideig távozott a gyülekezetből, és nem véglegesen. Az egy kevés ideig kifejezés arra enged következtetni, hogy az apostol nem nagyon rég szakadt el tőlük. Az idő meghatározó kifejezi továbbá Pál azon bizonyosságát, hogy Isten nem engedi, hogy az elszakadás sokáig tartson. Bár az apostol nincs személyesen a gyülekezetben, szíve szerint mégis jelen van, és együtt érez a tagokkal. E közösségi érzés ugyanúgy hozzátartozik a keresztény gyülekezethez, mint az ige hirdetés. Mivel az apostol tudja, hogy csak külsőleg és rövid időre szakadt el, még jobban törekszik a viszontlátásra. A szemtől szembe való látás kívánsága a gyülekezet iránti szeretetéből fakadt. Két alkalommal is meg akarta látogatni a tesszalonikai egyházat. Először már béreai tartózkodása idején Tesszalonikába akart menni. Másodszor Aténből akart visszatérni, amikor a macedóniai híreket várta. Az utazásról mindkét alkalommal le kellett mondania, mert nem akarta kockáztatni életét. Tervei meghiúsultak, mert utazását megakadályozta a sátán. Pál meg van győződve afelől, hogy bármilyen akadály gördít missziói szolgálata elé a sátán, a végső szót Isten mondja ki a küzdelemben. A győzelem napjára tekint Jézus Krisztus eljövetelére. Jézus, mint az eljövendő emberfia fog megjelenni az égből, dicsőséggel és hatalommal, az angyalok kíséretében, és ítéletet fog hirdetni. Pál bizalommal várja az ítélet napját, mert tudja, hogy missziói szolgálata nem volt hiába való. Jézus az által alapított gyülekezetekkel együtt fog állni. A tesszalonikai egyházat azért nevezi reménységének, mert Krisztus eljövetelekor, mint egy valóságos élő gyülekezet fog megjelenni Isten színe előtt. Ebben reménykedik az apostol, mint a gyülekezet atya és gondozója. Pál egyházépítő munkát az eklézsia ura fejezi be. Ezért fog örvendezni az apostol az eljövetel napján. Ő azonban nem csak a tesszalonikai gyülekezetet nevezi reménységének, örömének és dicsősége koronájának. Azon túl, hogy hisz az örök élet koronájának elnyerésében, Pál a többi gyülekezetre is hasonló reménységgel, örömmel és dicsekedéssel tekint. Adja Isten, hogy mi is Jézus Krisztus örömei legyünk az ő visszajövetelének

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseit.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: Igen, morzsa.
1: Szívből örülök annak, hogy egy újabb témakörhez kezdhetünk, és egy újabb témakört dolgozhatunk fel. Ma egy rendhagyó témakör áll előttünk. Bűnrendezés három dimenziója. Miért három? Mit jelent gyakorlatilag az, hogy bűnrendezés? És ha már bűnrendezésről van szó, akkor miért három bűnrendezés? Vagyis a bűnrendezésnek miért van három dimenziója? Mielőtt ezeket a problémákat megbeszélnénk, és áttanulnánk a Szentírásból, először egy nagy kérdésre kell választ keresnünk és megoldanunk. Van-e ember a Földön, aki nem bűnös? Van-e egyáltalán olyan lény, emberi lényre gondolok, aki soha az életben nem követett el semmilyen bűnt? Természetes, hogy minden ember bűnös. Róma beliekhez írott levél 5. rész 12. versében a Szentírásban ezt olvassuk. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Nincs egyetlen egy ember sem, aki bűntelen. Ez az egyetlen Jézus Krisztus, aki testet öltött Isten volt, ő az, aki bűntelen volt, és mint bűntelen azért válthatott meg bennünket Golgotai halálával, amikor meghalt értünk, hogy lefizesse a váltságdíjat. Még egy bizonyítékot szeretnék hozni arra vonatkozóan, hogy minden ember bűnös. Itt a Szentírásban egyértelműen látjuk, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, Éva vétkezett először, utána Ádám, és mi mindannyian az ő leszármazottai vagyunk, és ezért minden ember bűnös, minden embernek szüksége van megváltóra, és a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy minden ember bűnös, hogy meghalunk. Mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy a bűn zsoldja a halál. Ezért, mivel minden anyaszülött meghalt eddig, és ránk is ugyanaz a halál vár, így Jézus Krisztus golgotai áldozatának reménysége, vagy a benne vetett reménységünk adhat nekünk kiutat. Itt azt olvastuk, hogy a halál minden emberre elhatott. Miért? Azért, mert mindenek vétkeztek. Nagyon érdemes megfigyelni, hogy amikor az ember vétkezett, akkor mi mindent veszített el. Több mindent szeretném felsorolni. Amikor Ádám és Éva, őszüleink vétkeztek, akkor először is elveszítették az örök életet. Addig megvolt a reményük az örök életbe, ameddig hűségesek voltak, tehát első elveszítették az örök életet. Utána elveszítettük édeni otthonukat. Majd elveszítették dicsruhájukat. Azt olvassuk a Szentírásban, miután vétkeztek, észrevették, hogy mezítelenek. Addig, amíg hűségesek voltak Istenhez, addig dicsruha, vagyis isteni dicsőség vette körül őket. Negyedik dolog, amit elveszítettek őszüleink, hogy nem beszélhettek tovább színről színre Istennel. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy hűvös alkonyatkor eljött Isten, és találkoztak vele. Az első emberpár tehát találkozott Istennel, személyesen beszélgetett. És az ötödik dolog, amit elveszítettek a bűn következtében, az, hogy nem ehettek többé az életfájáról. Miért? Mert Isten kiűzte őszüleinket Édenkertjéből. Azonban Jézus Krisztus azért jött el a földre, és azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy azt, amit a bűn következtében elveszítettünk, azt Golgotai áldozata által visszaadhatja, biztosíthatja, de csak azok számára, akik elfogadják őt személyes megváltójuknak, akik Jézus tanítását, Jézus szavát, a Szentírásban meghagyott igazságokat nem csak megszívlelik, hanem gyakorolják is azokat. Ezért Jézus Krisztus az ő halálával biztosította számunkra az örök életet, visszanyerhetjük azt, amit a bűn következtében őszüleink elveszítettek, utána Isten megígérte, hogy visszakapjuk az édeni otthont, visszakapjuk a dicsruhát, újból beszélgethetünk Istennel személyesen úgy, mint ahogy Ádám és Éva beszélgetett. Miért? Azért, mert Jelenések könyvének 21. része arról számol be, hogy amikor Isten újját teremti a földet, akkor az ő trónusát áthelyezi a földre, és itt együtt fog lakozni Isten velünk. Ez egy csodálatos ígéret a Szentírásban, és az ötödik, újból ehetünk az életfájáról, amely a földön újból meg lesz, és ehetünk úgy, ahogy az Isten előre megmondta. Ezen bevezető után térjünk rá a bűnrendezés három dimenziójára. Ezt a csodálatos megfogalmazást, nagyon világos tanítást Isten a Szentírásban Korintusbeliekhez írott második levél első rész 10. versében hagyta meg Isten szent lelkétől, illetve Pál apostol a következőképpen fejti ki ezt a bűnrendezést és a bűnrendezésnek három dimenzióját. Olvasom az igét. Aki ilyen nagy halálból megszabadított és megszabadít minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Ha figyelmesen olvassuk ezt az ígét, akkor azt látjuk, hogy három ige idő van megemlítve. Van egy múlt, megszabadított, mitől? A halálból, így hangzik az ige szó szerint, aki ilyen nagy halálból. Tehát ez egy nem közönséges halál, amiről itt szó van. Pál apostol ezt a halált nagy halálnak nevezi. Később majd kitérünk arra, hogy mit is jelent ez a nagy halál, amitől Jézus Krisztus megszabadított, tehát a múltban megszabadított, második, és megszabadít minket, ami azt jelenti, hogy a jelen időben Jézus Krisztus meg akar bennünket szabadítani a nagy haláltól, a nagy halálból, akiben mi reménykedünk, és reméljük azt is, hogy ezután is meg fog szabadítani bennünket. Mitől? A nagy haláltól. Háromszor különböző időt határoz meg. Jézus Krisztus megszabadította múltban bennünket a nagy haláltól, utána meg akar bennünket a jelen időben szabadítani a haláltól, és a harmadik a jövőben meg fog bennünket szabadítani. Amit Jézus az üdvösségünkért tett, tesz és tenni fog. Mi az, amit Jézus Krisztus a mi üdvösségünkért tett, tesz és tenni fog? Ez egy rendhagyó kijelentés a Bibliában. Mondhatom, az egész Szentírásban egyedüli kijelentés, és ezért még egyszer külön-külön szeretnék foglalkozni azzal, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus megszabadított, mit jelent az, hogy megszabadít, és meg fog szabadítani. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten 2000 évvel ezelőtt, amikor meghalt, akkor megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. Ez az első nagyon fontos tudnivaló. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten megszabadított a bűn büntetésétől. Nem voltunk ott, semmi részünk nem volt benne, ezt a váltságdíjat Jézus Krisztus azért fizette le, mert szeretett bennünket, ezért találjuk a legszebb bibliai kijelentést János evangéliuma 3. rész 16. versében, mert úgy szerette Isten e világot, tehát a mi bolygónkat, pontosabban bennünket, akik rajta élünk, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök életünk legyen. Jézus Krisztus golgotai áldozatával megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. A másik igealak, hogy megszabadít a jelen időben, Jézus Krisztus minden embert szeretne megszabadítani a bűn hatalmától. Azonban, hogy ő, Jézus, meg tud-e bennünket szabadítani a bűn hatalmától, ezt tőlünk függ. Ő lefizette a válságdíjat 2000 évvel ezelőtt, és minden ember maga dönti el, hogy addig, amíg él ezen a földön, kész-e arra, hogy Jézus Krisztus megszabadítsa, vagy megszabadítson bennünket a bűn hatalmától. Ebben az időben, tehát ebben a szabadításban nekünk mindannyian személyesen, aktívan részt kell vennünk, kérve segítségét, hogy Jézusom, adjál erőt, hogy én győzhessek bűneim felett, rossz szokásaim felett, csúnya szavaim felett, és Sátán kísértései felett. Ha mi kérjük az Isten segítségét, akkor Jézus Krisztus kész megadni számunkra a mennyei segítséget, és ő meg tud bennünket szabadítani a bűn hatalmától. Ha ez megtörténik velünk a jelen időben, akkor következik a harmadik dimenzió a bűntől való szabadulástól, meg fog szabadítani a bűn jelenlététől. Mit jelent ez? Jézus csak azokat szabadíthatja meg második eljövetelekor, akiket megszabadított a bűn hatalmától. Ha mi ezt az életet, amiért Isten adja, arra használjuk fel, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden ember addig dönti el, amíg él, tehát ebben az életben döntjük el mindannyian, hogy Jézus Krisztust követjük-e mindenben, hogy készek vagyunk-e neki engedelmeskedni, és az ő szava szerint élni, vagy pedig járjuk a magunk életútját, ahogy éppen nekünk tetszik. Ha ezt az életet arra használjuk fel, amiért Isten adja nekünk, a mi életünket összhangba hozzuk az isteni elvekkel, akkor Jézus Krisztus meg tud bennünket szabadítani az ő eljövetelekor. Mindezt Dióhéjban mondtam el. Most a bűnrendezésnek mind a három dimenziójával külön-külön szeretnék foglalkozni. Az első, a bűnrendezés első dimenziója. Miből áll? Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. Az első nagy kérdés, hogy mi a bűn büntetése? Vajon az első halál, vagy a második halál? Természetes, azt is kell látnunk, hogy mi a különbség az első halál és a második halál között. Az első halál az nem más, mint a bűn következménye. A második halál a bűn büntetése. Az első halálban senki sem szenved az ő bűneiért. A bűn következményért igen, de az ő bűneiért nem. És itt jön a nagy kérdés, az első halál vagy a második halál. Ezt majd még később külön latolgatjuk, és megkeressük a Szentírásban azokat a tanácsokat, amelyeket Isten erre vonatkozóan ad. Azonban nekünk most először azt kell letisztáznunk, hogy mi a bűn büntetése. Az első halál, vagy a második halál. A bűn büntetése a második halál. Az első halál a bűn következménye. Olvassuk el a Szentírást Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. versből. Így hangzik: bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, mind a te gyermeked. Mit mond Isten Mózes 5. könyvében? Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Nagyon különös Istennek ez a hivatkozása. Az ég és a föld tanúskodik Isten oldalán. Tehát fennáll az ég, fennáll a föld. És amíg fennáll az ég és fennáll a föld, az bizonyítja számunkra, hogy Isten két lehetőséget adott mindannyiunk elé. Az életet és a halált. Azonban milyen életet és milyen halált adott Isten elénk Édentől kezdve, és mai napig is milyen halált ad elénk, és milyen életet? Isten elénk tette az örök életet és az örök halált, és a döntést, a választást ránk bízza. Jézus Krisztus Golgotai áldozatával biztosította nekünk az örök életet, ha őt fogadjuk el példaképnek, ha Jézus Krisztus tanácsa és tanítása szerint élünk, akkor az örök élet részesei leszünk. Ha viszont úgy vagyunk vele, hogy ja igen, persze, mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten, azonban visszautasítjuk, vagy egyszerűen nem fogadjuk el. Élünk a saját szokásaink, vallásos életünket éljük, éljük, ahogy mi legjobbnak látjuk, de nem fogadjuk el az Isten tanácsait, amelyet a Szentírásban meghagyott, akkor mi magunk választjuk az örök halált. Tehát az, hogy mi örök életben részesülünk-e, vagy örök halálban, azt mindenki személyesen dönti el. Ezért döntésünkért mi vagyunk a felelősek, és senkit sem vádolhatunk azért. Mindannyian vagy részesülünk az örök életben, amit Jézus Krisztus Golgotai áldozata biztosít, vagy ha azt visszautasítjuk, akkor az örök halálban lesz osztályrészünk. A Biblia két halálról beszél. Mi az első halál, és mi a második halál? Az első halál a bűn következménye. Azért kell mindannyiunknak meghalnunk, mert bűnben születtünk. Azonban az első halálból minden ember fel fog támadni, akár elfogadta Jézus Krisztus személyes megváltójának, akár visszautasította azt, akár engedelmeskedett Istennek, akár szófogadatlan volt Isten iránt. Mind a két csoport fel fog támadni az első halálból. A második halálban csak azok részesülnek, akik visszautasították Jézus Krisztus megmentő kegyelmét, és megmaradtak bűnös szokásaikban azzal az elhatározással, hogy engemet nem érdekel az, hogy Jézus Krisztus mit mond a Szentírásban, amit én megszoktam. Sokszor emberek azt mondják, amibe születtem, abba akarok meghalni. Hát mibe születtünk mindannyian? Bűnben születtünk. Maga ez az első és második halál lehet, hogy sok ember számára ismeretlen. Gyermekkoromban időközönként temetésen vettem részt. És engemet már akkor zavart a papnak a kijelentése, a papnak a szavai, amelyet elmondott, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, és ezt a kettőt nem tudtam összeegyeztetni. Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, mi pedig temetünk. De amikor megértjük a Szentírásból azt, amit a Szentírásban Isten tanít, ott pedig két halálról van szó, akkor megértjük azt, hogy az első halál a bűn következménye, amit mindenkinek el kell viselnie kivétel nélkül, aki nem éli meg élve Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét. Azonban az első halálból úgy jók is, meg szófogadatlanok is fel fognak támadni, míg a második halálból senki nem fog feltámadni. Hadd hozzam ezt az igazságot, és most különösen a második halállal szeretnék foglalkozni, mert az első halálnak szemtanúi vagyunk napról napra. Nincs olyan település, nincs olyan város, ahol nincsen temető, az bizonyítja azt, hogy mindannyian bűnösek vagyunk. Jelenések könyve 20. rész, 6. és 14. versében a következőket találjuk. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Ezt olvastuk a 6. versből. Miért mondja azt, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban? Mert az első feltámadásban csak azok részesülnek, akik Istennek engedelmeskedtek, és ezeket az embereket boldogoknak nevezi, és szentnek nevezi. Mit jelent az, hogy szent a bibliai szóhasználatban? Elkülönítették életüket, és csak Istennek szolgáltak, és Istennek engedelmeskedtek, Isten szava szerint éltek. Azok az emberek, és Isten segítsen meg, hogy mi is azon emberek közé tartozók legyünk, akik életünkben cselekedjük az Isten akaratát, és nem az emberi rendeléseket, és ha ezt a határozatot meghozzuk, és így éljük életünket, akkor rajtunk is teljesül a Bibliának ez a kijelentése, hogy mi részesek leszünk az első feltámadásban, és akik feltámadnak az első feltámadáskor, ez Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor történik meg, azokon nincs hatalma a második halálnak, vagyis örök életet kapunk, és nem részesülünk, vagy nem lesz részünk a második halálban. 14. versben olvassuk még a következőt, a halál és az alvilág, tehát a halál és a sír, a tüzes tóba vetetik, a tüzes tó a második halál. Itt látjuk egyértelműen és világosan azt, hogy a második halálból nincs feltámadás, a második halál a bűn büntetése. Lapozzuk fel a Szentírást Rómabeliekhez írott levél 6. rész 23. versében. Legvilágosabban megértjük az egész Szentírásban a második halált és az örök életet. Olvasom Róma 6.23. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ebben az egymondatos kijelentésben Isten szava elébünk tárja az örök halált, a második halált, és szembeállítja az örök halállal, a második halállal az örök életet. Hát a Szentírásban Isten tanítja, hogy van örök halál, és van örök élet. E kettő között választhatunk. Kedves jelenlevők, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nagyon jól figyeljük meg, tegyük magunkévá, és ma döntsük el, hogy mi mit akarunk kapni Jézus Krisztus második eljövetelekor, vagy mit akarunk kapni, amikor feltámadnak a gonoszok az örök halálra. Mert Jézus Krisztus biztosította a kiutat, biztosította a szabadulást. Mi választhatjuk az örök életet. De ez az örök élet, szó szerint idézem, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, A mi Urunk Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus Golgotai áldozatával lehetővé tette mindannyiunk számára az örök élet elnyerését. Tehát mi részesek lehetünk az örök életbe, ha Jézus követők vagyunk. Annyit jelent Jézus követni, hogy mindenben elfogadjuk a krisztusi elveket, a mennyek országának elveit, amelyet a Szentírásban találunk. Ez a döntés annyira személyes, hogy a férj nem dönthet a feleség helyett, sem a feleség nem dönthet a férj felett, vagy szülő, gyermek, vagy rokon, vagy ismerős. Ezt a döntést mindenkinek személyesen kell meghozni, hogy mi mit döntünk, mit akarunk kapni. Örök életet, vagy örök halált. De egy nagyon fontos dolgot még hangsúlyoznom kell ebben a gondolatkörben, hogy nem lehet örök életet kapni Jézus Krisztus második eljövetelekor, ha a bűn útját taposom tovább. Mert sok ember szeretne örök életet kapni, de az életében szófogadatlan. Milyen határozatot hozhatunk, vagy fogunk hozni mindannyian ebben a kérdésben? Ez személyes dolog. Ezek után nézzük a bűnrendezésnek a második dimenzióját. Látnunk kell egy dolgot. Amikor Isten megteremtette az embert, az ember elméje és élete tökéletes összhangban volt Isten akaratával. Isten úgy teremtette meg ő szüleinket, hogy világosan értsék az Isten akaratát, de szabad akarattal ruházta fel őket, és szabad döntési joggal. És nem csak ő szüleinket ruházta fel ezzel, hanem bennünket is. Mi is szabadon dönthetünk, szabadon elhatározhatjuk azt, hogy Istennek engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. Ha már itt vagyunk ennél a szabad akarati döntésnél, akkor azt is ki kell hangsúlyozni, hogy azzal, hogy Isten szabad akarati döntést adott nekünk, ezt a jogot megadta, ezért joga van Istennek felelősségre vonni bennünket a negatív döntéseinkért. A törvény elvei, a 10 parancsolat elvei az ember szívébe volt írva. A bűn azonban sajnost, lázadást és ellenségeskedést hozott Isten ellen. Szomorúan vesszük tudomásul, alapigénkben olvastuk, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, a bűn pedig minden, és a halál minden emberre elhatott. Az ember a bűn és a bűnös szokások rabszolgájává lett. Annyira rabszolgájává lett, hogy egyszerűen saját erejéből képtelen szabadulni. Minden embernek szabadításra van szüksége. Egy tapasztalatomat szeretnék elmondani. Meghívtak Ausztráliába, hogy 2 hónapig tartsak előadást a Szentírásból. Egyik vasárnap Európából kiköltözött magyarság, ismerősök elvittek egy elvarázsolt kastélyba. És egyik gyermekkori ismerősöm, barátom, amíg jártuk ezt az elvarázsolt várat, azt mondta, lépjek be egy ketrecbe, amelynek nyitott volt az ajtaja. Abban a pillanatban, amikor beléptem, természetes elektromos úton becsapódott az ajtó. És a barátom azt mondta, nyisd ki az ajtót és gyere ki. Akárhogy próbáltam mozgatni, döngetni, erővel kinyitni az ajtót, nem ment. És kérdezte tőlem, szeretnél kiszabadulni a ketrecből? Válaszom az volt, természetesen. A ketrectől 2 méternyi távolságra volt egy gomb, azt megnyomta, és az ajtó magától kinyílt, és én kijöhettem a bűnketrecéből, most éljek ezzel a példával. És itt értsük meg, hogy mi mindannyian sajnos a bűn rabságában vagyunk, nem is rabságában, hanem mi mindannyian a bűnnek rabszolgái vagyunk. És Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy megszabadítson a bűnrabságából, azonban most mi döntjük el, hogy megszabadulunk-e, vagy kérjük-e Isten segítségét, hogy megszabadítson bennünket most a földi életünkben a bűn hatalmától. Isten különbözőképpen szólít meg bennünket. Például, ha olvassuk a Szentírást, Isten szól hozzánk, megeleveníti a bűntől begyepesett agyunkat, lelkiismeretünket, és megszólít, hogy kövessük őt. Vagy ha hallgatjuk,

hónapban Amerikába, és megbeszélték a férjével, hogy 6 hónapra kiutazik Amerikába hozzá, hogy segítsen, süssön, főzön neki, hogy ő csak a doktorátusi disszertáció elkészítésére és megvédésére készüljön fel. Abban az időben el kellett utazni Amsterdamig rendszerint, ott hajóra szállni, és 5 napig tartott az út, még átszelték az Atlanti-óceánt. És ez a nő mélyen istenfélő volt. Minden reggel és este imádkozott. Azonban még 3 nő volt a hajó kabinjában, a hálókabinban, de mind a 3 ateista. Gúnyolták, csúfolták, kinevették, lenézték, sértegették, hogy lemaradj asszony, mert imádkozik Istenhez. Valamikor, amikor kiértek 3. nap, az Atlanti-óceán közepére a hangos bemondón értesítették az utasokat, hogy hatalmas vihar következik, és legyenek felkészülve a legrosszabbra. Mindenki odajött hozzá, amikor kezdték dobálni a hullámok a hajót, jöttek és azt mondták, kérem, mi is hiszünk Istenben, imádkozzon értünk, hogy semmilyen baj ne történjen, hogy szerencsésen megérkezzünk Amerikába. Sajnos az emberek többsége, még a vallásos emberek többsége is akkor keresi az Istent, amikor bajba kerül. Svájcban voltam, ott mondta el egy ápolónő, aki az Agok házában dolgozott. Svájcban gyakorlat az, hogy az idős embereket beteszik a gyerekek az Agok házába, természetes ugyanolyan otthon, mint ahogy odahaza lakásuk van nekik. És a gyermekek vasárnaponként elmennek a szülőket meglátogatni. És egy férjel és feleséggel találkozott a folyosón, amikor jöttek látogatni az édesapát. A fia kérdezte az ápolónőt, hogy van az édesapám? És ő ezt mondta, köszönöm kérdését, megvan jól, de imádkoznunk kell érte. Miért? Annyira súlyos beteg? Mikor szoktak általában az emberek imádkozni Istenhez? Amikor nagyon-nagyon súlyos problémák előtt állnak. Például Bush, amikor lerontották a kereskedelmi központnak 2 tornyát, erre kérte az első interjújában, kérem Amerika népét imádkozzon. Azonban lapozzuk fel a Bibliát Róma beliekhez írott levél 6. rész 12. versénél, ne uralkodjon a bűn a ti halandó testeteken. Isten meg akar bennünket szabadítani a bűn hatalmától. Erre Isten késztetéseket ad, hogy mi az ő akaratát cselekedjük. Ne az emberek rendelését, ne az egyházi zsinatok rendelését, hanem azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott. Isten akkor szólít meg bennünket, ha olvassuk a Szentírást. Jelenések könyvének az 1. részéből a 3. verset olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Ki a boldog? Aki olvassa, aki hallgatja a prófétálásnak beszédeit, olvassa és hallgatja az Isten szavát, ami a Szentírásban van, de ott van a 3. felhívás is, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Áldott dolog olvasni a Szentírást, áldott dolog hallgatni a Szentírást, de a legfontosabb, hogy meg is tartsuk azt, amit Isten a Szentírásban mond, mert csak akkor szabadíthat meg bennünket Jézus Krisztus a bűn hatalmától, ha megtartjuk azt, amit Isten a Szentírásban kijelentett. Isten mindenkinek erőt ad ehhez a küzdelemhez, mert hogy mi hátat fordítsunk a bűnnek, a rossznak, a szófogadatlanságnak, ehhez nekünk nincs saját erőnk. Isten az ő szent lelkét küldi, így olvassuk János evangélium a 16 rész 13. versében, amikor eljön az igazság lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Igen, a szent lélek elvezet bennünket, de a szent lélek csak azokat tudja vezetni, akik kérik az ő vezetését. Mert a szent lélek senkit sem erősít.

rakol a jónak a cselekvésére, senkit sem kényszerít arra, hogy éljen az Isten tanítása szerint, amely a Szentírásban van. Azonban, ha mi kérjük a Szentlélek segítségét és vezetését, akkor ő meg fog bennünket segíteni. Például apostolok cselekedetében, az első rész 8. versében Jézus Krisztus mondja ezeket a szavakat, hanem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljő reátok. Ha mi kérjük a Szentlélek vezetését, akkor ő felruház bennünket keresztény életre, igazi életre, akkor igazán Jézus Krisztus követői leszünk, mert a Szentlélek a jóra, az Isten akaratának a cselekvésére irányít bennünket. Vessünk fel még egy kérdést. Miből áll a keresztény élet? A hagyományok gyakorlásából, vagy az Isten akaratának cselekvéséből? Mikor leszek én gyakorlatilag igazi keresztény ember? Mikor leszek én valóban Jézus Krisztus követője? Ha a hagyományokat gyakorlom, vagy az Isten akaratát cselekszem? Úgy gondolom, hogy megegyezünk abban. Ha hátat fordítunk a hagyományoknak, amelyek lehetnek szépek, de mégis hátat fordítunk neki, és gyakoroljuk, cselekedjük az Isten akaratát. Azonban, ha ezt a döntést meghozzuk, akkor ez harcot jelent számunkra. Mert mi megszoktuk bűnös dolgokat, rossz szokásokat, amelyeket akár örököltünk szüleinktől, vagy útközben épültek be a mi jellemünkbe. De amikor mi az igazság mellé állunk, akkor elkezdődik a harc, és ez a legnagyobb harc, amit valaha is vívhattunk és vívunk. Mert nem másik emberrel kell megvívni a csatát, hanem önmagunkkal. És minden harc könnyebb, mindenkinek könnyebb parancsolni, mint magunknak. Pál apostolnak szavait szeretném idézni Timóteushoz írt második levélből a 4. rész 7. versét. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Minek nevezi Pál apostol a keresztény életet? Harcnak, futásnak, a hit megtartásának. Sajnos ma egyszerűen állandó ismétléssel szinte súlykolva van az emberek, a keresztény emberek tudatába a következő: ragaszkodjunk vallásunkhoz. Azonban Pál apostol, amikor írja a római börtönből halálra ítélten, már ez az utolsó levele, ezek az utolsó szavak, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és azt mondja, hogy a hitet megtartottam. Tehát egy keresztény embert nem a vallása üdvözít, Krisztus üdvözít, és minden embert csak Krisztus üdvözít, de csak akkor, ha megtartja a hitet, azt a hitet, amely egyszer a szenteknek adatott. Van egy törvényszerűség is, amelyet szintén Timóteushoz írt második levél, második rész, 5. verséből olvassuk, ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. A keresztény életnek megvannak a szabályai, törvényszerűségei, amelyet Isten a Szentírásban meghagyott. Ha betartjuk azokat a szabályokat és törvényszerűségeket, akkor győzünk, akkor Jézus Krisztus segít bennünket a küzdelmünkben. Azonban, ha ezeket a törvényszerűségeket és szabályokat, amelyeket Isten adott, és amelyek csak a Szentírásban találhatók, és azok a szabályok és törvényszerűségek az egyetlen mérvadók, ha azokat nem tartjuk meg, elveszünk, ha megtartjuk, örök élet részesei leszünk. Milyen kapcsolatban kell lennünk Istennel ahhoz, hogy győzzünk? János evangélium a 14. rész 21. versében olvassuk a kérdésre a választ. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Vagy a 23. verset. Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és benne fogunk lakozni.
Ha mi szeretjük az Istent, akkor mi neki engedelmeskedünk. Jézus Krisztus bennünk akar lakozni, és Jézus Krisztus arra szólít fel bennünket, hogy mi is lakozzunk ő benne. Tehát egy tökéletes egység jöjjön létre közöttünk és Krisztus között. Tehát mi a keresztény élet? Nem csak harc, hanem egység is. Krisztus és közöttünk. Hadd olvassam Róma beliekhez írott levélből a 16. rész 20. versét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Mi az isteni terv, hogy Jézus Krisztus megrontja a sátánt ti lábaitok alatt hamar? De ahhoz, hogy Jézus Krisztus a mi lábaink alatt meg tudja rontani a sátánt, ahhoz szent lelke által bennünk kell lakozni. Mindaddig, amíg Jézus Krisztus csak ideiglenes vendég, és nem állandó lakos a mi lényünkben, addig ezt a győzelmet Jézus Krisztus bennünk nem tudja kivívni. Nagyon sok ember úgy gondolja, ha én teszem a vallásos dolgomat, amit tettek szüleim, én is eljárok Isten tiszteletre, misére, gyakorló keresztény vagyok, én majd célba érek. Ne ringassuk magunkat ebbe a tévhitbe. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő bennünk akar lakozni, és ő vívja ki szent lelke által a győzelmet a külső emberektől vagy sátántól kapott kísértésekben, vagy pedig a mi saját magunkkal vívott csatánkban. Óhajtjuk-e azt, hogy Jézus Krisztus bennünk lakozzon? Mert ez a győzelemnek a titka, ez a győzelemnek egyetlen lehetősége. Fogadjuk be Jézus Krisztust a mi szívünkbe. Jézus Krisztusnak ez a vágya, ő ezt szeretné. Akarjuk-e mi? Hadd hozzam Jelenések könyvének 3. részéből a 20. verset. Jézus ezt mondja. Íme az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ő ajtaját, bemegyek hozzá, vele vacsorálok és jöjjön velem. Jézus Krisztus szeretne bennünk lakozni. Fogadjuk be őt a mi szívünkbe. Ezek után foglalkozzunk a bűnrendezés 3. dimenziójával. A szabadítás feltétele. Mi a szabadítás feltétele? Hogyan tud bennünket megszabadítani Jézus Krisztus a bűn jelenlététől az ő dicsőséges második eljövetelekor? Jelenések könyve 3.21-et olvassuk. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mi a győzelem titka? Mi a szabadítás titka? Mi a szabadítás feltétele? Hogy mi is győzzünk úgy, ahogyan Jézus győzött. És ez a győzelem azonosság akkor lesz valós az életünkben, ha beteljesítsük azt, amit az imént olvastunk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus meghívjuk, hogy Jézus Krisztus lakozzon szent lelke által bennünk, és bennünk vívja ki a győzelmet. Belülről, ami lényünkben végezzel a változást, tisztítson meg bennünket bűneinktől és rossz szokásainktól. Ezt csak ő tudja megtenni, mi nem. És nézzük meg, kiket szabadít meg Jézus Krisztus az ő dicsőséges második eljövetelekor a bűn jelenlététől. Olvassuk Jelenések könyve 21. résznek a 7. versét. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kinek lesz Jézus Krisztus az Istene? És kit nevez Jézus Krisztus fiának? Aki győz, és a győzők mit fognak kapni? Örökségül nyer mindent. Mikor fog bennünket megszabadítani Jézus Krisztus a bűn jelenlététől? Olvassuk el Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. rész 16. versét.
mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr előbe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Azok, akik meghaltak, Ádámtól kezdve, senki nem kapta meg az örök életet, mindenki a sírban van, és várja Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét, és második eljövetelekor Jézus Krisztus feltámasztja azokat, akik az Isten akaratát cselekedték életükben, feltámadnak először, olvastuk, akik meghaltak Krisztusban, tehát akik még éltek, Istennek szolgáltak, és ezért haltak meg Krisztusban, és azután mi, akik élünk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr előbe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Egyszerre fogjuk kapni az örök életet. Akár a sírban, akár élve éljük meg Jézus Krisztus dicsőséget s második eljövetelét, és akkor visz fel bennünket Jézus Krisztus a mennybe, testben örököljük a mennyet, és akkor kapjuk meg az örök életet, és ekkor fog Jézus Krisztus megszabadítani bennünket a bűn jelenlététől. Még egyszer nyomatékosan szeretném mondani, Jézus Krisztus csak azokat szabadítja meg második eljövetelekor, akiket megszabadított a bűn hatalmától az ő életükben. Szeretnénk-e megszabadulni Jézus Krisztus második eljövetelekor? Ezt mi döntjük el most, ha választjuk az életet, ha választjuk az engedelmességet, ha hátat fordítunk a bűnnek, rossz szokásainknak, és azt mondjuk el imában Istennek, hogy Istenem, kérlek téged, küldd el a te szent lelkedet, segítsél meg engemet, add, hogy téged szeresselek, neked szolgáljak most az életben. Engemet nem érdekel, hogy mit mondanak emberek. Én a te akaratod szerint akarok élni. Kérlek téged, segíts meg ebben engemet. Ha ezt a döntést meghozzuk, akkor Jézus Krisztus eljövetelekor Jézus megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Miért tud bennünket akkor megszabadítani a bűn jelenlététől? Mert most a földi életünkben megszabadultunk a bűn hatalmától, amit ő végzett el, de mi kértük, és mi együtt munkálkodtunk Istennel. Összegezve szeretném a három szabadítást egymás mellett megemlíteni. Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűn büntetésétől a Golgotai kereszten. Ezért mi nem tettünk semmit, azonban Jézus Krisztus csak akkor tud bennünket megszabadítani a bűn hatalmától föld életünkben, ha ezt kérjük imában, és készek vagyunk neki engedelmeskedni. És ha a bűn hatalmától most megszabadít bennünket, akkor Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor megszabadít a bűn jelenlététől, és örök élettel ajándékoz meg. Kedves jelenlevők, mit szeretnénk, hogy megszabadítson bennünket most Jézus Krisztus a bűn hatalmától, és az ő eljövetelekor örök élet részesei legyünk? Vagy megmaradunk szokásaink gyakorlásában, hagyományok űzésében, és Jézus Krisztus második eljövetelekor reménytelenek vagyunk az örök életre? Most döntsük el, ebben az életben engedelmességünkkel, vagy engedetlenségünkkel Isten szava iránt, hogy az ő eljövetelekor miben részesülünk. Kedves jelenlevők, szívem mélyéből kívánom, kövessük Jézus Krisztust most mindenben, hogy amikor Jézus Krisztus eljön, akkor megszabadíthasson bennünket a bűn jelenlététől, és örök élettel ajándékozzon meg. Szívem mélyéből kívánom, Isten segítsen ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket is mai adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Szeretettel üdvözöljük azokat is, akik a rádióban hallgatják adásunk rádióváltozatát, amely fogható a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Úgyhogy Isten hozottat mondunk minden kedves nézőnek és hallgatónak egyaránt. Egy beszélgetés sorozatot kezdtünk el Mark Finley A végidők titkai című könyve alapján, amelynek ezúttal a 12. fejezetéhez jutottunk el, és ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, aláhúzni azt, hogy ez a könyv nem csak így hallgatható, nézhető beszélgetés formájában, hanem elérhető nyomtatott formában is. Akik szeretnék a könyvet maguk is átolvasni, és a könyvben szereplő további részletekkel is gazdagodni, azokat megismerni, igényelhetik ezt a könyvet ingyenesen a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen, amely időről időre megjelenik a képernyőn is. Aki szeretne Bibliát is igényelni, az megteheti ugyanezen az e-mail címen, és megkérjük, hogy adja meg nevét és postai címét, hogy a küldeményt elküldhessük. Román nyelven is igényelhetnek Bibliát, és a könyvnek megfelelő tartalmú könyvet tudunk küldeni román nyelvű hallgatóinknak, nézőinknek is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Önök nevében mai beszélgetőtársunkat, Magó Zsolt lelkészt, Isten hozott a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntelek, és téged és a kedves televízió nézőket.
1: Mai beszélgetésünk az előző beszélgetésnek egy tovább fejlesztése, további boncolgatása, részletezése. Éppen ezért bátorítjuk mindazokat, akik a múlt heti beszélgetést elszalasztották, hogy akár a speranzatv.ro oldalon, akár adásunk YouTube csatornáján keressenek rá, nézzék vissza, és illeszék össze az ott hallottakat, látottakat azzal, ami ma is elhangzik. Az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy Isten rendelt egy napot, amelynek a célja az, hogy az Isten és az ember közötti közösséget erősítse, fejlessze, az embernek egy lelki beállítottságot, lelki nézetet kölcsönözzön azért, hogy a földi elfoglaltságok, különböző befolyások ne alakítsák át és ne tereljék el a mi figyelmünket az igazán lényeges dologról, Istenről és arról, amit ő tőle kapunk, úgy gondoskodás, mint tanítás formájában. Azonban láttuk azt is az elmúlt beszélgetés során, és nem kell ezért talán még visszanézni se a beszélgetést, ha körülnézünk a világban, látjuk, hogy lényeges különbségeket fedezhetünk fel a Bibliában megadott úgynevezett szombat, mint ünnepnap, és nagyon sok hívő keresztény gyakorlata között. Ennek a különbségnek a hátterébe nézzünk be egy picit mai beszélgetésünkben. De vissza kell mennünk ahhoz, hogy megértsük a történelmi szálakat, ahogy ezt szokás mondani, az előzményekhez, az előzmények pedig elég régre visszanyúlnak. Habár a bűnbeesés volt az első igazán tragikus esemény a világ történelemben, ahogyan azt a Biblia is bemutatja, az ősszüleink számára legalább egy ilyen megrázó eseményt még tartogatott a jövő, ami aztán be is következett, és ez nem volt más, mint mindkét fiúk elveszítése egy nap alatt. Ha valaki esetleg bibliaolvasó felkapná a fejét, hozzáteszem, hogy mind a kettő odaveszett. Az egyik meghalt, mert megölte a másik pedig elmenekült, elbújdosott. Nehéz lett egy szülőnek ilyesmit átélni, de a valóság az, hogy ez az eset megtörtént, és Ábel halálát nem csak egy testvérharcnak, hanem sokkal inkább vértanú halálnak tekinthetjük. Miért ölte meg őt a testvére, melyek voltak az előzmények, és mi volt a tétje ennek az egész differenciának?
2: Örvendek annak, hogy ezt a beszélgetést ezzel a bibliai történettel kezdjük, hiszen a Biblia első lapjain található leírások valójában megadják nekünk az egész szentírás értelmezésének a kulcsát, és azt a lelki tartalmat, ami valójában vezethet bennünket, hogy lássuk, mi is történik a bibliai történelemben. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, a múlt alkalommal beszélgettünk a teremtésről, a szombat eredetéről. Itt most a két történetet összekapcsolva még megemlíteném a bűnbeesést, mert nagyon sok keresztény ember számára egy rejtély, hogy mi volt a bűn abban, hogy Éva, majd pedig Ádám tépet és evett a tiltott gyümölcsből. És sokszor az engedelmességet próbáljuk meg megnevezni, mint egy olyan kulcsfogalmat, ami meghatározza a kapcsolatunkat a Jóistennel. Azonban ez a mostani történet, amelyet te említettél, Kain és Ábel története, nagyon szépen rávilágít arra, hogy valójában mi is történik a háttérben. Mert a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol akkor, amikor ezt a történetet is említi, akkor használja ezt a kifejezést, hogy hitáltal. Ábel hitáltal hozott áldozatot. Mit jelent az? A Jóisten kér valamit. Ez a kérés minden bizonnyal az volt, hogy hozzatok áldozatot. És minden bizonnyal a Jóisten meghatározta azt, hogy milyen áldozatot kér, és minden bizonnyal azt is elmondta, hogy ennek az áldozatnak mi a lelki mondani valója.
1: Milyen jelentése
2: van. Milyen jelentése van, jelentősége van számukra. Ezt az isteni kinyilatkoztatást Ábel hitáltal elfogadja. Hogy az engedelmességét azáltal tudja kifejezni, hogy vesz egy bárányt, és azt megáldozza. Ezzel szemben Kain részére is nagyon fontos volt az, hogy igen, Istent ő is szereti, ő is szeretne áldozatot bemutatni, ő is szeretné kifejezni azt, hogy nagyon szereti a jó Istent, nagyon szereti az Úr Jézus Krisztust, nagyon értékeli mindazt, amit kaptak, annak ellenére, hogy elveszítették az édenkertben való lakozásnak a lehetőségét. De úgy érzi, hogy ezt a szeretetet ő jobban kifejezné, hogyha az ő munkájának a gyümölcseiből hozna, a földnek a terméséből. És ő egyszerűen nem látja át azt, hogy végül is hol van a probléma. Nem mindegy, hogyha én valamit teszek tiszta szívből, őszintén az Isten iránti szeretetből. Miért ne lenne az jó? És a történetnek a tragikus, drámai végkifejlete nagyon szépen rámutat arra, hogy valójában mi is történik a háttérben. Tehát akkor, amikor a Jóisten jön és azt mondja, hogy a te áldozatod nincs elfogadva, mert nem hitáltal hoztad, nem azt hoztad, amit én kértem tőled. Mi lett ennek a következménye?
1: Hát úgy olvassuk, hogy Isten tekintett, elfogadta az egyikét, a másikét nem. És
2: Kain felháborodott, mérges lett.
1: De azt meg kell jegyeznünk a szöveg alapján, nem az derül ki, hogy ott a helyben ütötte agyon.
2: De ott már megjelenik ez a negatív érzés.
1: Megjelent egy, hogy mondjam, egy ilyen ellenszenv, amit hosszú időn át dédelgetett és tervezett, és bibliai szövegből úgy olvassuk, hogy azt sugallja a Biblia szöveg, mintha valósággal kereste volna, vagy várta volna a megfelelő időpontot. Tehát ez nem egy felindulásból elkövetett, na oda csaptunk, jaj, megbántuk, hanem ez elő volt készítve.
2: Valójában nagyon szépen látszik ebben a folyamatban a bűnnek a jelenléte, hogyan munkálkodik a bűn. Tehát akkor, amikor én visszautasítom mindazt, amit a Jóisten kér, az iránta való engedelmességet, hogy én azt hitáltal megtegyem, akkor elkezd bennem a bűn dolgozni. És a bűn jelenlétének, a munkájának lesz a következménye az, hogy tényleg agresszíven a testvéremet megbántva, vagy akár meg is gyilkolva fejezem ki azt, ami történik. És a történet nagyon szépen rávilágít a bűnnek a következményére, hogy az előbb említetted, hogy nem csak hirtelen felindulásból teszek valamit, megbánom. Ennek a következménye az volt, hogy ő nem tudta már bánni, amit tett. Amikor Isten próbál segíteni neki, és rákérdezi, hogy mi történt. Mi vagyok én? Én ügyeljek a testvéremre? Hát nem gyerek ő, hogy én fogjam a kezét. És ez nagyon szépen rávilágít arra, hogy mi is a bűn jelenlétének a következménye. Azonban ennek a történetnek van egy még mélyebb tanúsága, ami valójában magában rejti, hogy hogyan alakul ki valójában a két nagy vallás, amiben minden vallás és minden felekezet beletartozik. Vagy az Isten iránti hitáltali engedelmességet választom, vagy pedig inkább azt választom, hogy ahogy én jónak látom, hozom én a legszebb ajándékomat,
1: Magam elképzelése szerint,
2: mert ez fejezi ki legjobban, hogy én mennyire szeretem a Jóistent, de valójában én nem értem meg, hogy az egész Istennel való kapcsolatnak a lényege, az pontosan a hit által való engedelmesség. És tényleg újból és újból meg kell vizsgálnunk az Istennel való kapcsolatunkat, a vallásosságunkat, hogy ne úgy közel legyünk a Jóistenhez, ahogy én helyesnek látom. Azt a Jóisten kinyilatkoztatta, ez a legszebb, ez a legbiztosabb út, és újból vissza kell térnünk az igéhez, hogy az engedelmességünk az szép és kedves legyen a Jóisten előtt.
1: Gyakorlatilag úgy is elkönyvelhetjük ezt a történetet, mint egy kiinduló pontnak, két vezérfonal ketté válásának, és ahogy mondtad, ezt hangsúlyozásképpen ismételném meg csak, mert innen megyünk tovább. Kialakult a világban, a világ történelemben is két ilyen fő sodrás, az egyik tehát az Isten iránti engedelmesség és a belévetett hit, és akiket ez vezérel, és a másik fő sodrás pedig jellemzi, vagy összefoglalja azokat az embereket, akik a saját elképzelésük, a saját belátásuk, a saját gondolkodásuk alapján próbálják Istent szolgálni vagy dicsérni. Most itt, mielőtt tovább megyünk, még le kell szögeznünk azt, hogy én nem szeretném, hogyha bárki ezt a kiinduló pontot szemlélve végletekbe esne. Mert hogyha közöttünk esetleg bárki ráismer arra, hogy hát nem teljesen hitből, és nem kizárólag a Szentírás tekintélye alapján imádta Istent, és akarva akaratlanul a nevelése, vagy a körülmények játéka folytán a másik sodrásban véli magát felismerni, nem jelenti azt, hogy testvérgyilkos, nem jelenti azt, hogy ellenség feltétlenül. Itt inkább a két fonal mögött meghúzódó lelkületet kell felismernünk, és ezeket összehasonlítanunk. Azonban az sem elhanyagolandó, hogyha az ember egyik vagy másik oldalt választja, előbb-utóbb eljut arra a pontra, hogy ütköző pontokat fog felfedezni maga és a másik oldalak között, amire az Úr Jézus maga is felhívja az emberek figyelmét. Na de nézzük meg, hogy ha ezt a fonalat tovább visszük, milyen más kultusz vagy istentiszteleti gyakorlat jelent meg az igazi istenimádattal párhuzamosan. Mennyire terjedt el, és mi állt annak a középpontjában?
2: Nagyon sok fajta ilyen pót istenimádat megjelenik az emberiség történetében, de mégis ami a legerősebben jelen van az emberiség történetében, az a napimádat. És nagyon érdekes megint észrevenni ezt az egész folyamatot. Igen. A nap az a Jóisten egyik csodája,
1: áldása,
2: csodája, ahogy azt a Jóisten megteremti, amely által életet biztosít számunkra. És valahogy az ember úgy rácsodálkozik a napnak a szépségére, valahogy megérti azt, hogy a nap nélkül nincsen élet. A Föld nem létezne a nap melege sugárzása, a nap körforgása nélkül. És ezek a nagyon emberi gondolatok vezetnek oda, hogy egyszerűen a hangsúly eltolódik a Teremtőről a nap felé. És hogyha észrevesszük, hogy nincsen olyan ősi kultúra, amelyben ez a elcsúszás, eltolódás ne jelenne meg. Hogyha vesszük például sorra, ott vannak az ősi egyiptomiak, ott vannak a babiloniak, ott vannak a perzsák, a mitra kultusszal, vagy akár ami közelebb van hozzánk, Róma. Rómát is nagyon érdemes külön megvizsgálni, hiszen a kereszténység az a római birodalomnak a keblében fejlődik ki, és hogyan jelenik meg, hogyan viszi tovább például a római napimádatot.
1: És gyakorlatilag le is váltotta egy adott ponton ezt az imádatot.
2: Így van. Tehát, és ha megfigyeljük ezt a napimádatot, akkor nem csak az, hogy ott a nap, imádjuk őt, hanem egyre erősebben megjelenik, hogy a különböző birodalmaknak a vezetője, király, fáraó, császár, hogyan válik egy ilyen nap istenné, a napnak a kifejezővé, és így alakulnak ki a fáraó, vagy pedig a császár kultuszok.
1: Hát ez egy nagyon érdekes láncszem, amit itt megemlítesz, mert ha megnézzük ezekben a különböző kultúrákban, ugye említetted Babilont, Perzsiát, Egyiptomot, ezek voltak az ókor meghatározó nagy birodalmai, politikai, de vallási, kulturális szempontból is. Ezekben mindegyikben ott van a napkultusz mellett az ember, vagy az uralkodó kultusza is, és a kettő általában összefüggött, és valamilyen formában úgy a fáraók, mint a különböző közel-keleti uralkodók, vagy a római császárok is, ott volt az egész ideológiában az uralkodónak az istenné avatása, egy ilyen alisten, mint aki a főistent, a napot valahogyan képviseli. Ez egy érdekes és fontos része az egész vonalnak.
2: Azt még szeretném kihangsúlyozni, hogy hol is lehet a probléma a esetleg napjainkban. Nem azt tartjuk napimádatnak, hogy az ember elmegy, kimegy és rácsodálkozik a nap felkeltére, vagy pedig azt mondja, hú, de csodálatos ez a naplemente, ahogyan vörösben úszik az egész ég, hanem akkor válik ez istenpótló cselekvéssé, amikor a Teremtőről a figyelmünket a napra, mint istenre, mint életet fenntartó eszközre tekintünk, és közben elfelejtkezünk arról, hogy a Jóisten teremtette a napot, a Jóisten tartja fent az életünket, és a Jóisten tartja a kezében az egész világegyetemnek a munkáját. Ezért nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, és így tudjunk újból és újból Isten előtt megállni, és őt imádni.
1: Érdekes ezt az egész ókori vallásos fonalat összevetni a másik fonalal, ugye, mert említettük az adásunk elején, hogy két vezérfonala volt mindig is a Föld, az emberek között a vallásosságnak. Ugye, tehát itt volt a napkultusz, a napimádat, amelyen belül sok minden megjelent, például a királyok vagy vezetők kultusza, akkor volt egy teljes vallási hierarchia, templomok, gyakorlatok, stb., és minden jót, minden áldást a napnak tulajdonítottak. De ezzel párhuzamosan nem veszett ki, hanem mindig is megvolt az igazisten imádata. Tehát az úgynevezett ábeli vonal, az megmaradt. Ha például megnézzük, folytatjuk a Biblia történelmet, csak ilyen ugrásszerűen, ugye, mert kevés időnk van. Ott volt például Ábrahám, aki az igazistennek áldozatokat mutatott be, és minden valószínűség szerint volt egy isteni rendelés az áldozatokra vonatkozóan is, mert amit az izraeliták gyakoroltak, az évszázadokkal később jelent meg, és a Mózes harmadik könyvében leírt áldozati rendszert is Isten később adta, Ábrahám viszont már jóval korábban gyakorolta ezt, és Izsák, Jákob, a többiek. Tehát ezzel párhuzamosan ott volt ez a fonal is. Nem beszélve arról, hogy aztán a pusztai vándorlás során, vagy később a királyok korában mindig ott volt ez a két fonal, vagy az igaz Isten imádata, vagy a többi istenek imádata. Ez a két fonal, ez mindig megvolt. Most egy kicsit átmegyünk az újszövetségi időkre, és utána egy fontos történelmi szakaszba is lemerülünk egy rövid idő erejéig. Mi történt az újszövetségi időkben az igaz Isten imádat egyik fő ismertető jelével, a szombattal, amelyről beszéltünk az elmúlt héten is, és milyen veszélyre hívta fel a gyülekezet figyelmét Pál apostol, és hogyan vált valóra ez a, mondjuk így, fenyegetés?
2: Ha megengeded, egy picit maradnék az Ószövetségnél, még egy gondolat kimaradt, mert akkor, amikor mi beszélünk az Istennel való kapcsolatról, és arról a torzulásról, ami a bűnös életünkhöz, a bűnös természetünkhöz hozzá kapcsolódik. Két olyan történet is van az Ószövetségben, amelyben azt veszük észre, hogy a Jóisten mennyire odafigyel, hogy ezt a befolyást, ami ér és érhet bennünket, hogy ezt próbálja meg kivédeni. Az egyik az Józsefnek a történetében található, vagy Jákob családjával, akkor, amikor a Jóisten úgy vezeti Jákob családját, hogy József által megmenekülhetnek az éhínség elől, de fel kell költözzenek Egyiptomba. És ott a Jóisten egy nagyon érdekes módon vezeti a családnak az életét, amikor József azt mondja, hogy ti telepedjetek le egy félre eső területen, hogy legyetek minél inkább védve. Ő beszél a népnek a haragjáról, gyűlöletéről, megvetéséről, ami esetleg érheti őket a más életstílusok miatt, de minden bizonnyal próbálta meg védeni attól is, hogy befolyásolja az egyiptomi kultúra őket. Ugyanezt veszük észre, amikor Isten bevezeti az ő népét, Mózes, majd pedig Józsué által Kánoán földjére. Ott is nagyon sok utasítás arra vonatkozik, hogy próbálják kerülni, próbáljanak olyan falakat felépíteni, amelyek védik őket ez alól a befolyás alól. És mivel beszélünk a napi mádatról, és tudjuk nagyon jól, hogy például a szombatnak a szombattól való eltávolodás, az pontosan a napi mádat, a napkultusz miatt történik. Ezért tényleg mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy ezeket a véleményeket próbáljuk meg kivédeni, megérteni, azért, hogy a szombat a maga áldásával és szentségével megmaradjon számunkra. És ilyen értelemben akkor, amikor az újszövetségi kinyilatkoztatásokat vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk az Úr Jézus Krisztusnak a magatartását, láthatjuk a tanítványoknak a magatartását, Pál apostolnak a magatartását, és nem utolsó sorban pedig a Jelenések könyvének a profétikus kijelentéseit, hogy milyen szerepet kell betöltsön a szombat az életünkben. És akkor, ha megengeded, inkább beszélnék arról a Pál apostoli figyelmeztetésről, amely a Tessalonika beliekhez írt második levél második fejezetében található, és ott a harmadik, negyedik versben, vagy pedig később a hetedik versben is megjelenik. Amikor Pál apostol beszél a törvénytelenségnek, a titkos bűnéről, Tehát kihangsúlyozva az, hogy Istennek van egy erkölcsi törvénye, a 10 parancsolat, és az ezt megelőző versben pedig beszél a bűnemberéről, aki megjelenik, aki Isten ellen veti magát, és magát Isten gyanánt mutogatja. És a bűnemberét, ha igyekszünk felfedezni, megérteni, hogy vajon kiről is beszélhet a Szentírás, akkor észreveszünk azt, hogy egy olyan hatalom mutatkozik itt meg, amely az évszázadok során növekedett, évszázadok alatt nyerte el befolyását, és a más különböző kinyilatkoztatások, amelyek például a szombat megváltoztatásához is kapcsolódnak, nem egyik napról a másikra történt, hanem fokozatos folyamatnak az eredménye volt, amikor ez a törvénytaposás, törvénytelenség, a törvénynek a megváltoztatása, a bűnemberének a munkásságának eredményeképpen egyre nagyobb befolyást hozott a kereszténység életében.
1: Hát ez nagyon fontos ponthoz érkeztünk el, mert ez már tovább vezeti azt, amit a Bibliából, mint történelmet megismertünk, és itt most az Istenimádat két útjának a történetét nézzük át. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelyik most már befordul a mikorunk történetébe, ugye mert az Új Szövetség után következett a valamennyire nem sokkal utána kezdődött a középkor, és ebbe a középkorba, a bibliai korból átvezet egy profécia. Dániel könyvének a második fejezetében olvasunk arról, ahogyan bemutatja, és maga a Biblia elkezdi magyarázni, szinte csak el kell olvasni, a megfejtés egyértelmű, hogy ugye volt előbb a babiloni birodalom, amelyik az ókori politikai szintérnek volt a főszereplője, ezt követte utána a médo-perzsa birodalom, majd a görög birodalom, és végül a római birodalom. És ezzel a Dániel könyv a második fejezetében Isten így, mint proféciával megveti az alapját annak a bibliai történelem szemléletnek, amire épülnek a későbbi események. És ennek a második fejezetben olvasott profécia magyarázatnak, szemléletnek a fényében vizsgáljuk a hetedik fejezetet is, ahol különböző ezúttal állatokkal jelképezi Isten a különböző fémek helyett, a második fejezetre gondolok, különböző világbirodalmakat, és a párhuzamok alapján azt látjuk, hogy a római birodalomnak megfelel egy úgynevezett tízszarvú fenevad, és ennek van egy különleges jellegzetessége, vonása, ami aztán rávilágít ennek a az istenimádati vonalnak a következő szakaszára. Az előbb pedig említetted a bűn emberét is. Mire mutatnak ezek mind így együtt előre?
2: A Biblia olyan csodálatosan nyilatkoztatja ki az emberiség történelmének, és ezen belül pedig a vallás történelmének is a kimenetelét. És tényleg nem is tudom, hogy jó észrevenni, vagy fájdalmas észrevenni azt, ahogy a történelem folyamán ezek a változások kialakultak. Mindenek előtt, hogyha utalnék arra a dánieli proféciára, amit említettél, a Dániel második és a hetedik fejezetében, ugyanaz a profécia két különböző kép kockában bemutatva. Azt veszük észre, hogy a Jóisten egy bizonyos nyelven beszél a zsidó embernek, és egy más nyelven beszél a babiloni embernek, vagy pedig a másképpen gondolkodó pogány emberrel. De a célja, hogy ugyanazt az üzenetet ismertesse meg, ugyanazt az Istent ismerje meg az ember. Akkor, amikor közelebb kerülünk a római birodalomhoz, megint nagyon fontos észrevenni azt, hogy az ókori római birodalmat hogyan váltja fel a a kereszténység, és ezen belül hogyan jelenik meg Európa. Ahogyan ennek a szobornak a lábánál, ott van a lábfej, amely részint vas, részint agyag, és külön kihangsúlyozza az ige, hogy ez soha nem fog egyesülni. És mi, akik most élünk egy egyesült Európában, ami nem tud egyesülni, egyszerűen csak rácsodálkozunk arra, hogy az ige miért beszélt erről több ezer évvel ezelőtt.
1: És a Biblia rávilágít arra, hogy az egyesülésre irányuló törekvések megvannak, de nem fognak valóra válni, és erre rámutat arra, hogy ennek milyen elvi okai vannak.
2: Igen. Tehát egyszerűen fantasztikus, hogy
1: annyi
2: idővel azelőtt Isten fontosnak tartotta, hogy erről beszéljen.
1: Hát Schatzper kb. Alapon, kb. 2500 évvel ezelőtt.
2: Igen. És akkor jön a következő kép, amire rávilágítottál, az egyik gondolatban a bűnembere, vagy pedig ahogyan a dánieli profécia beszél erről, egy kis szarvnak a megjelenése. És a Biblia nagyon sok olyan utalást ad, amely segít bennünket megérteni azt, hogy miről is van szó. Mert a bibliai leírás, ami mindenek előtt a Dániel 7. fejezetében található, de Dániel 2. fejezete, ami segít ennek a megértésében, valójában olyan történelmi kilométereket említ, amelyek alapján teljes mértékben be tudjuk azonosítani, hogy vajon kiről is van szó. Hiszen úgy, ahogy minden területen, különböző korokban, különböző

0: és akarva akaratlanul felismerjük a pápaságnak az intézményét. Ahogyan fejlődik, ahogyan mondhatnám úgy, hogy elbukik, igen, ahogyan úgy tűnik, hogy eltűnik a történelem színpadáról, és mégis azt veszük észre, hogy visszakapja azt a hatalmat, azt a befolyást, amelyen rendelkezett. Gondolok most Napóleon tábornokának, ahogyan elfogja a pápát, ahogyan újból kialakul a pápaságnak az intézménye. És ezek a bibliai utalások megint oda vezetnek bennünket, hogy miért tartotta az ige, az isteni kinyilatkoztatás annyira fontosnak, hogy ilyen kilométereket felállítva, hogy ilyen jellemtulajdonságokat bemutatva felhívja a figyelmünket arra a munkára, arra a döntésre, amit a pápaság végzett, és amit a pápaságnak be kell töltenie még a kereszténység történetében.
1: Hát ennek az 1260 évnek a története, ezt megjegyezném, hogy a számítások elvégzése után tulajdonképpen az úgynevezett középkornak felelne meg. A 6. század elejétől 538-tól egész 1798-ig, amikor pápai tekintély megtört a napóleoni hadseregek ostroma során. Ez alatt az idő alatt sok mindent megfigyelhetünk, sok olyan törekvést, ami egyrészt az emberi tekintélyre épülő vallásosságot, vallásgyakorlást igyekezett minél magasabb szintre emelni, és minél nagyobb tekintéllyel és erővel felruházni a szentírás tekintélyre épülő vallásossággal szemben. És itt gyakorlatilag újból a szemünk elé kerül az a két vezérfonal, amiről beszélünk már egészen az adásunk eleje óta. És láthatjuk ez alatt az idő alatt, hogy nagyon sokszor törvényrendeletek, vagy akár a hadsereg segítségével léptette érvénybe az egyháza különböző intézkedéseit. Azon kívül ott volt az inkvizíció, az ellenreformáció és sok más egyéb folyamat, amelynek segítségével próbálták ellensúlyozni, vagy akár visszaverni a reformációs törekvéseket. És tulajdonképpen így halad ez a két vezérfonal át a történelmen. Mielőtt azonban tovább mennénk, szeretném elmondani azt, hogy senki ne érezze magát semmilyen értelemben megbélyegezve, azok sem, akik jóhiszeműen és őszintén felnevekedve egy hagyományos keresztény környezetben megismerték annak a szokásait és gyakorolják az igaz, őszinte Isten kereséstől hajtva, és azok se érezzék magukat mondjuk úgy felsőbb rendűeknek, akik a szentírás, kizárólag a szentírásra épülő vallásosságot gyakorolják, mert valójában az Istennel való őszinte kapcsolat az, ami hitelesíti az egészet, lehet képmutatóan igazi formákat gyakorolni, és lehet őszintén téves formákat gyakorolni. Isten viszont azt akarja, római levél szavait idézem, hogy minden ember megtérésre jusson, mindenki. Úgyhogy amire viszont rá szeretném mutatni, azok, és ahogy ezt már az adásunk elejétől elindult ez az egész, az igazi harc az a háttérben húzódik meg. Kaint is úgy olvassuk a történetben, hogy egyrészt megszólította az Isten, de valaki még leselkedett mellette. És ez így van minden emberrel, minden korban, minden gyülekezettel, minden irányzattal. Isten próbálja az embereket a helyes irányba terelni, a másik erő pedig a téves irányba. És végső soron itt azon múlik minden, hogy melyik tekintélynek engedünk, az emberi vagy az isteni tekintélynek. Milyen magyarázatot ad, hogyha már itt tartunk ennél a római egyházat érintő történelmi szakasznál, milyen magyarázatot ad a római egyház a szombat vasárnappá változtatására, és még utaltunk rá a múlt heti beszélgetésünkben is, hogy tulajdonképpen a 7.

0: szombatjából így lett vasárnap. A saját nyilatkozataikban mit mondanak erről a római katolikus irodalomban?
1: A római katolikus egyház önnyíltan felvállalja ezt a bizonyos tekintélyt, amelyet önmagának tulajdonít, hogy ő kapta ezt a Jóistentől, ami feljogosítja őt arra, hogy, hogy megváltoztassa Istennek a törvényét például. De érdekes észrevenni, hogy a profécia az nem pozitív értelemben adja ezt a jogot neki, hogy megváltoztatja, hanem negatív értelemben említi azt, hogy meg fogja változtatni az Isten törvényét. Nagyon sok olyan írásuk van, enciklopédiák, bibliamagyarázatok, amelyekben ezt nyíltan felvállalják. Például a katolikus doktrína katekizmusában a következő kérdésre, hogy melyik a nyugalom nap, akkor ők a választ megadják, hogy a szombat a nyugalom nap, és akkor utána következik a másik kérdés, hogy miért tartjuk a szombat helyett a vasárnapot, és akkor következik a válasz. Azért tartjuk a szombat helyett a vasárnapot, mert a katolikus egyház áttette az ünnepet szombatról vasárnapra.
0: Igen, és egy olyan megfogalmazást is olvastam, hogy az ő tekintélye alapján, amivel rendelkezik.
1: Igen.
0: Tehát ez az, ami megmagyarázza a változást, és ezek bizonyított történelmi tények. Később viszont, amikor bekövetkezett a reformáció, és megjelent a protestantizmus, akkor ez a magyarázat, és ez a történelmi tény egy kicsit már kezdett zavaróvá válni a protestáns felekezetek számára, és ezért aztán kerestek ilyen biblia-magyarázati indokokat, amivel mai napig is megalapozzák az ő lelki gyakorlatukat.
1: Igen, mert ebben az értelemben más keresztény egyházak nem fogadják el ezt a tekintélyt, amit a katolikus egyház magának tulajdonít.
0: Hát már önmagában a protestantizmus alapjait rengetné meg az, hogyha elfogadnák, mert gondoljunk arra, hogy a reformáció honnan indult el, és hogyha már a két vezérfonalról van szó, valójában mi volt a protestantizmus, vagy a reformáció, az nem volt más, mint egy próbálkozás, egy erőfeszítés visszatérni az ige tekintélyéhez. Ezért választották többek között a sola scriptura alapelvet is.
1: Vagy pedig van még egy idézet, hogyha az időnkbe belefér, ezt még itt felolvasnám a tanulmányozott könyvünkből, egy 1947-ben kiadott könyv. Azt mondja, mindannyian hiszünk a vallással kapcsolatban olyan dolgokat, amelyet nem találunk meg a Bibliában. Például sehol nem találjuk meg azt, hogy Krisztus vagy az apostolok megparancsolták volna a nyugalomnap áthelyezését szombatról vasárnapra. Isten Mózesnek adott parancsa kimondja, hogy meg kell szentelni a nyugalom napját, ami a hét hetedik napja a szombat. Ma a legtöbb keresztény vasárnapot tart, de ezt nem a Biblia alapján, hanem a katolikus egyház miatt mondják ők ebben a könyvben, tehát a katolikus szerző. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy tekintélyre alapuló döntés,
0: emberi tekintélyre.
1: Emberi tekintélyre, vagy egyházi tekintélyre utaló gondolat, ameddig, hogyha lenne időnk, és de csak röviden, amit említettünk, hogy más felekezetek pedig egy olyan igei magyarázat alapján próbálják ezt alátámasztani, hogy végül is ugyanoda jutnak el. És én meg vagyok arról győződve, hogy ez a vallásos közösség a Jóisten kegyelméből meg fogja érteni, ahogyan beteljesednek az idői és eseményi proféciák, egyre többen meg fogják érteni azt, hogy tényleg a szombat milyen szerepet kell, és milyen szerepet fog betölteni a kereszténységen belül.
0: Egy nagyon rövid zárójel, mielőtt befordulunk a célegyenesbe. Csak így, mint egy listát fel tudnál sorolni, esetleg néhány példát szombatünneplőkre, mondjuk a középkorban, vagy akár a későbbi középkorban, modernkor elején.
1: Persze, hála Istennek a történelem feljegyzi ezeknek a közösségeknek a létezését. Talán a valdenseket említeném meg legelőször, akik üldöztetés miatt az Alpok völgyeiben kellett elrejtőzzenek, ott őrizték meg a Biblia.
0: És volt közöttük vértanú is.
1: Sokan vértanú
0: mint
1: halál
0: Ábel annak
1: is
0: idején
1: haltak. Például náluk voltak olyan személyek, vagy olyan csoportok, akikről fel van jegyezve, hogy megtartották a szombatot. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy etióp keresztények bizonyos közösségei is megtartották a szombatot. Örmény keresztények között is voltak, akik szombatot ünnepeltek. A kelta keresztények között is vannak szombatünneplők. És ami egy picit közelebb áll hozzánk, azok a székely szombatosok. Tehát észreveszünk azt, hogy a Jóisten szent lelke mindig valahogy oda helyezte a keresztény embereknek a szívére ezt a gondolatot, és voltak olyanok, akik tényleg ezzel tudtak azonosulni, elfogadták, és számomra ez úgy bátorító, hogy a Jóisten mindig gondoskodott arról, hogy ez a bibliai igazság, ez eljusson az emberekhez, és legyen lehetőségük.
0: Nem örüljön feledésbe. Hát gyakran úgy alakulnak beszélgetéseink, visszatérünk oda, onnan elkezdtük, és ennek megvan a maga értelme. Idézzük a mondást, ez így kerek. Ha visszaérünk oda, onnan elkezdtük. Beszéltünk arról, ezzel indítottunk, és ide térünk vissza, hogy tulajdonképpen az emberi tekintélyre, vagy egyházi tekintélyre, ezzel szemben pedig az isteni tekintélyre, a Szentírásra épülő istenimádat, mint két párhuzamos fonal végig halad a történelmen, és minden korban az embereknek volt lehetőségük, sőt, Isten hívta őket, hogy válasszanak a két lehetőség közül, és végső soron nem liturgiát, Isten tiszteleti formákat kellett választani, hanem azt, hogy kinek hódolunk, kit imádunk. Ebből épül fel az utolsó kérdés, hogyan válik egy ilyen történelmi kérdés személyes kérdéssé 2026-ban élő istenkereső ember számára. És hogyan lehet biztos egy ilyen ember, hogy helyesen választ?
1: A Jóistennek az egyik másik nagyon szép ajándéka az a szabad választásnak, a döntésnek a lehetőség, amit a Jóisten megadott nekünk. Ez egy felelősség is, amit mindannyian tisztában kell lássunk, mert nem arról szól, hogy jön Isten, és akkor elmondja azt, hogy ezt és ezt tedd, és akkor te igennel vagy nemmel válaszolsz. Hanem azt veszük észre a különböző bibliai történetekben, hogy a bűnbeesés következményeként nekünk olyan természetünk van, bűnös természetünk, amelynek nehezére esik engedelmeskedni. Plusz a bűnnek a következményeként mindig olyan befolyás ér bennünket, ami elbizonytalanít. És nagyon sok ember azt mondja, nem tudom eldönteni szombat vagy vasárnap. Nem tudom eldönteni, hogy...
0: Van, aki nem is látja fontosnak.
1: Igen, nem tudom eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. De a Jóisten nem csak ezt a szabad választást adta meg, ami egy felelősség is, hanem lehetővé tette számunkra, hogy megkeressük. És ezt a felelősséget kell mi felvállaljuk. Hogy úgy, ahogy az apostolok cselekedetében is ott voltak a berre a beliek. Igen, különböző információk jutnak el hozzánk. A Jóisten szeretné azt, hogy ezeket mind-mind megvizsgáljuk. Mi alapján? Csak a Szentírás alapján. Uh-huh. Tehát a Biblia nyújtja számunkra azt az igazságot és azt a világosságot, ami a szabad választásunkhoz és a felelősségünkhöz kapcsolódik, hogy mi ez alapján el tudjuk dönteni, hogy milyen módon hiszünk, követjük és engedelmeskedünk a Jóistennek.
0: Hát köszönjük szépen a különlegesen értékes gondolatokat, ezt a fontos történelmi betekintést. A Jóisten áldását kívánjuk, hogy ezt tudjad máshol is minél többször, minél meggyőzőbb erővel elmondani. Ugyanakkor meg szeretném köszönni a nézők és a hallgatók nevében az erőfeszítést, amit fektettél és fordítottál az adásokra. Jóisten áldjon meg, és várunk vissza.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, fontos témán vagyunk túl. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy senki sem érezze magát személyesen érintve negatív értelemben, hanem inkább érezzük azt, hogy a Jóisten meg akar szólítani és a helyes irányba fordítani életünket. Megtörténhet, hogy ezentúl a történelmet és a történelem alapköveire épülő mai gyakorlatokat, mai létező különféle egyházi és vallási csoportokat és azoknak istenimádatát talán egy picit élesebb és többféle színben látjuk, mint eddig. Lehet, hogy egy új oldalát ismertük meg annak, hogy hogyan jutottunk idáig. Azonban azt szeretném önöknek javasolni, hogy mindazt, amit hallottak, a hallottaknak a lencséjén keresztül vizsgálják meg. És elmondom, hogy ez mit jelent. Arról beszéltünk, hogy létezik egy emberi tekintére, emberi véleményre, emberi intézményekre alapozó szemlélet és vallás, és van egy másik vallás, egy másik szemlélet, amelyik az Isten igéjére és az Isten tekintélyére épül. Ennek fényében megkérem önöket, hogy mindazt, amit ma hallottak, így vizsgálják meg. Az elmondottak emberi gondolatok és emberi tekintélyére épülnek, vagy Isten igéje alátámasztja mindazt, ami elhangzott, és ennek függvényében válasszanak. Várjuk önöket nagyon sok szeretettel mához egy hétre is, addig is kívánom, hogy Jóisten vezesse önöket, gondoskodjon önökről. Ne feledjék el, hogy a beszélgetésünk alapját képező és a beszélgetésekben elhangzottaknál sokkal gazdagabb részleteket tartalmazó könyv ingyen az önök számára elérhető. Nem kell más tenniük, mint nevüket és postai címüket elküldeni a kapcsolatkukac speranzatv.ro e-mail címre, és akik szeretnének még mélyebben tanulmányozni Bibliát is, igényelhetnek úgy magyar, mint román nyelven. Várjuk tehát önöket mához egy hétre, addig is ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszonthallásra.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a földfüve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

0: Mi az igazság?
1: Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe az örök birodalom álma, az örök ország álma. Bábeltől Rómáig igyekszünk végigkövetni a birodalmi eszme születését. Gyakorlatilag a nagyon is mai témákkal foglalkozunk, de ahhoz, hogy megértsük a mai történelmi helyzetet és folyamatokat, nagyon messze vissza kell nyúlni az időben. A Biblia szerint a birodalmi eszme születése a bábeli torony építéséhez köthető, amelyről Mózes első könyve 11. fejezetében olvashatunk. A korábbi fejezetek arról számolnak be, hogy röviddel a vízözön után már egy Nimród nevű hatalmas uralkodó idején egy nagy birodalom épült itt a Közel-Keleten, és ennek a birodalomnak az eszmeiségében és gondolati alapjában nagyon is felismerhetők azok az eszmék és azok az alapok, amelyek a mai folyamatokat is mozgatják. Azt olvashatjuk Mózes első könyve 11. fejezetében, hogy amikor ebbe a hatalmas vállalkozásba kezdtek, tehát a bábeli torony építésébe, akkor az az eszme vezérelte őket, hogy szerezzenek maguknak nevet. Ami nem pusztán annyit jelentett, hogy szerettek volna hírnevet szerezni maguknak, hanem azt is, hogy szerették volna örökké és állandóvá tenni a birodalmat, az emberi építményt, az emberi művet. A nemrég lezajlódott nagy katasztrófa, valóban egyetemes katasztrófa a vízözön után, ők úgy gondolták, hogy valamit kell tenni azért, hogy egy eljövendő katasztrófától megmeneküljenek. Ezért kezdtek egy olyan tornyot építeni, ami a reményeik szerint fölébe ért volna egy esetleges újabb vízözön szintjének, tehát szerettek volna megmenekülni tőle. Ugye minden ilyen nagy birodalom építés hátterében az húzódik meg, hogy szeretnék a különböző ellenségeskedések, az emberi társadalmak között uralkodó nagy ellenségeskedések elejét venni. Aztán azt is mondták, és az is ott állt a birodalom építés hátterében, így olvassuk ezt a 11. fejezetben, hogy el ne szélegyünk a földön, hogy el ne szélegyenek a földön, mondták. Kedves hallgatók, a Biblia szerint az első nagy szövetségkötési kísérlet rögtön az emberi történelem hajnalán, amikor szerették volna egyesíteni az akkor érő civilizációkat egy uralom alatt. Ennek a hátterében viszont már kifejezetten itt egy nagy lázadás állt. Isten ugyanis kifejezetten meghagyta az akkor élő emberiség képviselőinek, hogy szélegyenek el a földön. Nem Isten akarata volt az, hogy egy helyen tömörüljenek, hiszen ez mindig a nagy városépítéseket és a birodalom építéseket segítette elő, és ezek a nagy birodalom építések és városépítések magával hozták a bűnök koncentrálódását is. Nagyon érdekes tanulmányt olvastam nem olyan régen egy filozófus tollából, aki roppant következtetése jutott Mózes első könyve tanulmányozása során. Azt mondja, hogy innen kellett megértenem azt, ami tulajdonképpen mindig is ott motoszkált az elmémben, hogy az emberi bűn története a nagyvárosok építésével kezdődik. Hát ez egy különös észrevétel, de talán nem áll messze a valóságtól. Kedves hallgatók, ez tehát az emberi történelem hajnala, legalábbis az özönvíz utáni történelem hajnala, körülbelül 4,5 ezer esztendővel ezelőtt, tehát így indult útjára az emberi történelem egy nagy birodalom építésének álmával, egy hatalmas vezető, vezetésével, egy hatalmas uralkodó kormányzata alatt, és nagyjából ugyanazok a vágyak és szenvedélyek és gondolatok irányították és mozgatták őket is, mint amelyek a későbbi nagy birodalom építők gondolataiban motoszkált, és amelyek talán nem meglepő és nem túl bátor a következtetés, amelyek a mai birodalom építés hátterében is állnak. De hogy milyen folytatása is volt a birodalom építési igényeknek, erről már egy másik bibliai könyv számol be, és a mai tanulmányunk középpontjában ez a bibliai könyv fog állni, és ez a profétikus könyv Dániel próféta könyve. Erről a könyvről már a múlt alkalommal szóltunk. Azt mondtam Dániel könyvéről, hogy ez a könyv a legnagyobb gondolkodókat hozta lázba. Olyan gondolkodókról beszéltem, mint Sir Isaac Newton, aki külön Biblia magyarázatot írt Dániel és jelenések könyve proféciájára, vagy proféciáját magyarázva, illetve Pascalt és Descartes-ot említettem. Valóban Dániel könyve megérdemel minden figyelmet. Ha röviden összefoglalhatnám, hogy milyennek a könyvnek a jelentősége, talán leginkább azt mondanám, hogy Dániel könyvéből kezdjük megérteni azt, hogy mi is az, hogy világtörténelem. Mi is az, hogy világtörténelem? Dániel könyve olyan vázlatjövendőléseket tartalmaz, amelyek a történelmet nem csak egyes pillanataiban ragadja meg, nem pillanatképeket ragad ki az emberi történelem menetéből, hanem kifejezetten folyamatában akarja megragadni az emberi történelem alakulását, és mindegyik vázlatprofécia azzal a közös tulajdonsággal rendelkezik, hogy az emberi történelem egy adott pontján indul útjára, ott veszi fel a történet fonalát, és kivétel nélkül mindegyikük az emberi történelem lezárásáig. Jézus Krisztus és Isten szabadító megjelenésével zárja le a történelem tanulmányozását. 4 ilyen vázlatprofécia található Dániel könyvében, és 6 az Új Szövetségben, zömében, a jelenések könyvében, de az evangéliumokban, illetve egy páli levélben is találhatunk ilyen vázlatjövendőlést. Én egyszer egy külön előadás sorozatot szenteltem Dániel könyve vázlatjövendőléseinek. Hát sajnos ezt nem eleveníthetem fel ismét, és nincs arra időnk, hogy a vázlatproféciákat ismét a maguk részletességében mutassuk be, de egy vázlatos bemutatásra ma is van időnk. Ugye Dániel könyve 2. fejezete összefoglalólag mutatja be a világ birodalmi eszme alakulását a babiloni birodalomtól. Hát most nem árulom el, hogy a történelem mely pontjáig, de a következő előadáson már mindenki megkapja erre is a választ, illetve saját maga is, kiki, hogyha veszi a fáradtságot és otthon előveszi Dániel próféta könyvét, elsősorban a 2. és a 7. fejezete gondolok. Tehát ebből mindenki megláthatja, hogy a világbirodalmi eszme hol gyökerezik, és hogyan alakult ez az emberi történelem folyamatában. Kedves hallgatók, megfordítjuk most az elemzés menetét, rátérek már magára az álomra és rögtön a magyarázatára is. Azért fordítom meg, mert a mai előadáson a hangsúlyt sokkal inkább a profécia üzenetére szeretném helyezni, tehát egy általános történelem szemléletet szeretnék a kedves hallgatóknak adni. Ugye azt mondtam a múlt alkalommal, hogy amikor a proféciákat tanulmányozzuk, óvakodjunk attól, hogy puszta történelemkönyvet keressünk a jövendőlésekben. Nagyon kevéssé értettük meg a jövendőléseket, ha csak történeti magyarázatokat, tehát behelyettesítéseket keresünk, hogy ez a testrész a szobor látomásban ezt a birodalmat jelenti, vagy ez a vadállat Dániel könyve 7. fejezetében egy másikat. Akkor értjük meg igazán, hogy mi a proféciák üzenete, ha megnézzük a szobor jellemzését, ha megnézzük a jelképekből adódó kétségtelen és kétségbe vonhatatlan következtetéseket. De mondom, a mai előadást kezdjük tehát mindenek előtt az álom magyarázatával. Dániel könyve 2. fejezetét kell tehát megismernünk. Nézzünk meg rövid jeleneteket Dániel próféta életéből, Hans Holbein metszetén. Dániel társai a kemencében, Dániel könyve 3. fejezete ad számot erről a bibliai történetről, amikor az ifjak inkább vállalták a megpróbáltatást és a kint, semmint, hogy az igaz Isten tiszteletét felcseréljék múló földi uralkodók tiszteletével. Azután Dániel az oroszlánok vermében, hasonló a történet, de egy másik birodalom polgáraként immár, hiszen Dániel sok-sok évtizedet fog át, nem csak életével, hanem a megírt történettel is, és nem csupán a babiloni birodalom, de a Médo-Perzsa birodalom szolgálatában is állt, és amiképpen megpróbálták a babiloni birodalomban, ugyanúgy megpróbálták őt a Médo-Perzsa birodalomban is. Nabukodonozor király, a babiloni birodalom uralkodója egy hatalmas szobrot lát álmában. Dániel volt az, aki nem egyszerűen az álmot fejti meg, hanem magát az álmot is elmondja. Ez sem véletlen, hiszen Isten nem csak azzal tett bizonyságot arról, hogy nem egyszerűen az álom magyarázatát adta meg, hanem magát az álmot is, de Nabukodonozort magát is szembesíteni kellett az álom jelentőségével és tartalmával. Ennek a szobornak aranyfeje volt, ezüst, vállai, karjai és melle. A szobor hasa és oldalai részből valók voltak, míg a vas lábszárak, illetve vas és cserép elegyéből álló lábfejekben végződött a test. Tehát egy hatalmas szobor, ami különböző anyagokból állt össze, méghozzá a fejétől a lábáig csökkenő értéksorrendben. Különböző dolgokat fűzött még Dániel ehhez a szobor látomáshoz, hogy miket, erről fogunk majd az ezt követő részben szólni. Most viszont nézzük az álom magyarázatát. Az álom magyarázatában az is segítségünkre lesz, hogy a hetedik fejezet, tehát a könyv hetedik fejezetében viszont már Dániel lát egy álmot, és ebben az álomban ugyanazok a, hát mondjuk ki most már birodalmak, hiszen szó szerint azonosítja majd Dániel könyve második fejezete a különböző testrészeket különböző birodalmakkal. Tehát a hetedik fejezetben ugyanezek a birodalmak állatok képében jelennek meg. Az aranyfej egy oroszlán képében, amely sasszárnyakkal rendelkezik. A réz, bocsánat, ezüst karok és ezüst mellkas, Dániel könyve 7. fejezetében a medve, amely egyik oldaláról a másikra kér. A réz által képviselt birodalom Dániel könyve 7. fejezetében a párduc, amelynek 4 feje volt, és 4 madárszánnyal rendelkezett. Ugye ezek ilyen hibrid állatok, mindegyik sokféle állat tulajdonságait ötvözi magába. És a negyedik állat, ez viszont megnevezhetetlen, tehát semmilyen vadállattal nem azonosítható, rettenetes, iszonyú és rendkívül erős, olvasthatjuk róla, és a fején 10 szarv található, és a 10 szarv között viszont egy kis szarv található, amelynek ember szemekhez hasonló szemei voltak. Ez egy különös látvány volt, de hogy ez mi is, erről majd csak is a következő előadáson fogunk beszélni. Hát melyek is ezek a birodalmak, de mielőtt még tovább folytatnánk, még segítségünkre van Dániel könyve, mert a 8. fejezetben ugyanezek a birodalmak már a szentéllyel összefüggő tiszta állatok képében is megjelenik, tehát a kecskebak, illetve a kos jelenik meg, de azután a 4. helyen, illetve a 3. helyen, mert Dániel könyve 8. fejezetében már nem is szerepel a babiloni birodalom, megjelenik újra az a kis szarv, amelyre Dániel könyve 7. fejezete tett először utalást. Kedves hallgatók, a magyarázat nagyon egyszerű. Az első testrészt maga Dániel így magyarázta: te király, akinek az egek istene bölcsességet, hatalmat és dicsőséget adott, te vagy az aranyfej. Tehát magával, Nabukodonozor királlyal, illetve az ő birodalmával azonosította az aranyfejet, és nagyon kiemelendő ebben a magyarázatban az, hogy Dániel azt mondja, hogy az egek istene adott neked bölcsességet és hatalmat. Tehát Istentől való volt ez a birodalom, amiképpen nagyjából minden állam, de külön kiemeli Dániel, hogy Isten volt az, aki bölcsességet adott a királynak, de a birodalom bukását is megjövendőli Dániel könyve, tudnék a 7. fejezet azt mondja, hogy emberi szív adaték néki, mármint az oroszlánnak, és lábra állítaték. Az emberi szív itt a gyengeséget ábrázolja, tehát az emberi szív az oroszlánhoz képest a gyengeség jele. Valóban a babiloni birodalom akkor gyengült meg, és akkor esett áldozatául egy másik birodalomnak, amikor felhagyott az egyedül igaz Isten tiszteletével, és amikor a tivornyázásnak és a különböző kicsapongásnak adtak helyet. Egyébként egy rendkívül fejlett kultúra ez, az Istár kapu rekonstrukciós ábrázolásait láthatjuk egyébként Berlinben, a Pergamon Múzeumban ez meg is tekinthető. Itt vannak a különböző állatábrázolások. Ugye az Istár kapu a felvonulási útvonalon volt található, nagy körmeneteket rendeztek itt, különböző bálvány istenek tiszteletére mind inkább, és hát itt tisztelték az isteneket. Ugye ezek a körmenetek, ezek nem újdonságok, már a babiloni történelemben is megjelentek. És íme ez már a babiloni birodalom bukásának a jelenetei, egy 19. századi amerikai festő, amint Belsacár lakomáján Dániel rámutat arra a bizonyos kézre, amely majd oda fogja rajzolni a maga üzenetét a palota falára, és amely arról tesz bizonyságot, hogy megméretett a birodalom és könnyűnek találhatott, így lesz vége minden olyan birodalomnak, amely hát az egyedül igaz Isten tiszteletét felcseréli mulandó istenek tiszteletével, amelyek nem is léteznek. Ez maradt Babilonból, rommá lett, ahogy erről az ószövetségi prófétai könyvek is tanúskodtak. Egy új birodalom veszi át a helyét, a Médo-Persa birodalom, az ezüst vállakkal és mellkassal jelképezett birodalom, amely a 7. fejezetben az egyik oldaláról a másik oldalára kélő medve képében jelenik meg. Képünkön Darius király domborműve az ókori Persepolis romjai között. Ez pedig már a szúszai palota rekonstrukciós rajza, kívülről, illetve belülről. Ez is egy roppant mértékű kultúra volt, de a profécia értékelése szerint ez már csak ezüst volt az aranyhoz képest, tehát valamivel alábbvaló birodalom volt, így is mondja ezt a második fejezet, hogy alábbvaló birodalom, mint a babiloni. De ez a birodalom is még roppant értékeket vonultathatott fel, nem csak kulturális szempontból, hanem amint űrosz agyak hengerén is megtalálhatjuk, egy a történelemben szinte egyedülálló vallásszabadsági ediktum található ezen az agyakhengeren, amelynek részleteit elolvashatjuk egyébként a Bibliában is. Kürosz, ez a felvilágosult király, vallásszabadságot biztosított a birodalom valamennyi népének, és hát ezáltal a birodalom történetének néhány évtizedével fellélegezhettek maguk a héberek is. Ez már Kürosz király sírhelye a mai iráni Paszár Gadájban, ugye mindmáig megőrizték a király emlékezetét. De ez viszont már az egykori főváros romjai, Persepolis. Ebből a birodalomból sem sok minden maradt. Azt is elmondja a jövendőlés, hogy a birodalom bukását mi okozta. A 7. fejezetben ugyanis az áll, hogy ez a birodalom hiába bírhatott nagy hódításokat. Ugye három oldal borda található a medve szájában, de egyszer csak ezt a felszólítást kapja a medve, hogy kelj fel és egyél sok húst, egyél sok húst. Döbbenetes beteljesedése van ennek a jövendőlésnek is. A perzsa birodalom valóban ennek köszönhette a vesztét, hiszen nem elégedett meg a keleti, déli és északi irányú hódításaival, nyugat felé kíván terjeszkedni, és ott a görög városállamok álltak útjában, de a görögök útjukat állták, és annyira, hogy tehát az állandósuló perzsa támadások voltak azok, amelyek felébresztették a görög városállamok egységesülési igényét, és egységbe forrasztotta a görögöket, úgyhogy bő egy évszázad múlva éppen ugyanezek a görögök, amelyeket felszítottak fel, paprikáztak a görög, illetve a perzsa támadások, és az időszámításunk előtti 334-es esztendőben az Isszoszi csatában Nagy Sándor vezetésével győzték le a perzsákat, és ez gyakorlatilag a perzsa birodalom végét is jelentette. Nagy Sándor volt ez a birodalom építő király, akinek a fellépése és szárnyalása hasonlítható a Párduc szárnyalásához. méghozzá madárszárnyakkal szárnyalt ez a nagy birodalom építő. Ő volt az, aki először kötötte össze a távol keletet Európával, hiszen a birodalom nyugati fele benyúlt a mai Európa területére, de keleten a birodalom egészen az Indusig ért. Amilyen hirtelen volt, hirtelen történt Nagy Sándor felemelkedése, olyan hirtelen volt a bukása is, mindössze 36 esztendős korában érte a halál, éppen akkor, amikor Istenné kiáltatta ki magát. Ez a birodalom is ennek köszönhette a vesztét, az Isten fölé akarta emelni magát. A görög kultúra és civilizáció azonban így is számtalan nyomot hagyott maga után az emberiség történetében. Pláton és Arisztotelész a nyugati gondolkodás és a nyugati filozófia nagy megalapozói, de Szókratész szintén nagy befolyást gyakorolt az emberi gondolkodásra. A görög demokrácia nagy időszakában ítélték halálra Szókratészt pusztán azért, mert gondolkodni merte tanítani az ifjakat és az embereket, de ő bátran vállalta a halált, és ez a halálvállalás egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy a középkor folyamán is, mint egy felmagasztalják a halálkultuszt, tehát a halálnak mint egy kultusza alakult ki az európai kultúrában. A görög birodalom helyét az időszámításunk előtti második században veszi át a római birodalom, de néhány évtizeddel később Trajanus császár idején a birodalom még tovább terjedt, elfoglalták többek között a pártus birodalmat, illetve Arábia egy részét, és itt egészen a Rajna vonalán túl terjeszkedtek, tehát a birodalom még nagyobb kiterjedést nyert, és ezért is mondhatta a profécia Dániel könyve második fejezetében, hogy ez egy olyan birodalom lesz, amely megeszi az egész földet. Megeszi az egész földet, mert valóban az egész földön uralkodik. A babiloni birodalmat maga Dániel azonosítja a második fejezetben, a médo-perzsa birodalmat a nyolcadik fejezet azonosítja, és ugyanez a fejezet Görögországot is azonosítja. A római birodalom miben létét, illetve kilétét viszont maga Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében. Hát a római birodalom története, a rómaiság a profécia szerint egészen az emberi történelem végéig kitart, miképpen is örökítette át magát Róma az utókor számára, s tart ki az ő uralma egészen az emberi történelem lezárásaig. Ez az egyik nagy kérdésünk, amelyre a következő előadás során választ igyekszünk találni. Minden esetre a profécia lezárása szerint, és erre is fogunk majd kellő időt szentelni az előadás végén, hogy az állókép egyszer csak hirtelen egy döbbenetes dolgon megy át, egy kis kő szakad le emberi kéz érintése nélkül, és amint rászakad a szoborra, darabokra zúzza azt, porrá zúzatik, semmi sem marad belőle, el fogja takarítani a szél, és a helyén pedig a kis kő lesz nagyjá, és ez a nagyjá lett kis kő tölti be az egész földet. Ennek a magyarázatára is rá fogunk térni az előadás végén. Hát ha jól tettem volna be, akkor itt láthatnák a kedves hallgatók, hogy Dánielt annyira megdöbbentette ez a látás, elsősorban a 7. fejezetben található jövendőlés, annyira megdöbbentette, hogy elájult. És nem is tudott enni, nem is tudott inni, annyira megdöbbentették a látottak. Ugye képzeljük el azt, hogy mi már csak úgy visszatekintünk az emberi történelem alakulására, de Dániel a jelképekből nagyon is értvén belelátott hirtelen abba, hogy micsoda küzdelmek várnak még az emberiségre, micsoda döbbenetes dolgokon kell még átmenniük az embereknek egészen az emberi történelem lezárásáig. Kedves hallgatók, ez tehát az álom történeti magyarázata, de mint említettem, én sokkal jobban és sokkal többet szeretnék foglalkozni az álomban rejlő más üzenetekkel. Ugyanis ezt olvashatjuk magáról a szobor látomásról, a 31. versben, hogy amikor Dániel szembesíti a királyt magának a szobornak a látomásával, akkor következőképpen vezeti be mondandóját. Te láttad, ó király, és íme egy nagy kép, ez a kép, mely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Mit mond a profécia az emberi történelemről? Kiváló az ő fényessége, a külső megjelenése fényessége, de amikor jobban beletekintünk az ábrázatába, rettenetes ez a látomás, az ábrázata rettenetes. Nem lehet ez a benyomásunk, nem hasonló a benyomásunk akkor, amikor az emberi történelem egészére tekintünk vissza? Petőfi is valami hasonlót látott akkor, amikor Ítélet című versében, hogy a történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Igen, kedves hallgatók, vérfolyam. Voltak ugyan, vagy feltételezhetően voltak dicső korszakai, és az emberek nagyon szeretnek ezekre a dicső korszakokra hangsúlyt helyezni, de hát még ezek a dicső korszakok is. Gondoljanak csak a görög demokrácia történetére, amelyek, hát máig emlékszem rá, ugye ez volt a mi történelem könyvünkben az illető fejezet lezárásaként, hogy az emberi történelem legfényesebb lapjaira tartozik a görög demokrácia története. Holott ebben a néhány évtizedben is rabszolgák vére és gondolkodó emberek félretevése, gondoljanak csak Szókratészre, ez jellemezte még ezt a történelmet is. Vagy milyen más történeti időszakra utalhatnánk? Szívesen emlegetnénk fel még bizonyos történelmi korszakokat, talán a reformkort, talán a nagy rendszerváltások korát, de hát ismerjük ezeknek is a hátterét. Viszályok, viszálykodások, iszonyú tömkelege. Azt mondja tehát a profécia, hogy az emberi történelem egészen félelmetes és kiábrándító képet mutat a gondolkodó ember számára. Aztán arra is választod a profécia, hogy miért ilyen borzalmas ez a történelem, miért ilyen nehezen elviselhető ez a történelem. Tessenek megfigyelni, hogy a profécia azt mondja, hogy a különböző birodalmak úgy lépnek fel a történelem színpadára, hogy közben, hát hogy így mondjam, a másik, egy előző birodalom hátára lépnek, és egy másik birodalmat beletaposnak a földbe. Egy másik birodalom kárára. Amikor fellép a Médo-Persa birodalom, akkor legyőzi a babilonit. Amikor fellép a görög, legyőzi a Médo-Perzsát, a római pedig az összes előző birodalom hátán, illetve terhére fog majd felemelkedni. Dániel könyve 7. fejezete ezt úgy fejezi ki, hogy a különböző vadállatok a népek tengeréből emelkednek ki. Ez egy döbbenetes látomás, a népek tengeréből. Vagyis mások legyőzése, mások sárba tiprása árán. Ez is egy döbbenetes üzenete a jövendőlésnek. Kedves hallgatók, amikor ezek a birodalmak felléptek, akkor a népek boldogítóiként léptek föl. Azt hirdették, hogy ők fogják majd az örök birodalmat megalapítani. Ennek mindig vérfolyam volt az ára. Az emberi boldogság, teremtés csak erre képes. És még mielőtt elkezdenénk okolni a különböző politikai hatalmakat, mert hát itt ugye politikai hatalmakról van szó. Ne okoljuk csak a politikai hatalmakat és a birodalmakat ezért, mert tessenek csak végig gondolni, van egy eszme, egy ma nagyon divatos eszme, amelyet csak nem minden ember magáévá tett. Ez az eszme azt tanítja, hogy az önzés a fejlődés motorja. Hogy ahhoz, hogy egy magasabb fejlődési szintre eljussunk, ahhoz előbb le kell gyűrni a gyengéket. Ehhez állandósulnia kell a harcnak. A harc mindig magával hozza a fejlődést. Hogy ezt a nézetet úgy hívják, hogy evolucionizmus. Az evolucionizmust csak nem minden ember magáévá tette, és ez igazolja a rosszat, ez igazolja a harcot, és ez igazolja az önzést. Nem kell ezért okolnunk a királyokat, a miniszterelnököket, az államfőket, a birodalomépítőket, a politika csinálókat. Kedves hallgatók, itt általában az emberről van szó. Általában az emberről. Mi emberek vagyunk azok, akik a boldogságunkat mások sárba tiktásával, lekönyöklésével, vízbe taposásával gondoljuk elérhetőnek. Itt az emberiség egészéről van szó. Az emberi boldogságteremtés sajnos csak erre képes. És innen következik a profécia harmadik üzenet, amely nem kevésbé súlyos. Azt mondja a profécia, hogy az aranytól, az ezüstön, a rézen és a vason keresztül eljutunk a cserépig. Vagyis az értékesebbtől az értéktelenebbig. A Biblia szerint az emberi történelem nem egy szüntelen fejlődés képét mutatja. Bár szeretnék úgy bemutatni a történelmet, mintha az egy szüntelen fejlődés képét mutatna. Hát ugye a technikai civilizáció szempontjából, ha csak ebből a szempontból nézzük, akkor ez valami hasonlóra engedne következtetni. A Biblia viszont azt mondja, hogy a civilizációk értékét nem ez határozza meg, hanem az erkölcsi értékek. És az erkölcsi értékek szempontjából sajnos egy szüntelen süllyedés figyelhető meg. Néha ugyan, mintha egy kis dialektikus mozgás lenne megfigyelhető, de igazából, ha teljes hosszmetszetében tekintjük a történelmet, ez a szüntelen süllyedés letagadhatatlan. A Biblia nem mondja azt, hogy az emberiség történelem egy ilyen ciklikus mozgásban mindig fölé és alá halad. Talán emlékeznek Petőfi költeményére, a múlt előadáson hallhatták, ugye azt mondja Petőfi, hogy hát tényleg az ő korában tették közzé azt a nagy eszmét, hogy az emberiség folyvást följebb emelkedik. Azt mondja Petőfi, bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék folyvást egyre feljebb. Igen, ebben reménykedik a legtöbb ember, hogy bármilyen rossz is most, de lesz majd egyszer egy felemelkedés. A Biblia nem ringat el bennünket ilyen illúziókban. És a negyedik megfigyelésünk a profécia alapján az lehet, hogy az emberi történelemben nincs állandóság. Kedves hallgatók, itt kell rátérnünk arra, hogy Nabukodonozor, amikor ezt az álmot kapta, min is gondolkodott. Mert Isten ugye, amikor meglátogatta Nabukodonozort ezzel az álommal, Nabukodonozort kérdések gyötörték és foglalkoztatták. Min is gondolkodhatott egy nagy birodalomépítő, aki elfoglalta éppen az egész akkor létező civilizáció sokaságát. Azon, hogy tartós lesz-e az ő birodalma. Örökké fog-e tartani az ő birodalma. És átvitt értelemben arra a nagy emberi kérdése, hogy mi is az emberi élet célja, mi adhat az emberi élet számára tartós és maradandó értéket. Milyen döbbenet ülhetett ki a király arcán, amikor egyszer csak azt hallhatta, hogy utánad más birodalom támad. De azután a birodalom után is más birodalom támad, és azután is. És még az utolsónak sem lesz tartósága, Ámbátor a vassal és a vas és cserép elegyével ábrázolt birodalmak leírása nem véletlenül ilyen részletes. Erről majd a következő előadáson szólunk. Érzékelteti a Szentírás, hogy a vassal és a vas és cserép elegyével ábrázolt birodalmak, azok időben a leghosszabb ideig fognak kinyúlni. De még ezek sem lesznek állandók. Az örök országot, azt a bizonyos örök országot ember nem hozhatja el ezen a világon. De az

0: ahol a hamis reménységekkel leszámolunk. Egy igazi történetszemléletet ad a költemény második és harmadik strófájában, de a költemény igazi nagy értéke, hogy a történet filozófiáról szépen lassan áttér az emberi síkra. Azért is ez a költemény címe, hogy az emberek, mert azt mondja Vörös Marti, hogy az emberi történelem szörnyűsége miatt, szörnyűségéért nem politikusokat, nem királyokat, nem birodalmakat kell okolnunk, hanem az ember, az önző ember, aki fáj a földnek. Azt mondja Babits erről a sorról, hogy a költészet legnagyobb sora lesz, hogy az ember fáj a földnek. Mert istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. Hiába nagyra hivatott az ember, hiába nagyok a képességei az embernek, de ha rossz akarattal és önzéssel párosul, ez borzalmas mélységekbe taszítja az emberi történelmet. Jó lenne ezt a verset külön is elemezni, talán egy külön előadást ennek szánni, erre nincs alkalmunk. Csak arra kérem önöket, hogy amikor hallgatjuk ezt a költeményt, tartsuk szem előtt Dániel próféta könyve második fejezetének üzenetét. A költeményt ma is I. és Dániel tolmácsolásában hallgatjuk meg.
1: Vörös Marti Mihály, az emberek. Hallgassatok, ne szóljon a dal. Most a világ beszél, s megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könny zápor, melyet bánat hajt. Szél, melyet ember szív sóhajt. Hiába minden. Szellem, bűn, erény, nincsen remény. Hallátok a mesét. A népnek atyái voltanak, s amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. S a megmaradt nép fölsüvölt, törvényt, s a törvény újra ölt. Bukott a jó, tombolt a gaz merény, nincsen remény. És jöttek a dicsők, hatalmas lábuk törvény felett. Volt munka, pusztított a vas, s az ember kérkedett. S midőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg. S hír, villám az inség éjjelén, nincsen remény. És hosszú béke van, s az ember rémítő szapora. Talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Sovár szemmel néz ég felé, mert haj a föld az nem övé, néki a föld még sírnak is kemény, nincsen remény. Mi dús a föld, s emberkezek még dúsabbá teszik azt, és mégis szerte dúl az inség, s rút szolgaság nyomaszt. Így kell-e lennie? Vagy ha nem, miért oly idős egy gyötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Nincsen remény. Istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. Állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc, s béke év után a testvérgyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul, az emberfaj sárkány fog vetemény. Nincsen remény. Nincsen remény.
0: Kedves hallgatók, egy irodalomtörténész a következő címmel írt tanulmányt erről a költeményről, az igazi reménység verse. Ugye milyen paradoxon? Minden strófája ezzel zárul, hogy nincsen remény, az utolsó strófa meg is ismétli ezt, nincsen remény. Mi áll e cím hátterében, hogy az irodalomtörténész meg is magyarázta, azt mondja, az igazi reménység ott indul útjára, ahol a hamis reménységekkel leszámolunk. Mert az emberiség történetét, milengiát mindig, hogy a hamis illúziókeltések, a hamis ábránkeltések politikája, hogy az emberiséget milyen könnyű volt egy-egy ábránban elringatni, hogy hát majd csak jobb lesz, majd mi fölébe emelkedünk a múltnak,

majd mi legyőzzük a múlt problémáit, nem követhetjük el ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, majd mi megoldjuk azokat, amiket az elődeink elrontottak, és az embereket nagyon könnyű ezek után vonni, húzni. Kedves hallgatók, a Biblia tud az emberiség boldogság igényéről és reménység vágyáról. És így emberi élet az emberi élet, és így egész az emberi élet, de a Biblia nem is hagy bennünket reménység nélkül. Mert ugyan az arany fejtől egészen a vas és cserép láb ujjakig nem találunk semmi reménykeltőt. De a Biblia azt mondja, hogy az igazi reménység mégiscsak megérkezik az emberiség számára. A Biblia szerint az a bizonyos kiskő, amely leszakad, és porrá zúzza a szobrot, a szobor látomást, ez az a bizonyos kiskő, amely emberi kéz érintése nélkül érkezik el. Csodálatos kis kifejezés ez, amely arra enged következtetni, hogy az emberi történelemben a megoldás az ember számára, az életet akaró ember számára nem a földi történelem keretei között jön el. Lesz örök ország, lesz örök birodalom, de nem a földi történelem keretei között. Mert mi is ez a kiskő? Mivel is kell azonosítanunk? Ugye a kiskő magyarázatát Máté evangélium a 21. fejezetében maga Jézus Krisztus adja tudtunkra, amikor saját magával azonosítja ezt a kiskövet, és egészen pontosan Dániel könyve 2. fejezetére utal, amikor azt mondja, hogy aki-e kőre esik, szétzúzza azt, de aki-e pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Vagyis attól függően lesz az ember ennek az örök országnak a részese, hogy hogyan találkozik a kiskővel. Ha valaki ráesik, önként ráesik erre a kiskőre, akkor ugyan zúzódásokat szenved, széttöretik a régi énje, az önző énje. Mert azt mondja a Biblia, hogy az emberi történelem sok-sok borzalma és rettenete mélyén mi áll az emberi önzés. Az emberi önzés a bajok gyökere. Nem a társadalmi osztályok, nem a függetlenség vagy nem függetlenség kérdése. Az emberi önzés. Ha valaki ráesik egy kiskőre Jézus Krisztussal, akkor széttöretik a régénye, de újjá születik. De ha valaki nem akar megváltozni, nem akarja az élet törvényét, nem akarja a szeretet törvényét, hanem azt mondja, hogy az önzés törvénye jobb, vagy az önzés törvénye kényelmesebb. Az önzés törvénye a szívéhez közelebb álló. Annak Jézus Krisztus eljövetele egy ilyen ítélettel ér fel, szétmorzsolja azt. A Biblia szerint kétféle ország van. Az Isten országa és az emberek országa. Az emberek országa milyen? Olyanok, amilyeneket itt láthatunk a proféciában, nagy csinadrattával jönnek, címerváltás, lobogóváltás, rendszerváltás, nagyon nagyok a szólamok, de milyen kevés a möge. Milyen gyorsan köddé osztik a sok-sok ígéret. És milyen az Isten országa, kedves hallgatók? Nem nagy csinadrattával érkezik el. Azt mondja a Biblia, hogy a kicsiből lesz nagyjá. Kicsiből észrevétlenül nagyjá. Annyira csodálatos ez a törvényszerűség, hogy amikor Jézus Krisztus szeretett volna valami hasonlatot találni az Isten országára, akkor ő is csak szaporázta a kérdéseket, és azt mondta, hogy mihez hasonlítsuk az Istennek országát, vagy milyen példázatban példázzuk azt. Azt mondja, hasonlítanám a mustármaghoz, amely minden földi magnál kisebb, a kicsiből indul ki, de amikor felnő, minden növénynél nagyobbá lesz, és megpihennek rajta az égi madarak, árnyat adnak az élő lényeknek, árnyat és enyhet. Kedves hallgatók, ilyen az Isten országa. Piciből, pici kezdeményből lesz nagyjá. Ugyanígy az Isten országa természetéről ad példát egy másik példázatában, amikor a jó maghoz hasonlítja. Kedves hallgatók, azt mondja a birodalmak történetével a Biblia, hogy a birodalmak történetével összefonódik az önzés története. Ez egy démoni történet. De Jézus az Isten országát a jó maghoz hasonlítja.
amik éppen eredetileg is jó magot teremtett, tehát jónak teremtette a világot. Az önzés bejövetelével lett ilyen elviselhetetlen az emberi élet. Azonképpen, amikor a kis kő leszakad, és Jézus Krisztus teremt majd örök életet. Azt mondja erről Péter második levele, harmadik fejezete. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ebben az nagyon sokan rettegnek és félnek az örök élettől, mert azt mondják, hogy hát az is csak olyan lesz nyilván, mint a földi élet. Azt minek megörökíteni? De nem, a Biblia azt mondja, hogy az örök életben nem lesz bűn. Az örök életben nem lesz önzés, ezért lehet maradandó, ezért lehet tartós, ezért lehet örök. Az a nagy vágyálma az embereknek, hogy örök, maradandó és tartós boldogságot az embereknek. Az önzés miatt nem lehetséges a Földön. De azért lehetséges majd a Biblia szerint az örök életben, mert ott a szeretet és az igazság uralkodik. És végezetül, ha valaki feltenné a kérdést, hogy hát de hogyan lehet valaki ennek az országnak a várományosa vagy polgára? Hát erre is választod a Szentírás, mert ugyan a földi birodalmakba születési alapon kerülünk bele, vagy tartozunk majd hozzá, de a Biblia szerint az örök életbe, illetve a mennyek országába nem lehet földi születési alapon tartozni, az újjá kell születni. Ezért mondta Jézus Krisztus János evangélium a harmadik fejezete tanítása szerint, ha valaki nem születik újjá, víztől és lélektől. De csak röviden ennyit is mondott, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja az Isten országát. Az újjászületés ajándékában akarja az embert részesíteni, minden embert. Az ilyen megváltozott, újjászületett emberek számára jön majd el szabadító eljövetelként az a bizonyos kiskő. Van tehát örök ország, van tehát Isten országa, amelynek az igényével, amelynek az ígéretével minden nagy birodalom előállt. De azt egyedül Jézus Krisztus hozhatja el. Nagyon sok birodalom hiteti el az embereket azzal, hogy ők hozzák el azt a bizonyos örök boldogság és béke honát. Nagyon sokan ígérik ezt. És a mai történelmet is, ha megnézzük, akkor ott is állandóan ott szerepel a tartós és az örök szó. Az emberek nagyon reménykednek. De soha ne felejtsük el, hogy ennek mindig milyen végzetes kimenetele van, és ne felejtsük el, hogy ez mindig önzéssel és az érdekek harcával párosul. Ezt az országot nem várhatjuk itt a földi történelem keretein belül. Lám-lám, mennyire összefonódnak az örök kérdések a történelem nagy kérdéseivel. Hogyan találkozik össze az egyénnek, az egyes ember kérdése az örök nagy történelmi kérdésekkel. Hogy ezt mennyire át kell élnünk, hogy ezt mennyire meg kell értenünk. Jelensd meg, Uram, az én végemet és az én napjaim mértékét. Hadd tudjam, mennyi az. Amikor végig tekintünk a történelmen, amikor végig pásztázzuk az emberi történelem alakulását, és meglátjuk Dániel könyve második fejezete nagy-nagy sorsdöntő válaszait, akkor lássuk meg benne nem egyszerűen az emberi történelem nagy válaszait, illetve kérdéseit, hanem lássuk meg benne a saját személyes sorsunkat. Az az ember fog majd válaszokat találni, aki felmeri tenni ezeket a kérdéseket.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban szemügyre veszük a tesztalonikabeliekhez írt első levél második fejezetét.
1: Pál emlékeztet a gyülekezet alapítására.
2: Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévejgésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
1: Pál beszédét Isten beszédeként fogadták.
2: Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utol is érte őket az Isten haragja végérvényesen.
1: Pál szeretné újra látni a gyülekezetet.
2: Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.
0: Olvassuk a fejezet első szakaszát, tehát az elsőtől a 13. terjedő verseket. Mert magatok tudjátok, atyám fiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább noha előbb már háborúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük Isten evangéliumát sok tusakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk, nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem a telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. De szívélyesek valánk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit, így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Emlékezhettek ugyanis, atyám fiai, a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terheljünk közületek. Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként az Atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként minnyájatokat. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Hadd idézzünk Geréb Zsolt a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből. Az atyafiak gyülekezete élő bizonysága felől, hogy az apostol tesszalonikai fellépése nem volt hiába való. Missziói küldetését azért tölthette be eredményesen, mert igehirdetése nem üres, tartalmatlan beszéd volt, mint a gnosztikus prédikátoroké, hanem Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, melyet erővel és meggyőződéssel hirdetett. Szolgálatát megáldotta Isten, s magvetése gyümölcsöt termett Tesszalonikában. Az apostol tovább folytatja munkásságának védelmét. E versben szolgálatának nehézségeiről ír. Először a Filippiben történt sérelmeit idézi fel, ahol az apostolok cselekedetei 16. fejezetének, a 22-től a 37-ig terjedő versei tanúsága szerint Silással együtt jogtalanul bántalmazták. A keserű tapasztalat nem kényszerítette megállásra sem őt, sem munkatársát. Missziói útjuk Tesszalonikába vezetett, ahol Istenbe vetett bátorsággal hirdették az evangéliumot. Az apostol őszinte vallomásából kitűnik, hogy szolgálatát nem saját erejéből folytatta, hanem Isten kegyelme által. Munkájának sikerét ezért nem magának tulajdonította, hanem Istennek, aki a megbízatást és a segítséget adta az evangélium hirdetésére. Isten bátorítására, buzdítására Tesszalonikában is szükségük volt, mert szolgálatuk itt szintén nehézségbe ütközött. Az apostolnak mind a pogányokkal, mind a zsidókkal szemben meg kellett védelmeznie az evangélium tisztaságát. Szándékosan használja az Isten evangéliuma kifejezést, mert hangsúlyozni kívánja, hogy tanításuk nem emberi eredetű. Nem a saját bölcsességüket hirdetik, hanem Isten tulajdon beszédét, mely megszólít és engedelmességet követel. Mit akar kifejezni a Tesszalonikai első levél második fejezetének, a 3. verse azzal, hogy mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a Tesszalonikai levelekkel kapcsolatos kommentárjából. Az éles különbségtételre azért volt szükség, mert a kereszténység ellenfelei őt is a korabeli vándortanítók közé sorolták. Igehirdetését buzdításnak, felhívásnak nevezi, mely által kifejezi a missziói prédikáció döntésre, megtérésre hívó jellegét. Ez a buzdítás 3 szempontból különbözött a vándor prédikátorok szónoklatától. Tartalmában, szándékában és módjában. Tartalmában azáltal különbözött, hogy nem hitetésből, azaz nem saját elképzelésből és tévejgésből, sem pedig vallásos tévhitből ered, hanem Istennek Jézus Krisztusban kifejezett igazságából. Szándéka szerint abban különbözött, hogy nem tisztátalanságból fakadt. Az apostolt nem a haszonlesés, a kapzsiság, az uralomvágy vezette a missziói szolgálatban. Buzdításának indító oka az igéhez méltó tisztaság és szentség volt. Ige hirdetésének módja abban különbözött a másokétól, hogy nem álnokságból történt. Magatartása egyenes és őszinte, mentes volt minden képmutatástól és kétszínűségtől. Nyílt és becsületes viselkedése méltó volt apostoli tisztségéhez. Miután az apostol a harmadik versben tagadó formában beszélt ige hirdetéséről, a negyedik versben állító formában határozza meg annak jellegzetességét. Prédikációjának legfőbb ismérve, hogy nem emberi, hanem isteni eredetű. Apostoli tisztségét, ige hirdetői feladatát Istentől nyerte. Isten méltónak találta az apostoli szolgálatva. Reábízta az evangéliumot. A megbízatás Isten iránti engedelmességre kötelezte. Feladatát csak úgy tölthette be hűségesen, ha ige hirdetésével nem az emberek tetszését kereste, hanem az Istenét. Magatartását három pontban határolja el a pogány prédikátorok viselkedéséről. 1. Beszédében nem volt hízelgő. A hízelgés az antik szónokok fogásai közé tartozott. Használata által könnyű sikereket értek el a hallgatók között. Pál a hívőket nem kedveskedő beszéddel nyerte meg, hanem az ige hűséges hirdetésével. 2. Fellépésének oka nem a rejtett kapzsiság. Az apostol nem a meggazdagodás leplezett szándékával ment Tesszalonikába, mint sok pogány filozófus vagy vándorprédikátor. Az evangélium hirdetése által nem kívánt földi javakhoz jutni. 3. Prédikációja által nem kívánt tiszteletet szerezni magának. Ő nem keresett dicséretet mástól, csak Istentől. A dicsőségkeresés vágyát mindig visszautasította, mint Isten szolgájának megrontóját. Pál nem apostoli tekintéllyel lépett fel Tesszalonikában, hanem szelídséggel, jó szívvel. A gyülekezet tagjait őszinte barátsággal és áldozatkész szeretettel vette körül. A gyermekét dajkáló édesanyja példája által szemlélteti gyöngéd és önfeláldozó magatartását a tesszalonikai hívők között. Más szavakkal, olyan meleg szeretettel vonzódik a tesszalonikaiakhoz, mint egy édesanyja, aki nem csak eledelt ad gyermekének, hanem egész életét neki szenteli. Pál működése nem merült ki az evangélium szóbeli közlésében. Ő nem csak ige hirdető, hanem pásztor is, aki egész lelkével és életével gondozza a gyülekezetet. Lelki gondozói szolgálatát azért végzi igazán szívvel, lélekkel, mert megszerette a hívőket. Ez a szeretet indította a teljesen önzetlen és áldozatkész munkára Tesszalonikában. Az ottani evangelizálás során különösen Pál, de minden valószínűség szerint munkatársai is kétkezi munkával tartották fenn magukat. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a harmadik verséből kitűnik, hogy az apostol Akvilához hasonlóan sátorponyva készítő volt. Feltehetően több éjszakát is átvirasztott, hogy mesterségével keresse meg mindennapi kenyerét, a nappalokat pedig ige hirdetésre fordította. Nem vette igénybe a tesszalonikai hívők anyagi támogatását, mert nem akart senkinek a terhére lenni. Ilyen életmódot folytatva elmondhatta önmagáról, hogy valóban szentül, igazán és fedhetetlenül élt közöttük. Pál apostol szívében és egész lényében jelen volt nem csak az édesanyja gyermeket dajkáló gyöngétsége, de az olyan édesapa féltő szeretete is, aki gyermekét inti a jóra. Kérlelte a tesszalonikai Krisztusban hívőket, viseljék magukat Istenhez méltóan. A továbbiakban elismerően ír az evangélium iránti nyitottságukról. Ők nem úgy fogadták, mint emberi tanításokat, amelyeknek az isteni eredete megkérdőjelezhető, hanem úgy fogadták, mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is. Mivel szívükbe fogadták az evangéliumot, az isteni örömüzenet munkálkodni képes bennük, és új embereké tudja formálni őket, ha ők valóban hisznek. Irányítsuk figyelmünket a továbbiakban a Tesszalonika beliekhez írt első levél második fejezetének a 14-től a 20-ig terjedő verseire. Mert ti, atyám fiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól. Akik megölték az Úr Jézust is, és a saját profétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei. Akik megtiltják nékünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket. De végre utolérte őket az Isten haragja, mi pedig atyám fiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arcra nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szembe láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája. Avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok, ami dicsekedésünk és örömünk. Idézzünk újra Geréb Zsoltnak a tesszalonikai levelekkel kapcsolatos magyarázatából. Ez a vers, tehát a 14., az előző mondathoz kapcsolódik, melyben az apostol hálát ad Istennek a gyülekezet hitéért, mellyel befogadták az általa hirdetett evangéliumot. Az örömüzenet hirdetése rendjén maga a feltámadott Krisztus jelent meg az eklézsiában. Így módon Jézus Krisztus nem csak tárgya, hanem alanya is volt a missziói ige hirdetésnek. Az evangélium ereje nem csak abban nyilvánult meg, hogy hitet ébresztett a tesszalonikai hallgatók szívében, hanem abban is, hogy megerősítette őket a Krisztus iránti hűségben, megőrizte őket a szenvedések és üldözések között. Az atyámfiai megszólítás után azokra a szenvedésekre emlékezteti az olvasókat, melyek honfitársaik részéről érték őket. Vajon milyen szenvedésekről beszél itt a levélíró? A legtöbb írásmagyarázó szerint Pál azokra a bántalmazásokra, szorongattatásokra utalt, amelyekről Lukács is beszámolt az apostolok cselekedetei 15. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verséig. A honfitárs szó ebben az esetben Tesszalonika város lakóit jelöli, pogányokat és zsidókat egyaránt. Pál itt olyan zaklatásra utal, melyet a gyülekezet tagjai később szenvedtek el türelmetlen polgártársaik részéről. Ezáltal a szenvedés által követői lettek a Júdeában élő keresztény gyülekezeteknek. Az apostol a levél első részében azért ad hálát, mert a gyülekezet befogadta az evangéliumot és követői lettek Krisztus tanításának, illetve szenvedésének. A kifejezés jelen esetben egy hitbeli magatartást jelöl, a szenvedések idején tanúsított álhatatosságot. Ebben a vonatkozásban hasonlítanak a júdeai, illetve a jeruzsálemi keresztény gyülekezetekhez. Ugyanígy viselték el az őket érő támadásokat, mint a palesztinai ősgyülekezet tagjai. Így tettek bizonyságot Krisztus iránti hitükről, de egyben a testvérgyülekezetek iránti együttérzésükről, szolidaritásukról is. A tesszalonikai gyülekezet ugyanígy szenvedett saját honfitársaiktól, mint a Judeában élő keresztény tanítványok, a zsidó polgártársaiktól. A Jézus nevéért való szenvedés által az apostoli gyülekezetekhez hasonlóan a görögajkú keresztjének hitük kipróbált, hiteles mivoltáról tettek bizonyságot. A judeai keresztjéneket üldözők megölték az Úr Jézust, azelőtt a saját profétáikat, majd később az apostolokat is. Pál is sokat szenvedett zsidó honfitársaitól. A vallási türelem gyakorlása nem volt erős oldala a korabeli zsidó társadalomnak. Azonban azt is tudjuk, hogy az első századi rabbi között voltak olyan nagyvonalú, gondolkozású tanítók, mint Gamáliel. Amikor Pál az apostolok üldözéséről írt, valószínűleg azokra a támadásokra, bántalmazásokra gondolt, melynek ő volt a szenvedő alanya Tesszalonikában és Béreában a helybeli zsinagoga vezetők részéről. Pál apostol honfitársai megtiltották az evangélium prédikálását a pogányok között. Kétségbe vonták az apostol azon meggyőződését, hogy Isten üdvözítő tervében a pogány népeknek is helye van. Pálnak a népek között végzett missziói munkája botránkozást jelentett a választott nép szemében. Misszióellenes magatartásuk által nem csak a pogányok ellen, hanem Isten ellen is vétkeztek. Ezzel betelt bűneik mértéke. Mit akar kifejezni ez a mondatrész, amely úgy hangzik, hogy utolérte őket az Isten haragja? Pál értelmezése szerint missziói munkájának az akadályozása a hitetlen zsidók részéről olyan jelnek minősül, mely az utolsó idők jövetelét idézik. Isten haragjának bekövetkezése a választott népre egyértelműen a végső idők legutolsó szakaszára utal. A továbbiakban a tesszalonikai első levél szerzője kifejezi a levél címzetjeitől való elszakadás fájdalmát. Ez az elszakadás azonban nem teljes. Pál csak ideiglenesen, egy kevés ideig távozott a gyülekezetből, és nem véglegesen. Az egy kevés ideig kifejezés arra enged következtetni, hogy az apostol nem nagyon rég szakadt el tőlük. Az idő meghatározó kifejezi továbbá Pál azon bizonyosságát, hogy Isten nem engedi, hogy az elszakadás sokáig tartson. Bár az apostol nincs személyesen a gyülekezetben, szíve szerint mégis jelen van, és együtt érez a tagokkal. E közösségi érzés ugyanúgy hozzátartozik a keresztény gyülekezethez, mint az ige hirdetés. Mivel az apostol tudja, hogy csak külsőleg és rövid időre szakadt el, még jobban törekszik a viszontlátásra. A szemtől szembe való látás kívánsága a gyülekezet iránti szeretetéből fakadt. Két alkalommal is meg akarta látogatni a tesszalonikai egyházat. Először már béreai tartózkodása idején Tesszalonikába akart menni. Másodszor Aténből akart visszatérni, amikor a macedóniai híreket várta. Az utazásról mindkét alkalommal le kellett mondania, mert nem akarta kockáztatni életét. Tervei meghiúsultak, mert utazását megakadályozta a sátán. Pál meg van győződve afelől, hogy bármilyen akadályt gördít missziói szolgálata elé a sátán, a végső szót Isten mondja ki a küzdelemben. A győzelem napjára tekint Jézus Krisztus eljövetelére. Jézus, mint az eljövendő emberfia fog megjelenni az égből, dicsőséggel és hatalommal, az angyalok kíséretében, és ítéletet fog hirdetni. Pál bizalommal várja az ítélet napját, mert tudja, hogy missziói szolgálata nem volt hiába való. Jézus az által alapított gyülekezetekkel együtt fog állni. A tesszalonikai egyházat azért nevezi reménységének, mert Krisztus eljövetelekor, mint egy valóságos élő gyülekezet fog megjelenni Isten színe előtt. Ebben reménykedik az apostol, mint a gyülekezet atya és gondozója. Pál egyházépítő munkát az eklézsia ura fejezi be. Ezért fog örvendezni az apostol az eljövetel napján. Ő azonban nem csak a tesszalonikai gyülekezetet nevezi reménységének, örömének és dicsősége koronájának. Azon túl, hogy hisz az örök élet koronájának elnyerésében, Pál a többi gyülekezetre is hasonló reménységgel, örömmel és dicsekedéssel tekint. Adja Isten, hogy mi is Jézus Krisztus örömei legyünk az ő visszajövetelének napján.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

0: Ige morzsa.
1: Szívből örülök annak, hogy egy újabb témakörhez kezdhetünk, és egy újabb témakört dolgozhatunk fel. Ma egy rendhagyó témakör áll előttünk. Bűnrendezés három dimenziója. Miért három? Mit jelent gyakorlatilag az, hogy bűnrendezés? És ha már bűnrendezésről van szó, akkor miért három bűnrendezés? Vagyis a bűnrendezésnek miért van három dimenziója? Mielőtt ezeket a problémákat megbeszélnénk, és áttanulnánk a Szentírásból, először egy nagy kérdésre kell választ keresnünk és megoldanunk. Van-e ember a Földön, aki nem bűnös? Van-e egyáltalán olyan lény, emberi lényre gondolok, aki soha az életben nem követett el semmilyen bűnt? Természetes, hogy minden ember bűnös. Rómabeliekhez írott levél 5. rész 12. versében a Szentírásban ezt olvassuk. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Nincs egyetlen egy ember sem, aki bűntelen. Ez az egyetlen Jézus Krisztus, aki testet öltött Isten volt, ő az, aki bűntelen volt, és mint bűntelen azért válthatott meg bennünket golgotai halálával, amikor meghalt értünk, hogy lefizesse a váltságdíjat. Még egy bizonyítékot szeretnék hozni arra vonatkozóan, hogy minden ember bűnös. Itt a Szentírásban egyértelműen látjuk, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, Éva vétkezett először, utána Ádám, és mi mindannyian az ő leszármazottai vagyunk, és ezért minden ember bűnös, minden embernek szüksége van megváltóra, és a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy minden ember bűnös, hogy meghalunk. Mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy a bűn zsoldja a halál. Ezért, mivel minden anyaszülött meghalt eddig, és ránk is ugyanaz a halál vár, így Jézus Krisztus golgotai áldozatának reménysége, vagy a benne vetett reménységünk adhat nekünk kiutat. Itt azt olvastuk, hogy a halál minden emberre elhatott. Miért? Azért, mert mindenek vétkeztek. Nagyon érdemes megfigyelni, hogy amikor az ember vétkezett, akkor mi mindent veszített el. Több mindent szeretném felsorolni. Amikor Ádám és Éva, őszüleink vétkeztek, akkor először is elveszítették az örök életet. Addig megvolt a reményük az örök életbe, ameddig hűségesek voltak, tehát első elveszítették az örök életet, utána elveszítettük édeni otthonukat, majd elveszítették dicsruhájukat. Azt olvassuk a Szentírásban, miután vétkeztek, észrevették, hogy mezítelenek. Addig, amíg hűségesek voltak Istenhez, addig dicsruha, vagyis isteni dicsőség vette körül őket. Negyedik dolog, amit elveszítettek őszüleink, hogy nem beszélhettek tovább színről színre Istennel. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy hűvös alkonyatkor eljött Isten, és találkoztak vele. Az első emberpár tehát találkozott Istennel, személyesen beszélgetett. És az ötödik dolog, amit elveszítettek a bűn következtében, az, hogy nem ehettek többé az életfájáról. Miért? Mert Isten kiűzte őszüleinket Édenkertjéből. Azonban Jézus Krisztus azért jött el a földre, és azért halt meg a golgotai kereszten, hogy azt, amit a bűn következtében elveszítettünk, azt golgotai áldozata által visszaadhatja, biztosíthatja, de csak azok számára, akik elfogadják őt személyes megváltójuknak, akik Jézus tanítását, Jézus szavát, a Szentírásban meghagyott igazságokat nem csak megszívlelik, hanem gyakorolják is azokat. Ezért Jézus Krisztus az ő halálával biztosította számunkra az örök életet, visszanyerhetjük azt, amit a bűn következtében ősszüleink elveszítettek, utána Isten megígérte, hogy visszakapjuk az édeni otthont, visszakapjuk a dicsruhát, újból beszélgethetünk Istennel személyesen úgy, mint ahogy Ádám és Éva beszélgetett. Miért? Azért, mert Jelenések könyvének 21. része arról számol be, hogy amikor Isten újját teremti a földet, akkor az ő trónusát áthelyezi a földre, és itt együtt fog lakozni Isten velünk. Ez egy csodálatos ígéret a Szentírásban, és az ötödik, újból ehetünk az életfájáról, amely a földön újból meg lesz, és ehetünk úgy, ahogy az Isten előre megmondta. Ezen bevezető után térjünk rá a bűnrendezés három dimenziójára. Ezt a csodálatos megfogalmazást, nagyon világos tanítást Isten a Szentírásban Korintusbeliekhez írott második levél első rész 10. versében hagyta meg Isten szent lelkétől, illetve Pál apostol a következőképpen fejti ki ezt a bűnrendezést és a bűnrendezésnek három dimenzióját. Olvasom az igét. Aki ilyen nagy halálból megszabadított és megszabadít minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Ha figyelmesen olvassuk ezt az ígét, akkor azt látjuk, hogy három ige idő van megemlítve. Van egy múlt, megszabadított, mitől? A halálból, így hangzik az ige szó szerint, aki ilyen nagy halálból. Tehát ez egy nem közönséges halál, amiről itt szó van. Pál apostol ezt a halált nagy halálnak nevezi. Később majd kitérünk arra, hogy mit is jelent ez a nagy halál, amitől Jézus Krisztus megszabadított, tehát a múltban megszabadított, második, és megszabadít minket, ami azt jelenti, hogy a jelen időben Jézus Krisztus meg akar bennünket szabadítani a nagy haláltól, a nagy halálból, akiben mi reménykedünk, és reméljük azt is, hogy ezután is meg fog szabadítani bennünket. Mitől? A nagy haláltól. Háromszor különböző időt határoz meg. Jézus Krisztus megszabadította a múltban bennünket a nagy haláltól, utána meg akar bennünket a jelen időben szabadítani a haláltól, és a harmadik a jövőben meg fog bennünket szabadítani. Amit Jézus az üdvösségünkért tett, tesz és tenni fog. Mi az, amit Jézus Krisztus a mi üdvösségünkért tett, tesz és tenni fog? Ez egy rendhagyó kijelentés a Bibliában. Mondhatom, az egész Szentírásban egyedüli kijelentés, és ezért még egyszer külön-külön szeretnék foglalkozni azzal, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus megszabadított, mit jelent az, hogy megszabadít, és meg fog szabadítani. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten 2000 évvel ezelőtt, amikor meghalt, akkor megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. Ez az első nagyon fontos tudnivaló. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten megszabadított a bűn büntetésétől. Nem voltunk ott, semmi részünk nem volt benne, ezt a váltságdíjat Jézus Krisztus azért fizette le, mert szeretett bennünket, ezért találjuk a legszebb bibliai kijelentést János evangéliuma 3. rész 16. versében, mert úgy szerette Isten e világot, tehát a mi bolygónkat, pontosabban bennünket, akik rajta élünk, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök életünk legyen. Jézus Krisztus golgotai áldozatával megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. A másik ige alak, hogy megszabadít a jelen időben, Jézus Krisztus minden embert szeretne megszabadítani a bűn hatalmától. Azonban, hogy ő, Jézus, meg tud-e bennünket szabadítani a bűn hatalmától, ezt tőlünk függ. Ő lefizette a válságdíjat 2000 évvel ezelőtt, és minden ember maga dönti el, hogy addig, amíg él ezen a földön, kész-e arra, hogy Jézus Krisztus megszabadítsa, vagy megszabadítson bennünket a bűn hatalmától. Ebben az időben, tehát ebben a szabadításban nekünk mindannyian személyesen, aktívan részt kell vennünk, kérve segítségét, hogy Jézusom, adjál erőt, hogy én győzhessek bűneim felett, rossz szokásaim felett, csúnya szavaim felett, és Sátán kísértései felett. Ha mi kérjük az Isten segítségét, akkor Jézus Krisztus kész megadni számunkra a mennyei segítséget, és ő meg tud bennünket szabadítani a bűn hatalmától. Ha ez megtörténik velünk a jelen időben, akkor következik a harmadik dimenzió a bűntől való szabadulástól, meg fog szabadítani a bűn jelenlététől. Mit jelent ez? Jézus csak azokat szabadíthatja meg második eljövetelekor, akiket megszabadított a bűn hatalmától. Ha mi ezt az életet, amiért Isten adja, arra használjuk fel, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden ember addig dönti el, amíg él, tehát ebben az életben döntjük el mindannyian, hogy Jézus Krisztust követjük-e mindenben, hogy készek vagyunk-e neki engedelmeskedni, és az ő szava szerint élni, vagy pedig járjuk a magunk életútját, ahogy éppen nekünk tetszik. Ha ezt az életet arra használjuk fel, amiért Isten adja nekünk, a mi életünket összhangba hozzuk az isteni elvekkel, akkor Jézus Krisztus meg tud bennünket szabadítani az ő eljövetelekor. Mindezt Dióhéjban mondtam el. Most a bűnrendezésnek mind a három dimenziójával külön-külön szeretnék foglalkozni. Az első, a bűnrendezés első dimenziója. Miből áll? Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűn büntetésétől. Az első nagy kérdés, hogy mi a bűn büntetése? Vajon az első halál, vagy a második halál? Természetes, azt is kell látnunk, hogy mi a különbség az első halál és a második halál között. Az első halál az nem más, mint a bűn következménye. A második halál a bűn büntetése. Az első halálban senki sem szenved az ő bűneiért. A bűn következményéért igen, de az ő bűneiért nem. És itt jön a nagy kérdés, az első halál vagy a második halál. Ezt majd még később külön latolgatjuk, és megkeressük a Szentírásban azokat a tanácsokat, amelyeket Isten erre vonatkozóan ad. Azonban nekünk most először azt kell letisztáznunk, hogy mi a bűn büntetése. Az első halál, vagy a második halál. A bűn büntetése a második halál. Az első halál a bűn következménye. Olvassuk el a Szentírást Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. versből. Így hangzik: bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, az életet és a halált adtam előtök be, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, mind a te gyermeked. Mit mond Isten Mózes 5. könyvében? Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtök be. Nagyon különös Istennek ez a hivatkozása. Az ég és a föld tanúskodik Isten oldalán. Tehát fennáll az ég, fennáll a föld. És amíg fennáll az ég és fennáll a föld, az bizonyítja számunkra, hogy Isten két lehetőséget adott mindannyiunk elé. Az életet és a halált. Azonban milyen életet és milyen halált adott Isten elénk Édentől kezdve, és mai napig is milyen halált ad elénk, és milyen életet? Isten elénk tette az örök életet és az örök halált, és a döntést, a választást ránk bízza. Jézus Krisztus Golgotai áldozatával biztosította nekünk az örök életet, ha őt fogadjuk el példaképnek, ha Jézus Krisztus tanácsa és tanítása szerint élünk, akkor az örök élet részesei leszünk. Ha viszont úgy vagyunk vele, hogy ja igen, persze, mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten, azonban visszautasítjuk, vagy egyszerűen nem fogadjuk el. Élünk a saját szokásaink, vallásos életünket éljük, éljük, ahogy mi legjobbnak látjuk, de nem fogadjuk el az Isten tanácsait, amelyet a Szentírásban meghagyott, akkor mi magunk választjuk az örök halált. Tehát az, hogy mi örök életben részesülünk-e, vagy örök halálban, azt mindenki személyesen dönti el. Ezért döntésünkért mi vagyunk a felelősek, és senkit sem vádolhatunk azért. Mindannyian vagy részesülünk az örök életben, amit Jézus Krisztus Golgotai áldozata biztosít, vagy ha azt visszautasítjuk, akkor az örök halálban lesz osztályrészünk. A Biblia két halálról beszél. Mi az első halál, és mi a második halál? Az első halál a bűn következménye. Azért kell mindannyiunknak meghalnunk, mert bűnben születtünk. Azonban az első halálból minden ember fel fog támadni, akár elfogadta Jézus Krisztus személyes megváltójának, akár visszautasította azt, akár engedelmeskedett Istennek, akár szófogadatlan volt Isten iránt. Mind a két csoport fel fog támadni az első halálból. A második halálban csak azok részesülnek, akik visszautasították Jézus Krisztus megmentő kegyelmét, és megmaradtak bűnös szokásaikban azzal az elhatározással, hogy engemet nem érdekel az, hogy Jézus Krisztus mit mond a Szentírásban, amit én megszoktam. Sokszor emberek azt mondják, amibe születtem, abba akarok meghalni. Hát mibe születtünk mindannyian? Bűnben születtünk. Maga ez az első és második halál lehet, hogy sok ember számára ismeretlen. Gyermekkoromban időközönként temetésen vettem részt. És engemet már akkor zavart a papnak a kijelentése, a papnak a szavai, amelyet elmondott, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, és ezt a kettőt nem tudtam összeegyeztetni. Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, mi pedig temetünk. De amikor megértjük a Szentírásból azt, amit a Szentírásban Isten tanít, ott pedig két halálról van szó, akkor megértjük azt, hogy az első halál a bűn következménye, amit mindenkinek el kell viselnie kivétel nélkül, aki nem éli meg élve Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét. Azonban az első halálból úgy jók is, meg szófogadatlanok is fel fognak támadni, míg a második halálból senki nem fog feltámadni. Hadd hozzam ezt az igazságot, és most különösen a második halállal szeretnék foglalkozni, mert az első halálnak szemtanúi vagyunk napról napra. Nincs olyan település, nincs olyan város, ahol nincsen temető, az bizonyítja azt, hogy mindannyian bűnösek vagyunk. Jelenések könyve 20. rész, 6. és 14. versében a következőket találjuk. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Ezt olvastuk a 6. versből. Miért mondja azt, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban? Mert az első feltámadásban csak azok részesülnek, akik Istennek engedelmeskedtek, és ezeket az embereket boldogoknak nevezi, és szentnek nevezi. Mit jelent az, hogy szent a bibliai szóhasználatban? Elkülönítették életüket, és csak Istennek szolgáltak, és Istennek engedelmeskedtek, Isten szava szerint éltek. Azok az emberek, és Isten segítsen meg, hogy mi is azon emberek közé tartozók legyünk, akik életünkben cselekedjük az Isten akaratát, és nem az emberi rendeléseket, és ha ezt a határozatot meghozzuk, és így éljük életünket, akkor rajtunk is teljesül a Bibliának ez a kijelentése, hogy mi részesek leszünk az első feltámadásban, és akik feltámadnak az első feltámadáskor, ez Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor történik meg, azokon nincs hatalma a második halálnak, vagyis örök életet kapunk, és nem részesülünk, vagy nem lesz részünk a második halálban. 14. versben olvassuk még a következőt, a halál és az alvilág, tehát a halál és a sír, a tüzes tóba vetetik, a tüzes tó a második halál. Itt látjuk egyértelműen és világosan azt, hogy a második halálból nincs feltámadás, a második halál a bűn büntetése. Lapozzuk fel a Szentírást Rómabeliekhez írott levél 6. rész 23. versében. Legvilágosabban megértjük az egész Szentírásban a második halált és az örök életet. Olvasom Róma 6.23. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ebben az egymondatos kijelentésben Isten szava elébünk tárja az örök halált, a második halált, és szembeállítja az örök halállal, a második halállal az örök életet. Tehát a Szentírásban Isten tanítja, hogy van örök halál, és van örök élet. E kettő között választhatunk. Kedves ellenlevők, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nagyon jól figyeljük meg, tegyük magunkévá, és ma döntsük el, hogy mi mit akarunk kapni Jézus Krisztus második eljövetelekor, vagy mit akarunk kapni, amikor feltámadnak a gonoszok az örök halálra. Mert Jézus Krisztus biztosította a kiutat, biztosította a szabadulást. Mi választhatjuk az örök életet. De ez az örök élet, szó szerint idézem, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, Ami Urunk Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus Golgotai áldozatával lehetővé tette mindannyiunk számára az örök élet elnyerését. Tehát mi részesek lehetünk az örök életbe, ha Jézus követők vagyunk. Annyit jelent Jézus követni, hogy mindenben elfogadjuk a krisztusi elveket, a mennyek országának elveit, amelyet a Szentírásban találunk. Ez a döntés annyira személyes, hogy a férj nem dönthet a feleség helyett, sem a feleség nem dönthet a férj felett, vagy szülő, gyermek, vagy rokon, vagy ismerős. Ezt a döntést mindenkinek személyesen kell meghozni, hogy mi mit döntünk, mit akarunk kapni. Örök életet, vagy örök halált. De egy nagyon fontos dolgot még hangsúlyoznom kell ebben a gondolatkörben, hogy nem lehet örök életet kapni Jézus Krisztus második eljövetelekor, ha a bűn útját taposom tovább. Mert sok ember szeretne örök életet kapni, de az életében szófogadatlan. Milyen határozatot hozhatunk, vagy fogunk hozni mindannyian ebben a kérdésben? Ez személyes dolog. Ezek után nézzük a bűnrendezésnek a második dimenzióját. Látnunk kell egy dolgot. Amikor Isten megteremtette az embert, az ember elméje és élete tökéletes összhangban volt Isten akaratával. Isten úgy teremtette meg ő szüleinket, hogy világosan értsék az Isten akaratát, de szabad akarattal ruházta fel őket, és szabad döntési joggal. És nem csak ő szüleinket ruházta fel ezzel, hanem bennünket is. Mi is szabadon dönthetünk, szabadon elhatározhatjuk azt, hogy Istennek engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. Ha már itt vagyunk ennél a szabad akarati döntésnél, akkor azt is ki kell hangsúlyozni, hogy azzal, hogy Isten szabad akarati döntést adott nekünk, ezt a jogot megadta, ezért joga van Istennek felelősségre vonni bennünket a negatív döntéseinkért. A törvény elvei, a 10 parancsolat elvei az ember szívébe volt írva. A bűn azonban sajnos lázadást és ellenségeskedést hozott Isten ellen. Szomorúan vesszük tudomásul, alapigénkben olvastuk, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, a bűn pedig minden, és a halál minden emberre elhatott. Az ember a bűn és a bűnös szokások rabszolgájává lett. Annyira rabszolgájává lett, hogy egyszerűen saját erejéből képtelen szabadulni. Minden embernek szabadításra van szüksége. Egy tapasztalatomat szeretnék elmondani. Meghívtak Ausztráliába, hogy 2 hónapig tartsak előadást a Szentírásból. Egyik vasárnap Európából kiköltözött magyarság, ismerősök elvittek egy elvarázsolt kastélyba. És egy gyermekkori ismerősöm, barátom, amíg jártuk ezt az elvarázsolt várat, azt mondta, lépjek be egy ketrecbe, amelynek nyitott volt az ajtaja. Abban a pillanatban, amikor beléptem, természetes elektromos úton becsapódott az ajtó. És a barátom azt mondta, nyisd ki az ajtót és gyere ki. Akárhogy próbáltam mozgatni, döngetni, erővel kinyitni az ajtót, nem ment. És kérdezte tőlem, szeretnél kiszabadulni a ketrecből? Válaszom az volt, természetesen. A ketrectől 2 méternyi távolságra volt egy gomb, azt megnyomta, és az ajtó magától kinyílt, és én kijöhettem a bűnketrecéből, most éljek ezzel a példával. És itt értjük meg, hogy mi mindannyian sajnos a bűn rabságában vagyunk, nem is rabságában, hanem mi mindannyian a bűnnek rabszolgái vagyunk. És Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy megszabadítson a bűnrabságából, azonban most mi döntjük el, hogy megszabadulunk-e, vagy kérjük-e Isten segítségét, hogy megszabadítson bennünket most a földi életünkben a bűn hatalmától. Isten különbözőképpen szólít meg bennünket. Például, ha olvassuk a Szentírást, Isten szól hozzánk, megeleveníti a bűntől begyepesett agyunkat, lelkiismeretünket, és megszólít, hogy kövessük őt. Vagy ha hallgatjuk a Szentírás előadását, a tiszta bibliai fejtegetést, akkor lelkiismeretünkön keresztül újból szól, és azt mondja, hogy kövess engem. Ugyanakkor megtörténhet, hogy betegséget enged ránk. Hogy amikor az embernek jól megy sora, akkor nem gondol, vagy kevésbé gondol a mindenható Istenre. Azonban amikor betegség veszi körül, vagy különböző súlyos, hatalmas problémákban van, akkor rendszerint akkor keresi az ember az Istent. Egy idős nő mesélte el nekem még 1960-as években, hogy a fia kint doktorált egy tudományágban Amerikába, és megbeszélték a férjével, hogy 6 hónapra kiutazik Amerikába hozzá, hogy segítsen, süssön, főzön neki, hogy ő csak a doktorátusi disszertáció elkészítésére és megvédésére készüljön fel. Abban az időben el kellett utazni Amsterdamig rendszerint, ott hajóra szállni, és 5 napig tartott az út, még átszelték az Atlanti-óceánt. És ez a nő mélyen istenfélő volt. Minden reggel és este imádkozott. Azonban még 3 nő volt a hajó kabinjában, a hálókabinban, de mind a 3 ateista. Gúnyolták, csúfolták, kinevették, lenézték, sértegették, hogy lemaradj asszony, mert imádkozik Istenhez. Valamikor, amikor kiértek 3. nap, az Atlanti-óceán közepére a hangos bemondón értesítették az utasokat, hogy hatalmas vihar következik, és legyenek felkészülve a legrosszabbra. Mindenki odajött hozzá, amikor kezdték dobálni a hullámok a hajót, jöttek és azt mondták, kérem, mi is hiszünk Istenben, imádkozzon értünk, hogy semmilyen baj ne történjen, hogy szerencsésen megérkezzünk Amerikába. Sajnos az emberek többsége, még a vallásos emberek többsége is akkor keresi az Istent, amikor bajba kerül. Svájcban voltam, ott mondta el egy ápolónő, aki az Agok házában dolgozott. Svájcban gyakorlat az, hogy az idős embereket beteszik a gyerekek az Agok házába, természetes ugyanolyan otthon, mint ahogy odahaza lakásuk van nekik. És a gyermekek vasárnaponként elmennek a szülőket meglátogatni. És egy férjel és feleséggel találkozott a folyosón, amikor jöttek látogatni az édesapát. A fia kérdezte az ápolónőt, hogy van az édesapám? És ő ezt mondta, köszönöm kérdését, megvan jól, de imádkoznunk kell érte. Miért? Annyira súlyos beteg? Mikor szoktak általában az emberek imádkozni Istenhez? Amikor nagyon-nagyon súlyos problémák előtt állnak. Például Bush, amikor lerontották a kereskedelmi központnak 2 tornyát, erre kérte az első interjújában, kérem Amerika népét imádkozzon. Azonban lapozzuk fel a Bibliát Rómabeliekhez írott levél 6. rész 12. versénél, ne uralkodjon a bűn a ti halandó testeteken. Isten meg akar bennünket szabadítani a bűn hatalmától. Erre Isten késztetéseket ad, hogy mi az ő akaratát cselekedjük. Ne az emberek rendelését, ne az egyházi zsinatok rendelését, hanem azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott. Isten akkor szólít meg bennünket, ha olvassuk a Szentírást. Jelenések könyvének az 1. részéből a 3. verset olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Ki a boldog? Aki olvassa, aki hallgatja a prófétálásnak beszédeit, olvassa és hallgatja az Isten szavát, ami a Szentírásban van, de ott van a harmadik felhívás is, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Áldott dolog olvasni a Szentírást, áldott dolog hallgatni a Szentírást, de a legfontosabb, hogy meg is tartsuk azt, amit Isten a Szentírásban mond, mert csak akkor szabadíthat meg bennünket Jézus Krisztus a bűn hatalmától, ha megtartjuk azt, amit Isten a Szentírásban kijelentett. Isten mindenkinek erőt ad ehhez a küzdelemhez, mert hogy mi hátat fordítsunk a bűnnek, a rossznak, a szófogadatlanságnak, ehhez nekünk nincs saját erőnk. Isten az ő szent lelkét küldi, így olvassuk János evangélium 16 rész 13. versében, amikor eljön az igazság lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Igen, a Szentlélek elvezet bennünket, de a Szentlélek csak azokat tudja vezetni, akik kérik az ő vezetését. Mert a Szent

akkor igazán Jézus Krisztus követői leszünk, mert a Szentlélek a jóra, az Isten akaratának a cselekvésére irányít bennünket. Vessünk fel még egy kérdést. Miből áll a keresztény élet? A hagyományok gyakorlásából, vagy az Isten akaratának cselekvéséből? Mikor leszek én gyakorlatilag igazi keresztény ember? Mikor leszek én valóban Jézus Krisztus követője? Ha a hagyományokat gyakorlom, vagy az Isten akaratát cselekszem? Úgy gondolom, hogy megegyezünk abban. Ha hátat fordítunk a hagyományoknak, amelyek lehetnek szépek, de mégis hátat fordítunk neki, és gyakoroljuk, cselekedjük az Isten akaratát. Azonban, ha ezt a döntést meghozzuk, akkor ez harcot jelent számunkra. Mert mi megszoktuk bűnös dolgokat, rossz szokásokat, amelyeket akár örököltünk szüleinktől, vagy útközben épültek be a mi jellemünkbe. De amikor mi az igazság mellé állunk, akkor elkezdődik a harc, és ez a legnagyobb harc, amit valaha is vívhattunk és vívunk. Mert nem másik emberrel kell megvívni a csatát, hanem önmagunkkal. És minden harc könnyebb, mindenkinek könnyebb parancsolni, mint magunknak. Pál apostolnak szavait szeretném idézni Timóteushoz írt második levélből a 4. rész 7. versét. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Minek nevezi Pál apostol a keresztény életet? Harcnak, futásnak, a hit megtartásának. Sajnos ma egyszerűen állandó ismétléssel szinte súlykolva van az emberek, a keresztény emberek tudatába a következő: ragaszkodjunk vallásunkhoz. Azonban Pál apostol, amikor írja a római börtönből halálra ítélten, már ez az utolsó levele, ezek az utolsó szavak: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és azt mondja, hogy a hitet megtartottam. Tehát egy keresztény embert nem a vallása üdvözít, Krisztus üdvözít, és minden embert csak Krisztus üdvözít, de csak akkor, ha megtartja a hitet, azt a hitet, amely egyszer a szenteknek adatott. Van egy törvényszerűség is, amelyet szintén Timóteushoz írt második levél, második rész, 5. verséből olvassuk: ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. A keresztény életnek megvannak a szabályai, törvényszerűségei, amelyet Isten a Szentírásban meghagyott. Ha betartjuk azokat a szabályokat és törvényszerűségeket, akkor győzünk, akkor Jézus Krisztus segít bennünket a küzdelmünkben. Azonban, ha ezeket a törvényszerűségeket és szabályokat, amelyeket Isten adott, és amelyek csak a Szentírásban találhatók, és azok a szabályok és törvényszerűségek az egyetlen mérvadók, ha azokat nem tartjuk meg, elveszünk, ha megtartjuk, örök élet részesei leszünk. Milyen kapcsolatban kell lennünk Istennel ahhoz, hogy győzzünk? János evangélium a 14. rész 21. versében olvassuk a kérdésre a választ. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Vagy a 23. verset. Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és benne fogunk lakozni. Ha mi szeretjük az Istent, akkor mi neki engedelmeskedünk. Jézus Krisztus bennünk akar lakozni, és Jézus Krisztus arra szólít fel bennünket, hogy mi is lakozzunk ő benne. Tehát egy tökéletes egység jöjjön létre közöttünk és Krisztus között. Tehát mi a keresztény élet? Nem csak harc, hanem egység is. Krisztus és közöttünk. Hadd olvassam Róma beliekhez írott levélből a 16. rész 20. versét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek.

mi az isteni terv, hogy Jézus Krisztus megrontja a sátánt ti lábaitok alatt hamar. De ahhoz, hogy Jézus Krisztus a mi lábaink alatt meg tudja rontani a sátánt, ahhoz szent lelke által bennünk kell lakozni. Mindaddig, amíg Jézus Krisztus csak ideiglenes vendég, és nem állandó lakos a mi lényünkben, addig ezt a győzelmet Jézus Krisztus bennünk nem tudja kivívni. Nagyon sok ember úgy gondolja, ha én teszem a vallásos dolgomat, amit tettek szüleim, én is eljárok Isten tiszteletre, misére, gyakorló keresztény vagyok, én majd célba érek. Ne ringassuk magunkat ebbe a tévhitbe. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő bennünk akar lakozni, és ő vívja ki szent lelke által a győzelmet a külső emberektől vagy sátántól kapott kísértésekben, vagy pedig a mi saját magunkkal vívott csatánkban. Óhajtjuk-e azt, hogy Jézus Krisztus bennünk lakozzon? Mert ez a győzelemnek a titka, ez a győzelemnek egyetlen lehetősége. Fogadjuk be Jézus Krisztust a mi szívünkbe. Jézus Krisztusnak ez a vágya, ő ezt szeretné. Akarjuk-e mi? Hadd hozzam Jelenések könyvének 3. részéből a 20. verset. Jézus ezt mondja. Íme az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ő ajtaját, bemegyek hozzá, vele vacsorálok és jöjjön velem. Jézus Krisztus szeretne bennünk lakozni. Fogadjuk be őt a mi szívünkbe. Ezek után foglalkozzunk a bűnrendezés 3. dimenziójával. A szabadítás feltétele. Mi a szabadítás feltétele? Hogyan tud bennünket megszabadítani Jézus Krisztus a bűn jelenlététől az ő dicsőséges második eljövetelekor? Jelenések könyve 3.21-et olvassuk. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mi a győzelem titka? Mi a szabadítás titka? Mi a szabadítás feltétele? Hogy mi is győzzünk úgy, ahogyan Jézus győzött. És ez a győzelem azonosság akkor lesz valós az életünkben, ha beteljesítsük azt, amit az imént olvastunk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus meghívjuk, hogy Jézus Krisztus lakozzon szent lelke által bennünk, és bennünk vívja ki a győzelmet. Belülről, ami lényünkben végezze el a változást, tisztítson meg bennünket bűneinktől és rossz szokásainktól. Ezt csak ő tudja megtenni, mi nem. És nézzük meg, kiket szabadít meg Jézus Krisztus az ő dicsőséges második eljövetelekor a bűn jelenlététől. Olvassuk Jelenések könyve 21. résznek a 7. versét. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kinek lesz Jézus Krisztus az Istene? És kit nevez Jézus Krisztus fiának? Aki győz, és a győzők mit fognak kapni? Örökségül nyer mindent. Mikor fog bennünket megszabadítani Jézus Krisztus a bűn jelenlététől? Olvassuk el Tesszalonika beletevő írott 1. levél 4. rész 16. versét. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr előbe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Azok, akik meghaltak, Ádámtól kezdve, senki nem kapta meg az örök életet, mindenki a sírban van, és várja Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét, és második eljövetelekor Jézus Krisztus feltámasztja azokat,
akik az Isten akaratát cselekedték életükben, feltámadnak először olvastuk, akik meghaltak Krisztusban, tehát akik még éltek Istennek szolgáltak, és ezért haltak meg Krisztusban, és azután mi, akik élünk, elragadhatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr előbe, a levegőbe, és elképpen mindenkor az Úrral leszünk. Egyszerre fogjuk kapni az örök életet. Akár a sírban, akár élve éljük meg Jézus Krisztus dicsőséget s második eljövetelét, és akkor visz fel bennünket Jézus Krisztus a mennybe, testben örököljük a mennyet, és akkor kapjuk meg az örök életet, és ekkor fog Jézus Krisztus megszabadítani bennünket a bűn jelenlététől. Még egyszer nyomatékosan szeretném mondani, Jézus Krisztus csak azokat szabadítja meg második eljövetelekor, akiket megszabadított a bűn hatalmától az ő életükben. Szeretnénk-e megszabadulni Jézus Krisztus második eljövetelekor? Ezt mi döntjük el most, ha választjuk az életet, ha választjuk az engedelmességet, ha hátat fordítunk a bűnnek, rossz szokásainknak, és azt mondjuk el imában Istennek, hogy Istenem, kérlek téged, küldd el a te szent lelkedet, segítsél meg engemet, add, hogy téged szeresselek, neked szolgáljak most az életben. Engemet nem érdekel, hogy mit mondanak emberek. Én a te akaratod szerint akarok élni. Kérlek téged, segíts meg ebben engemet. Ha ezt a döntést meghozzuk, akkor Jézus Krisztus eljövetelekor Jézus megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Miért tud bennünket akkor megszabadítani a bűn jelenlététől? Mert most a földi életünkben megszabadultunk a bűn hatalmától, amit ő végzett el, de mi kértük, és mi együtt munkálkodtunk Istennel. Összegezve szeretném a három szabadítást egymás mellett megemlíteni. Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűn büntetésétől a Golgotai kereszten. Ezért mi nem tettünk semmit, azonban Jézus Krisztus csak akkor tud bennünket megszabadítani a bűn hatalmától föld életünkben, ha ezt kérjük imában, és készek vagyunk neki engedelmeskedni. És ha a bűn hatalmától most megszabadít bennünket, akkor Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor megszabadít a bűn jelenlététől, és örök élettel ajándékoz meg. Kedves jelenlevők, mit szeretnénk, hogy megszabadítson bennünket most Jézus Krisztus a bűn hatalmától, és az ő eljövetelekor örök élet részesei legyünk? Vagy megmaradunk szokásaink gyakorlásában, hagyományok űzésében, és Jézus Krisztus második eljövetelekor reménytelenek vagyunk az örök életre? Most döntsük el, ebben az életben, engedelmességünkkel, vagy engedetlenségünkkel Isten szava iránt, hogy az ő eljövetelekor miben részesülünk. Kedves jelenlevők, szívem mélyéből kívánom, kövessük Jézus Krisztust most mindenben, hogy amikor Jézus Krisztus eljön, akkor megszabadíthasson bennünket a bűn jelenlététől, és örök élettel ajándékozzon meg. Szívem mélyéből kívánom, Isten segítsen ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel,

Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lehet.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket is mai adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Szeretettel üdvözöljük azokat is, akik a rádióban hallgatják adásunk rádióváltozatát, amely fogható a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Úgyhogy Isten hozottat mondunk minden kedves nézőnek és hallgatónak egyaránt. Egy beszélgetés sorozatot kezdtünk el Mark Finley a Végidők titkai című könyve alapján, amelynek ezúttal a 12. fejezetéhez jutottunk el, és ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, aláhúzni azt, hogy az a könyv nem csak így hallgatható, nézhető beszélgetés formájában, hanem elérhető nyomtatott formában is. Akik szeretnék a könyvet maguk is átolvasni, és a könyvben szereplő további részletekkel is gazdagodni, azokat megismerni, igényelhetik ezt a könyvet ingyenesen a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen, amely időről időre megjelenik a képernyőn is. Aki szeretne Bibliát is igényelni, az megteheti ugyanezen az e-mail címen, és megkérjük, hogy adja meg nevét és postai címét, hogy a küldeményt elküldhessük. Román nyelven is igényelhetnek Bibliát, és a könyvnek megfelelő tartalmú könyvet tudunk küldeni román nyelvű hallgatóinknak, nézőinknek is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Önök nevében mai beszélgetőtársunkat, Magó Zsolt lelkészt, Isten hozott a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntelek, és téged és a kedves televízió nézőket.
1: Mai beszélgetésünk az előző beszélgetésnek egy tovább fejlesztése, további boncolgatása, részletezése. Éppen ezért bátorítjuk mindazokat, akik a múlt heti beszélgetést elszalasztották, hogy akár a speranzatv.ro oldalon, akár adásunk YouTube csatornáján keressenek rá, nézzék vissza, és illeszék össze az ott hallottakat, látottakat azzal, ami ma is elhangzik. Az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy Isten rendelt egy napot, amelynek a célja az, hogy az Isten és az ember közötti közösséget erősítse, fejlessze, az embernek egy lelki beállítottságot, lelki nézetet kölcsönözzön azért, hogy a földi elfoglaltságok, különböző befolyások ne alakítsák át és ne tereljék el a mi figyelmünket az igazán lényeges dologról, Istenről és arról, amit ő tőle kapunk, úgy gondoskodás, mint tanítás formájában. Azonban láttuk azt is az elmúlt beszélgetés során, és nem kell ezért talán még visszanézni se a beszélgetést, ha körülnézünk a világban, látjuk, hogy lényeges különbségeket fedezhetünk fel a Bibliában megadott úgynevezett szombat, mint ünnepnap, és nagyon sok hívő keresztény gyakorlata között. Ennek a különbségnek a hátterébe nézzünk be egy picit mai beszélgetésünkben. De vissza kell mennünk ahhoz, hogy megértsük a történelmi szálakat, ahogy ezt szokás mondani, az előzményekhez, az előzmények pedig elég régre visszanyúlnak. Habár a bűnbeesés volt az első igazán tragikus esemény a világ történelemben, ahogyan azt a Biblia is bemutatja, az ősszüleink számára legalább egy ilyen megrázó eseményt még tartogatott a jövő, ami aztán be is következett, és ez nem volt más, mint mindkét fiúk elveszítése egy nap alatt. Ha valaki esetleg bibliaolvasó felkapná a fejét, hozzáteszem, hogy mind a kettő odaveszett. Az egyik meghalt, mert megölte a másik pedig elmenekült, elbújdosott. Nehéz lett egy szülőnek ilyesmit átélni, de a valóság az, hogy ez az eset megtörtént, és Ábel halálát nem csak egy testvérharcnak, hanem sokkal inkább vértanú halálnak tekinthetjük. Miért ölte meg őt a testvére, melyek voltak az előzmények, és mi volt a tétje ennek az egész differenciának?
2: Örvendek annak, hogy ezt a beszélgetést ezzel a bibliai történettel kezdjük, hiszen a Biblia első lapjain található leírások valójában megadják nekünk az egész szentírás értelmezésének a kulcsát, és azt a lelki tartalmat, ami valójában vezethet bennünket, hogy lássuk, mi is történik a bibliai történelemben. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, a múlt alkalommal beszélgettünk a teremtésről, a szombat eredetéről. Itt most a két történetet összekapcsolva még megemlíteném a bűnbeesést, mert nagyon sok keresztény ember számára egy rejtély, hogy mi volt a bűn abban, hogy Éva, majd pedig Ádám tépet és evett a tiltott gyümölcsből. És sokszor az engedelmességet próbáljuk megnevezni, mint egy olyan kulcsfogalmat, ami meghatározza a kapcsolatunkat a Jóistennel. Azonban ez a mostani történet, amelyet te említettél, Kain és Ábel története, nagyon szépen rávilágít arra, hogy valójában mi is történik a háttérben. Mert a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol akkor, amikor ezt a történetet is említi, akkor használja ezt a kifejezést, hogy hitáltal. Ábel hitáltal hozott áldozatot. Mit jelent az? A Jóisten kér valamit. Ez a kérés minden bizonnyal az volt, hogy hozzatok áldozatot. És minden bizonnyal a Jóisten meghatározta azt, hogy milyen áldozatot kér, és minden bizonnyal azt is elmondta, hogy ennek az áldozatnak mi a lelki mondani valója.
1: Milyen jelentése
2: van. Milyen jelentése van, jelentősége van számukra. Ezt az isteni kinyilatkoztatást Ábel hitáltal elfogadja. Hogy az engedelmességét azáltal tudja kifejezni, hogy vesz egy bárányt, és azt megáldozza. Ezzel szemben Kain részére is nagyon fontos volt az, hogy igen, Istent ő is szereti, ő is szeretne áldozatot bemutatni, ő is szeretné kifejezni azt, hogy nagyon szereti a jó Istent, nagyon szereti az Úr Jézus Krisztust, nagyon értékeli mindazt, amit kaptak, annak ellenére, hogy elveszítették az édenkertben való lakozásnak a lehetőségét. De úgy érzi, hogy ezt a szeretetet ő jobban kifejezné, hogyha az ő munkájának a gyümölcseiből hozna, a földnek a terméséből. És ő egyszerűen nem látja át azt, hogy végül is hol van a probléma. Nem mindegy, hogyha én valamit teszek tiszta szívből, őszintén az Isten iránti szeretetből. Miért ne lenne az jó? És a történetnek a tragikus, drámai végkifejlete nagyon szépen rámutat arra, hogy valójában mi is történik a háttérben. Tehát akkor, amikor a Jóisten jön és azt mondja, hogy a te áldozatod nincs elfogadva, mert nem hitáltal hoztad, nem azt hoztad, amit én kértem tőled. Mi lett ennek a következménye?
1: Hát úgy olvassuk, hogy Isten tekintett, elfogadta az egyikét, a másikét nem. És
2: Kain felháborodott, mérges lett.
1: De azt meg kell jegyeznünk a szöveg alapján, nem az derül ki, hogy ott a helyben ütötte agyon.
2: De ott már megjelenik ez a negatív érzés.
1: Megjelent egy, hogy mondjam, egy ilyen ellenszenv, amit hosszú időn át dédelgetett és tervezett, és bibliai szövegből úgy olvassuk, hogy azt sugallja a Biblia szöveg, mintha valósággal kereste volna, vagy várta volna a megfelelő időpontot. Tehát ez nem egy felindulásból elkövetett, na oda csaptunk, jaj, megbántuk, hanem ez elő volt készítve.
2: Valójában nagyon szépen látszik ebben a folyamatban a bűnnek a jelenléte, hogyan munkálkodik a bűn. Tehát akkor, amikor én visszautasítom mindazt, amit a Jóisten kér, az iránta való engedelmességet, hogy én azt hitáltal megtegyem, akkor elkezd bennem a bűn dolgozni. És a bűn jelenlétének, a munkájának lesz a következménye az, hogy tényleg agresszíven a testvéremet megbántva, vagy akár meg is gyilkolva fejezem ki azt, ami történik. És a történet nagyon szépen rávilágít a bűnnek a következményére, hogy az előbb említetted, hogy nem csak hirtelen felindulásból teszek valamit, megbánom. Ennek a következménye az volt, hogy ő nem tudta már bánni, amit tett. Amikor Isten próbál segíteni neki, és rákérdezi, hogy mi történt. Mi vagyok én? Én ügyeljek a testvéremre? Hát nem gyerek ő, hogy én fogjam a kezét. És ez nagyon szépen rávilágít arra, hogy mi is a bűn jelenlétének a következménye. Azonban ennek a történetnek van egy még mélyebb tanúsága, ami valójában magában rejti, hogy hogyan alakul ki valójában a két nagy vallás, amiben minden vallás és minden felekezet beletartozik. Vagy az Isten iránti hitáltali engedelmességet választom, vagy pedig inkább azt választom, hogy ahogy én jónak látom, hozom én a legszebb ajándékomat,
1: magam elképzelése szerint,
2: mert ez fejezi ki legjobban, hogy én mennyire szeretem a Jóistent, de valójában én nem értem meg, hogy az egész Istennel való kapcsolatnak a lényege, az pontosan a hit által való engedelmesség. És tényleg újból és újból meg kell vizsgálnunk az Istennel való kapcsolatunkat, a vallásosságunkat, hogy ne úgy közel legyünk a Jóistenhez, ahogy én helyesnek látom. Azt a Jóisten kinyilatkoztatta, ez a legszebb, ez a legbiztosabb út, és újból vissza kell térnünk az ígéhez, hogy az engedelmességünk az szép és kedves legyen a Jóisten előtt.
1: Gyakorlatilag úgy is elkönyvelhetjük ezt a történetet, mint egy kiinduló pontnak, két vezérfonal ketté válásának, és ahogy mondtad, ezt hangsúlyozásképpen ismételném meg csak, mert innen megyünk tovább. Kialakult a világban, a világ történelemben is két ilyen fő sodrás, az egyik tehát az Isten iránti engedelmesség és a belévetett hit, és akiket ez vezérel, és a másik fősodrás pedig jellemzi, vagy összefoglalja azokat az embereket, akik a saját elképzelésük, a saját belátásuk, a saját gondolkodásuk alapján próbálják Istent szolgálni, vagy dicsérni. Most itt, mielőtt tovább megyünk, még le kell szögeznünk azt, hogy én nem szeretném, hogyha bárki ezt a kiinduló pontot szemlélve végletekbe esne. Mert hogyha közöttünk esetleg bárki ráismer arra, hogy hát nem teljesen hitből, és nem kizárólag a Szentírás tekintélye alapján imádta Istent, és akarva akaratlanul a nevelése, vagy a körülmények játéka folytán a másik sodrásban véli magát felismerni, nem jelenti azt, hogy testvérgyilkos, nem jelenti azt, hogy ellenség feltétlenül. Itt inkább a két fonal mögött meghúzódó lelkületet kell felismernünk, és ezeket összehasonlítanunk. Azonban az sem elhanyagolandó, hogyha az ember egyik vagy másik oldalt választja, előbb-utóbb eljut arra a pontra, hogy ütköző pontokat fog felfedezni maga és a másik oldal között, amire az Úr Jézus maga is felhívja az emberek figyelmét. Na de nézzük meg, hogy ha ezt a fonalat tovább visszük, milyen más kultusz vagy istentiszteleti gyakorlat jelent meg az igazi istenimádattal párhuzamosan. Mennyire terjedt el, és mi állt annak a középpontjában?
2: Nagyon sok fajta ilyen pót istenimádat megjelenik az emberiség történetében, de mégis ami a legerősebben jelen van az emberiség történetében, az a napi mádat. És nagyon érdekes megint észrevenni ezt az egész folyamatot. Igen. A nap az a Jóisten egyik csodája,
1: áldása,
2: csodája, ahogy azt a Jóisten megteremti, amely által életet biztosít számunkra. És valahogy az ember úgy rácsodálkozik a napnak a szépségére, valahogy megérti azt, hogy a nap nélkül nincsen élet. A Föld nem létezne a nap melege sugárzása, a nap körforgása nélkül. És ezek a nagyon emberi gondolatok vezetnek oda, hogy egyszerűen a hangsúly eltolódik a teremtőről a nap felé. És hogyha észrevesszük, hogy nincsen olyan ősi kultúra, amelyben ez az elcsúszás, eltolódás ne jelenne meg. Hogyha vesszük például sorra, ott vannak az ősi egyiptomiak, ott vannak a babiloniak, ott vannak a perzsák a Mitra kultusszal, vagy akár ami közelebb van hozzánk, Róma. Rómát is nagyon érdemes külön megvizsgálni, hiszen a kereszténység az a római birodalomnak a keblében fejlődik ki, és hogyan jelenik meg, hogyan viszi tovább például a római napimádatot.
1: És gyakorlatilag le is váltotta egy adott ponton ezt az imádatot.
2: Így van. Tehát, és ha megfigyeljük ezt a napimádatot, akkor nem csak az, hogy ott a nap, imádjuk őt, hanem egyre erősebben megjelenik, hogy a különböző birodalmaknak a vezetője, király, fáraó, császár, hogyan válik egy ilyen nap istenné, a napnak a kifejezővé, és így alakulnak ki a fáraó, vagy pedig a császár kultuszok.
1: Hát ez egy nagyon érdekes láncszem, amit itt megemlítesz, mert ha megnézzük, ezekben a különböző kultúrákban, ugye említetted Babilont, Perzsiát, Egyiptomot, ezek voltak az ókor meghatározó nagy birodalmai, politikai, de vallási, kulturális szempontból is. Ezekben mindegyikben ott van a napkultusz mellett az ember, vagy az uralkodó kultusza is, és a kettő általában összefüggött, és valamilyen formában úgy a fáraók, mint a különböző közel-keleti uralkodók, vagy a római császárok is, ott volt az egész ideológiában az uralkodónak az istenné avatása, egy ilyen alisten, mint aki a főistent, a napot valahogyan képviseli. Ez egy érdekes és fontos része az egész vonalnak.
2: Azt még szeretném kihangsúlyozni, hogy hol is lehet a probléma a esetleg napjainkban. Nem azt tartjuk napimádatnak, hogy az ember elmegy, kimegy és rácsodálkozik a nap felkeltére, vagy pedig azt mondja, hú, de csodálatos ez a naplemente, ahogyan vörösben úszik az egész ég, hanem akkor válik ez istenpótló cselekvéssé, amikor a teremtőről a figyelmünket a napra, mint istenre, mint életet fenntartó eszközre tekintünk, és közben elfelejtkezünk arról, hogy a Jóisten teremtette a napot, a Jóisten tartja fent az életünket, és a Jóisten tartja a kezében az egész világegyetemnek a munkáját. Ezért nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, és így tudjunk újból és újból Isten előtt megállni, és őt imádni.
1: Érdekes ezt az egész ókori vallásos fonalat összevetni a másik fonalal, ugye, mert említettük az adásunk elején, hogy két vezérfonala volt mindig is a Föld, az emberek között a vallásosságnak. Ugye tehát itt volt a napkultusz, a napimádat, amelyen belül sok minden megjelent, például a királyok vagy vezetők kultusza, akkor volt egy teljes vallási hierarchia, templomok, gyakorlatok, stb., és minden jót, minden áldást a napnak tulajdonítottak. De ezzel párhuzamosan nem veszett ki, hanem mindig is megvolt az igazisten imádata, tehát az úgynevezett ábeli vonal, az megmaradt. Ha például megnézzük, folytatjuk a Biblia történelmet csak ilyen ugrásszerűen, ugye, mert kevés időnk van. Ott volt például Ábrahám, aki az igaz Istennek áldozatokat mutatott be, és minden valószínűség szerint volt egy isteni rendelés az áldozatokra vonatkozóan is, mert amit az izraeliták gyakoroltak, az évszázadokkal később jelent meg, és a Mózes harmadik könyvében leírt áldozati rendszert is Isten később adta, Ábrahám viszont már jóval korábban gyakorolta ezt is, Izsák, Jákob, a többiek, tehát ezzel párhuzamosan ott volt ez a fonal is. Nem beszélve arról, hogy aztán a pusztai vándorlás során, vagy később a királyok korában mindig ott volt ez a két fonal, vagy az igaz Isten imádata, vagy a többi istenek imádata. Ez a két fonal, ez mindig megvolt. Most egy kicsit átmegyünk az újszövetségi időkre, és utána egy fontos történelmi szakaszba is lemerülünk egy rövid idő erejéig. Mi történt az újszövetségi időkben az igaz Isten imádat egyik fő ismertető jelével, a szombattal, amelyről beszéltünk az elmúlt héten is, és milyen veszélyre hívta fel a gyülekezet figyelmét Pál apostol, és hogyan vált valóra ez a, mondjuk így, fenyegetés?
2: Ha megengeded, egy picit maradnék az Ószövetségnél, még egy gondolat Kérlek. Kimaradt, mert akkor, amikor mi beszélünk az Istennel való kapcsolatról, és arról a torzulásról, ami a bűnös életünkhöz, a bűnös természetünkhöz hozzá kapcsolódik. Két olyan történet is van az Ószövetségben, amelyben azt veszük észre, hogy a Jóisten mennyire odafigyel, hogy ezt a befolyást, ami ér és érhet bennünket, hogy ezt próbálja meg kivédeni. Az egyik az Józsefnek a történetében található, vagy Jákob családjával, akkor amikor a Jóisten úgy vezeti Jákob családját, hogy József által megmenekülhetnek az éhínség elől, de fel kell költözzenek Egyiptomba. És ott a Jóisten egy nagyon érdekes módon vezeti a családnak az életét, amikor József azt mondja, hogy ti telepedjetek le egy félre eső területen, hogy legyetek minél inkább védve. Ő beszél a népnek a haragjáról, gyűlöletéről, megvetéséről, ami esetleg érheti őket a más életstílusok miatt, de minden bizonnyal próbálta meg védeni attól is, hogy befolyásolja az egyiptomi kultúra őket. Ugyanezt veszük észre, amikor Isten bevezeti az ő népét, Mózes, majd pedig Józsué által Kánoán földjére. Ott is nagyon sok utasítás arra vonatkozik, hogy próbálják kerülni, próbáljanak olyan falakat felépíteni, amelyek védik őket ez alól a befolyás alól. És mivel beszélünk a napi mádatról, és tudjuk nagyon jól, hogy például a szombatnak a szombattól való eltávolodás, az pontosan a napi mádat, a napkultusz miatt történik. Ezért tényleg mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy ezeket a véleményeket próbáljuk meg kivédeni, megérteni, azért, hogy a szombat a maga áldásával és szentségével megmaradjon számukra. És ilyen értelemben akkor, amikor az újszövetségi kinyilatkoztatásokat vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk az Úr Jézus Krisztusnak a magatartását, láthatjuk a tanítványoknak a magatartását, Pál apostolnak a magatartását, és nem utolsó sorban pedig a Jelenések könyvének a profétikus kijelentéseit, hogy milyen szerepet kell betöltsön a szombat az életünkben. És akkor, ha megengeded, inkább beszélnék arról a pálapostoli figyelmeztetésről, amely a Tessalonika belekezét második levél második fejezetében található, és ott a harmadik, negyedik versben, vagy pedig később a hetedik versben is megjelenik. Amikor Pál apostol beszél a törvénytelenségnek, a titkos bűnéről, Tehát kihangsúlyozva az, hogy Istennek van egy erkölcsi törvénye, a 10 parancsolat, és az ezt megelőző versben pedig beszél a bűnemberéről, aki megjelenik, aki Isten ellen veti magát, és magát Isten gyanánt mutogatja. És a bűnemberé, ha igyekszünk felfedezni, megérteni, hogy vajon kiről is beszélhet a Szentírás, akkor észrevesszük azt, hogy egy olyan hatalom mutatkozik itt meg, amely az évszázadok során növekedett, évszázadok alatt nyerte el befolyását, és a más különböző kinyilatkoztatások, amelyek például a szombat megváltoztatásához is kapcsolódnak, nem egyik napról a másikra történt, hanem fokozatos folyamatnak az eredménye volt, amikor ez a törvénytaposás, törvénytelenség, a törvénynek a megváltoztatása, a bűnemberének a munkásságának eredményeképpen egyre nagyobb befolyást hozott a kereszténység életében.
1: Hát ez nagyon fontos ponthoz érkeztünk el, mert ez már tovább vezeti azt, amit a Bibliából, mint történelmet megismertünk, és itt most az istenimádat két útjának a történetét nézzük át. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelyik most már befordul a mikorunk történetébe, ugye mert az új szövetség után következett a valamennyire nem sokkal utána kezdődött a középkor, és ebbe a középkorba, a bibliai korból átvezet egy profécia, Dániel könyve a második fejezetében olvasunk arról, ahogyan bemutatja, és maga a Biblia elkezdi magyarázni, szinte csak el kell olvasni, a megfejtés egyértelmű, hogy ugye volt előbb a babiloni birodalom, amelyik az ókori politikai szintérnek volt a főszereplője, ezt követte utána a médo-perzsa birodalom, majd a görög birodalom, és végül a római birodalom. És ezzel a Dániel könyve a második fejezetében Isten így, mint proféciával megveti az alapját annak a bibliai történelem szemléletnek, amire épülnek a későbbi események. És ennek a második fejezetben olvasott profécia magyarázatnak, szemléletnek a fényében vizsgáljuk a hetedik fejezetet is, ahol különböző, ezúttal állatokkal jelképezi Isten a különböző fémek helyett, a második fejezetre gondolok, különböző világbirodalmakat, és a párhuzamok alapján azt látjuk, hogy a római birodalomnak megfelel egy úgynevezett tízszarvú fenevad, és ennek van egy különleges jellegzetessége, vonása, ami aztán rávilágít ennek az istenimádati vonalnak a következő szakaszára. Az előbb pedig említetted a bűn emberét is. Mire mutatnak ezek mind így együtt előre?
2: A Biblia olyan csodálatosan nyilatkoztatja ki az emberiség történelmének, és ezen belül pedig a vallás történelmének is a kimenetelét. És tényleg nem is tudom, hogy jó észrevenni, vagy fájdalmas észrevenni azt, ahogy a történelem folyamán ezek a változások kialakultak. Mindenek előtt, hogyha utalnék arra a dánieli proféciára, amit említettél, a Dániel második és a hetedik fejezetében ugyanaz a profécia két különböző kép kockában bemutatva. Azt veszük észre, hogy a Jóisten egy bizonyos nyelven beszél a zsidó embernek, és egy más nyelven beszél a babiloni embernek, vagy pedig a másképpen gondolkodó pogány emberrel. De a célja, hogy ugyanazt az üzenetet ismertesse meg, ugyanazt az Istent ismerje meg az ember. Akkor, amikor közelebb kerülünk a római birodalomhoz, megint nagyon fontos észrevenni azt, hogy az ókori római birodalmat hogyan váltja fel a a kereszténység, és ezen belül hogyan jelenik meg Európa. Ahogyan ennek a szobornak a lábánál, ott van a lábfej, amely részint vas, részint agyag, és külön kihangsúlyozza az ige, hogy ez soha nem fog egyesülni. És mi, akik most élünk egy egyesült Európában, ami nem tud egyesülni, egyszerűen csak rácsodálkozunk arra, hogy az ige miért beszélt erről több ezer évvel ezelőtt.
1: És a Biblia rávilágít arra, hogy az egyesülésre irányuló törekvések megvannak, de nem fognak valóra válni, és erre rámutat arra, hogy ennek milyen elvi okai vannak.
2: Igen. Tehát egyszerűen fantasztikus, hogy annyi idővel azelőtt Isten fontosnak tartotta, hogy erről beszéljen.
1: Hát Schatzper KB alapon, kb. 2500 évvel ezelőtt.
2: Igen. És akkor jön a következő kép, amire rávilágítottál, az egyik gondolatban a bűnembere, vagy pedig ahogyan a dánieli profécia beszél erről, egy kis szarvnak a megjelenése. És a Biblia nagyon sok olyan utalást ad, amely segít bennünket megérteni azt, hogy miről is van szó. Mert a bibliai leírás, ami mindenek előtt a Dániel 7. fejezetében található, de Dániel 2. fejezete, ami segít ennek a megértésében, valójában olyan történelmi kilométereket említ, amelyek alapján teljes mértékben be tudjuk azonosítani, hogy vajon kiről is van szó. Hiszen úgy, ahogy minden területen, különböző korokban, különböző irányzatok, különböző egyházak más és más magyarázatot adtak ennek a bibliai filmkockának. De hogyha beszélünk arról, hogy a kis szarvnak a tevékenysége 1260 évre tehető.
1: Igen, és csak egy fél mondat, ezt az időszakot is a Biblia meghatározza, és egy kis kutatással ez kiszámítható, hát ha egyszer visszatérünk erre is.
2: Hogyha csak azt vesszük figyelembe, hogy a törvényt megváltoztatja az ünnepnapokat, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy üldözni fogja Istennek a hűséges gyermekeit, akkor felismerjük ezeket a kilométerköveket, például Krisztus után 538 vagy 1798, és akarva akaratlanul felismerjük a pápaságnak az intézményét. Ahogyan fejlődik, ahogyan mondhatnám úgy, hogy elbukik, igen, ahogyan úgy tűnik, hogy eltűnik a történelem színpadáról, és mégis azt veszük észre, hogy visszakapja azt a hatalmat, azt a befolyást, amelyen rendelkezett. Gondolok most Napóleon tábornokának, ahogyan elfogja a pápát, ahogyan újból kialakul a pápaságnak az intézménye. És ezek a bibliai utalások megint oda vezetnek bennünket, hogy miért tartotta az ige, az isteni kinyilatkoztatás annyira fontosnak, hogy ilyen kilométereket felállítva, hogy ilyen jellemtulajdonságokat bemutatva felhívja a figyelmünket arra a munkára, arra a döntésre, amit a pápaság végzett, és amit a pápaságnak be kell töltenie még a kereszténység történetében.
1: Hát ennek az 1260 évnek a története, ezt megjegyezném, hogy a számítások elvégzése után tulajdonképpen az úgynevezett középkornak felelne meg. A 6. század elejétől 538-tól egész 1798-ig, amikor pápai tekintély megtört a napoleoni hadseregek ostroma során. Ez alatt, az idő alatt sok mindent megfigyelhetünk, sok olyan törekvést, ami egyrészt az emberi tekintélyre épülő vallásosságot, vallásgyakorlást igyekezett minél magasabb szintre emelni, és minél nagyobb tekintéllyel és erővel felruházni a Szentírás tekintélyére épülő vallásossággal szemben. És itt gyakorlatilag újból a szemünk elé kerül az a két vezérfonal, amiről beszélünk már egészen az adásunk eleje óta. És láthatjuk ez alatt az idő alatt, hogy nagyon sokszor törvényrendeletek, vagy akár a hadsereg segítségével léptette érvénybe az egyháza különböző intézkedéseit. Azon kívül ott volt az inkvizíció, az ellenreformáció és sok más egyéb folyamat, amelynek segítségével próbálták ellensúlyozni, vagy akár visszaverni a reformációs törekvéseket. És tulajdonképpen így halad ez a két vezérfonal át a történelmen. Mielőtt azonban tovább mennénk, szeretném elmondani azt, hogy senki ne érezze magát semmilyen értelemben megbélyegezve, azok sem, akik jóhiszeműen és őszintén felnevekedve egy hagyományos keresztény környezetben megismerték annak a szokásait és gyakorolják, az igaz, őszinte Isten kereséstől hajtva, és azok se érezzék magukat mondjuk úgy felsőbb rendűeknek, akik a Szentírás, kizárólag a Szentírásra épülő vallásosságot gyakorolják, mert valójában az Istennel való őszinte kapcsolat az, ami hitelesíti az egészet, lehet képmutatóan igazi formákat gyakorolni, és lehet őszintén téves formákat gyakorolni. Isten viszont azt akarja, római levél szavait idézem, hogy minden ember megtérésre jusson, mindenki. Úgyhogy amire viszont rá szeretném mutatni, azok, és ahogy ezt már az adásunk elejétől elindult ez az egész, az igazi harc az a háttérben húzódik meg. Kaint is úgy olvassuk a történetben, hogy egyrészt megszólította az Isten, de valaki még leselkedett mellette. És ez így van minden emberrel, minden korban, minden gyülekezettel, minden irányzattal. Isten próbálja az embereket a helyes irányba terelni, a másik erő pedig a téves irányba. És végső soron itt azon múlik minden, hogy melyik tekintélynek engedünk, az emberi vagy az isteni tekintélynek. Milyen magyarázatot ad, hogyha már itt tartunk ennél a római egyházat érintő történelmi szakasznál, milyen magyarázatot ad a római egyház a szombat vasárnappá változtatására, és még utaltunk rá a múlt heti beszélgetésünkben is, hogy tulajdonképpen a hetedik nap szombatjából így lett vasárnap. A saját nyilatkozataikban mit mondanak erről a római katolikus irodalomban?
2: A római katolikus egyház őnyíltan felvállalja ezt a bizonyos tekintélyt, amelyet önmagának tulajdonít, hogy ő kapta ezt a Jóistentől, ami feljogosítja őt arra, hogy, hogy megváltoztassa Istennek a törvényét például. De érdekes észrevenni, hogy a profécia az nem pozitív értelemben

0: vasárnapot, mert a katolikus egyház áttette az ünnepet szombatról vasárnapra.
1: Igen, és egy olyan megfogalmazást is olvastam, hogy az ő tekintélye alapján, amivel rendelkezik.
0: Igen.
1: Tehát ez az, ami megmagyarázza a változást, és ezek bizonyított történelmi tények. Később viszont, amikor bekövetkezett a reformáció, és megjelent a protestantizmus, akkor ez a magyarázat, és ez a történelmi tény egy kicsit már kezdett zavaróvá válni a protestáns felekezetek számára, és ezért aztán kerestek ilyen bibliamagyarázati indokokat, amivel mai napig is megalapozzák az ő lelki gyakorlatukat.
0: Igen, mert ebben az értelemben más keresztény egyházak nem fogadják el ezt a tekintélyt, amit a katolikus egyház magának tulajdonít.
1: Hát már önmagában a protestantizmus alapjait rengetné meg az, hogyha elfogadnák, mert gondoljunk arra, hogy a reformáció honnan indult el, és hogyha már a két vezérfonalról van szó, valójában mi volt a protestantizmus, vagy a reformáció, az nem volt más, mint egy próbálkozás, egy erőfeszítés visszatérni az ige tekintélyéhez. Ezért választották többek között a sola scriptura alapelvet is.
0: Vagy pedig van még egy idézet, hogyha az időnkbe belefér, ezt még itt felolvasnám a tanulmányozott könyvünkből, egy 1947-ben kiadott könyv. Azt mondja, mindannyian hiszünk a vallással kapcsolatban olyan dolgokat, amelyet nem találunk meg a Bibliában. Például sehol nem találjuk meg azt, hogy Krisztus vagy az apostolok megparancsolták volna a nyugalomnap áthelyezését szombatról vasárnapra. Isten Mózesnek adott parancsa kimondja, hogy meg kell szentelni a nyugalom napját, ami a hét hetedik napja a szombat. Ma a legtöbb keresztény vasárnapot tart, de ezt nem a Biblia alapján, hanem a katolikus egyház miatt mondják ők ebben a könyvben, tehát a katolikus szerző. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy tekintélyre alapuló döntés,
1: emberi tekintélyre.
0: Emberi tekintélyre, vagy egyházi tekintélyre utaló gondolat, ameddig, hogyha lenne időnk, és de csak röviden, amit említettünk, hogy más felekezetek pedig egy olyan igei magyarázat alapján próbálják ezt alátámasztani, hogy végül is ugyanoda jutnak el. És én meg vagyok arról győződve, hogy ez a vallásos közösség a Jóisten kegyelméből meg fogja érteni, ahogyan beteljesednek az idői és eseményi proféciák, egyre többen meg fogják érteni azt, hogy tényleg a szombat milyen szerepet kell, és milyen szerepet fog betölteni a kereszténységen belül.
1: Egy nagyon rövid zárójel, mielőtt befordulunk a célegyenesbe. Csak így mint egy listát fel tudná sorolni, esetleg néhány példát szombatünneplőkre, mondjuk a középkorban, vagy akár a későbbi középkorban, modernkor elején.
0: Persze, hála Istennek a történelem feljegyzi ezeknek a közösségeknek a létezését. Talán a valdenseket említeném meg legelőször, akik üldöztetés miatt az Alpok völgyeiben kellett elrejtőzzenek, ott őrizték meg a Biblia.
1: És volt közöttük vértanú is.
0: Sokan vértanú
1: mint
0: halál
1: Ábel annak
0: is
1: idején.
0: Haltak. Például náluk voltak olyan személyek, vagy olyan csoportok, akikről fel van jegyezve, hogy megtartották a szombatot. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy etióp keresztények bizonyos közösségei is megtartották a szombatot. Örmény keresztények között is voltak, akik szombatot ünnepeltek, a kelta keresztények között is vannak szombatünneplők, és ami egy picit közelebb áll hozzánk, azok a székely szombatosok. Tehát észreveszünk azt, hogy a Jóisten szent lelke mindig valahogy oda helyezte a keresztény embereknek a szívére ezt a gondolatot, és voltak olyanok, akik tényleg ezzel tudtak azonosulni, elfogadták,

0: és számomra ez úgy bátorító, hogy a Jóisten mindig gondoskodott arról, hogy ez a bibliai igazság, ez eljusson az emberekhez, és legyen lehetőségük
1: nem örüljön feledésbe. Hát gyakran úgy alakulnak beszélgetéseink, visszatérünk oda, onnan elkezdtük, és ennek megvan a maga értelme. Idézzük a mondást, ez így kerek, ha visszaérünk oda, onnan elkezdtük. Beszéltünk arról, ezzel indítottunk, és ide térünk vissza, hogy tulajdonképpen az emberi tekintélyre, vagy egyházi tekintélyre, ezzel szemben pedig az isteni tekintélyre, a Szentírásra épülő isteni imádat, mint két párhuzamos fonal végig halad a történelmen, és minden korban az embereknek volt lehetőségük, sőt, Isten hívta őket, hogy válasszanak a két lehetőség közül, és végső soron nem liturgiát, Isten tiszteleti formákat kellett választani, hanem azt, hogy kinek hódolunk, kit imádunk. Ebből épül fel az utolsó kérdés, hogyan válik egy ilyen történelmi kérdés személyes kérdéssé 2026-ban élő istenkereső ember számára. És hogyan lehet biztos egy ilyen ember, hogy helyesen választ?
0: A Jóistennek az egyik másik nagyon szép ajándéka az a szabad választásnak, a döntésnek a lehetőség, amit a Jóisten megadott nekünk. Ez egy felelősség is, amit mindannyian tisztában kell lássunk, mert nem arról szól, hogy jön Isten, és akkor elmondja azt, hogy ezt és ezt tedd, és akkor te igennel vagy nemmel válaszolsz. Hanem azt veszük észre a különböző bibliai történetekben, hogy a bűnbeesés következményéként nekünk olyan természetünk van, bűnös természetünk, amelynek nehezére esik engedelmeskedni. Plusz a bűnnek a következményeként mindig olyan befolyás ér bennünket, ami elbizonytalanít. És nagyon sok ember azt mondja, nem tudom eldönteni szombat vagy vasárnap. Nem tudom eldönteni, hogy...
1: Van, aki nem is látja fontosnak.
0: Igen, nem tudom eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. De a Jóisten nem csak ezt a szabad választást adta meg, ami egy felelősség is, hanem lehetővé tette számunkra, hogy megkeressük. És ezt a felelősséget kell mi felvállaljuk. Hogy úgy, ahogy az apostolok cselekedetében is ott voltak a bereabeliek. Igen, különböző információk jutnak el hozzánk. A Jóisten szeretné azt, hogy ezeket mind-mind megvizsgáljuk. Mi alapján? Csak a Szentírás alapján. Tehát a Biblia nyújtja számunkra azt az igazságot és azt a világosságot, ami a szabad választásunkhoz és a felelősségünkhöz kapcsolódik, hogy mi ez alapján el tudjuk dönteni, hogy milyen módon hiszünk, követjük és engedelmeskedünk a Jóistennek.
1: Hát köszönjük szépen a különlegesen értékes gondolatokat, ezt a fontos történelmi betekintést. A Jóisten áldását kívánjuk, hogy ezt tudjad máshol is minél többször, minél meggyőzőbb erővel elmondani. Ugyanakkor meg szeretném köszönni a nézők és a hallgatók nevében az erőfeszítést, amit fektettél és fordítottál az adásokra. Jóisten áldjon meg, és várunk vissza.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves nézőink, fontos témán vagyunk túl. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy senki sem érezze magát személyesen érintve negatív értelemben, hanem inkább érezzük azt, hogy a Jóisten meg akar szólítani, és a helyes irányba fordítani életünket. Megtörténhet, hogy ezentúl a történelmet és a történelem alapköveire épülő mai gyakorlatokat, mai létező különféle egyházi és vallási csoportokat és azoknak Isten imádatát talán egy picit élesebb és többféle színben látjuk, mint eddig. Lehet, hogy egy új oldalát ismertük meg annak, hogy hogyan jutottunk idáig. Azonban azt szeretném önöknek javasolni, hogy mindazt, amit hallottak, a hallottaknak a lencséjén keresztül vizsgálják meg. És elmondom, hogy ez mit jelent. Arról beszéltünk, hogy létezik egy emberi tekintélyre, emberi véleményre, emberi intézményekre alapozó szemlélet és vallás, és van egy másik vallás, egy másik szemlélet, amelyik az Isten igéjére és az Isten tekintélyére épül. Ennek fényében megkérem önöket, hogy mindazt, amit ma hallottak, így vizsgálják meg. Az elmondottak emberi gondolatok és emberi tekintélyre épülnek, vagy Isten igéje alátámasztja mindazt, ami elhangzott. És ennek függvényében válasszanak. Várjuk önöket nagyon sok szeretettel mához egy hétre is, addig is kívánom, hogy jó Isten vezesse önöket, gondoskodjon önökről. Ne feledjék el, hogy a beszélgetésünk alapját képező és a beszélgetésekben elhangzottaknál sokkal gazdagabb részleteket tartalmazó könyv ingyen az önök számára elérhető. Nem kell más tenniük, mint nevüket és postai címüket elküldeni a kapcsolatkukac@speranzatv.ro e-mail címre, és akik szeretnének még mélyebben tanulmányozni Bibliát is, igényelhetnek úgy magyar, mint román nyelven. Várjuk tehát önöket mához egy hétre, addig is ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszonthallásra.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hét.

0: Reménység hangja.
1: Váltság. Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek. Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, bűnt egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek. Kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk. És gyűlöletből ácsolt, kemény keresztet hordott, hogy szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk. Váltság. S ha nekünk mégis vannak sebeink, mélységes mélyek, be nem gyógyulók, behegedők, megint kiújulók, véres, halálos, szörnyű sebeink. És ha másoknak nem áldás vagyunk, ha nem úgy élünk, járunk idelen, hogy aki lát, azt mondja, kegyelem. Ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát, és esünk, bukunk, botlunk végtelen, akarva, akaratlanul, s olyan halálos holt az életünk, mintha temető volna a szívünk, halál fuvalma a lehelletünk. Ha gyűlölködünk és nem szeretünk, ítélet. Nem volna váltság, nem lenne ítélet. Akkor élnénk, ahogy lehet. Sebekkel, kínzó fekélyekkel verten, bűnünk hordozva rabul leteperten, s nem lenne, aki ítéletre vonná, ami halálos átokvert utunk, ha egyszer másképp nem tudunk. Élnénk, ahogy lehet. Tisztaság, szentség, áldás, szeretet, örök elérhetetlenül tündökölnének a létünk felett. De most olyan elérhető közel, olyan hívogatóan tündökölnek, miénk lehet a tisztaság, a szent, halálon, poklon diadalmas élet. Van váltság, s van, ha nem fogadjuk el, ítélet.

Üdvösség kérdése a szombat. Ha igen, miért üdvözülnek azok, akik a történelem során nem ünnepeltek szombatot? Ha nem, akkor igazságtalan az Isten? De nagyon jó kérdés. Én tudom azt, hogy nagyon sokan fognak olyanok üdvözülni, akik nem ünnepeltek szombatot. És ha megtetszik erre ezen botránkozni, akkor tessék megnézni az Adventista Egyház nagy klasszikusát, E.G. White-ot, aki a Nagy Küzdelem című könyvben ezt többször is leírja. Hát akkor ez hogy van ez az egész? Nagyon fontos ennek a kérdésnek az egész módszertani alapja. Tudnélik, mi a Bibliát túlságosan törvényeskedően szeretjük magyarázni, és azt gondoljuk, hogy a Biblia olyan, mint a kressz. Egyértelmű szabályoknak a sorozata. Igen, ám csak a Biblia nem szabálysorozat, hanem a Biblia tanításának, és ezt meg kellene tanulni, két szintje van. És ez a két szint a következő. Egyrészt a Biblia kezdettől végéig egy dolgot mond. Ezt az egy dolgot úgy foglalja össze a Jelenések könyve, hogy ez az örökkévaló evangélium. Mi az örökkévaló evangélium? Az a jó hír, hogy az ember önmagától nem tehet Isten törvényének eleget, az embernek a természete lett a bűn, és az ember semmiféle erőfeszítéssel nem tud győzni a bűn felett. Ezért szükség van egy megváltóra. És ez a megváltó, Jézus Krisztus, az igazi bárány, akit az egész Ószövetség a bárányáldozatok egész sorával begyakoroltatott az ószövetségi néppel, és erre a Jézusra néz vissza mindenki, és Krisztus keresztje ezért áll a központba. Ez az örökkévaló evangélium. Mindenki Jézus Krisztusért hitáltal üdvözül. A törvény cselekedete nélkül. Ezt nem én mondom, ezt Pál mondja. Igen ám, csak az igazságnak van egy másik szintje. És ezt a kettőt össze szoktuk keverni, vagy el szoktuk választani, de nem értjük a dialektikus egymás mellettiségét. Ugye milyen szép ez a dialektikus szó itt most. Majd elmondom, hogy mit jelent ez. Ezt pedig úgy hívják, hogy jelenvaló igazság. Ugye Péter levele, második levele említi, hogy erősek vagytok a jelenvaló igazságban. De mi a jelenvaló igazság? Az más, mint az örökkévaló evangélium? Vagy ugyanaz, mint az örökkévaló evangélium? Nem ugyanaz és nem más. Hát akkor mi ez az örökkévaló evangélium? Úgy lehet meghatározni, az örökkévaló evangélium nem más, mint a mai ember mai kérdéseire Isten örökkévaló evangéliumának a válasza. Tehát a jelenvaló igazságban szerepel egy olyan elem, amit időjelemnek mondunk. Na nézzük, hogy ez a kettő hogy működik együtt. A megváltás jó híre, hogy valaki odaadja értem az életét, ez az Éden kapujától igaz. Az asszony, a kígyónak elmondja, hogy az asszony sarkát mardosod, te pedig fejére taposol. Az asszony magva fejére tapos a kígyónak. Ez a megváltás alapvető jó híre. Na most, ennek a formái voltak az áldozatok. Igen, ám csak az áldozat is állandóan változott. Kezdjük Ábrahám testvérünknél. Ábrahám ugye úgy áldozott, hogy fogott egy kecskét vagy egy juhot, oltárt épített faragatlan kövekből egy magaslaton, feláldozta a bárányt. Így csinálták ezt apáról fiúra, pátriárkák. Kivonul Isten népe Egyiptom földjéről. Azért, hogy áldozzon az Úrra. Ezt mondják a fáraónak. Mózes felmegy a hegyre, és akkor a templom szolgálatában rendezi Isten az áldozat kérdését. Az áldozat marad ugyanaz, de ha megkeresitek, Mózes könyvében megvan. Ha valaki tovább maszekolt, hogy így mondjam ezzel a csúnya szóval, és nem a templomon keresztül végezte az áldozatot, akkor ezzel halálbüntetés járt. Aztán felépül a salamoni templom. Salamoni templomon kívül áldozni, az bálványimádást jelentett, ha ugyanúgy áldozott is, mint a salamoni templom. Mi történt? És aztán jön Jézus, ketté raped a kárpit,
és teljesen értelmetlen áldozatot bemutatni, jól lehet, a Biblia határozta meg egészen pontosan az áldozati rendtartást. Hogy van ez? Ez az örökkévaló evangélium és a jelen való igazság dialektikája. Na, hogy ez egyszerűbb legyen, hogy belássak, hogy milyen törvényszerűség van itt. Ez a törvényszerűség az emberi életben is előfordul. Vegyünk egy példát. Kapok egy szilvát, nem az én példám, hanem Kis János testvérnek a példája. Én is valamikor 1957-ben tanultam tőle. Ez egy kicsit régen volt, de mindegy, majdnem 50 éve, de azért jó a példa. Kapok egy szilvát, és azt mondjátok nekem, hogy őrizd meg ezt a szilvát. Én elkezdem őrizni, egy idő után megromlik, tönkre megy, vagy megaszolódik, legfeljebb, legjobb esetben. De a szilva nem él tovább. Mit csinálhatok én, hogy ez a szilva megmaradjon? És mindig friss legyen. Fogom a szilva magvát, és elültettem. És jöttök egy év múlva, hogy hol a szilvám, amit megőrzésre átadtam nektek. És mutattok egy ilyen pici kis hajtást. Itt van a szilvát. Hát ez nem ugyanolyan, de az a szilva. Telnek az évek, egyszer csak mutattok egy kis fát. Aztán eljöttök tavasszal, a kis fán egy virágot mutattok, itt a szilvát. Aztán jöttök ősszel, és leszakítottok a fáról egy szilvát, itt a szilvád. Igaz? Az életnek ez a törvényszerűsége. És mivel az ige élő, ezért ez így van. Na most felelünk a kérdésre. És itt kezdjük el. Mire jó is az, hogy van szombat? A rövid válaszom az, hogy azért, mert a mai ember mai kérdésére ebben van egy nagyon fontos válasz. Tehát úgy mondhatnám, az örökkévaló evangélium jelenvaló megjelenési formájának egy nagyon fontos része a szombat. És erről szól ez az előadás. Induljunk el. Egy összegzéssel kezdjük rögtön az elején. A mai kereszténység a megkérdezettség állapotában van. És ez azt jelenti, hogy a mai kereszténység a megkérdezettség állapotában van, hogy meg kell találnunk a mai élet mai kérdésére a mai választ. Nagyon sokszor az a baj, és ez minden keresztény egyházban megvan, hogy sokszor a keresztény gyülekezetek úgy néznek ki, mint egy hagyományőrző klub, ahol szép öregek, lógó orral, bezeg az én időmbe felkiáltásokkal, őriznek valami tradíciót. A tegnap előttit. De ez a tegnap előtti, ez nem sokat ér. Ha valaki szereti a tradíciót, akkor én, két okból is, mert egyrészt a szakmám is, hogy történész vagyok, a másodszor pedig azért, mert öreg vagyok. Mind a kettő tradíció hűvé tesz engem. Igen ám, csak a tradíciónak akkor van értelme, hogyha ez nem tradicionalizmus, hanem élő tradíció. Igen ám, csak élő tradíció az csak úgy lehet, mint ahogy a szilvamag és a szilva viszonya. Két fogalmat szoktunk keverni. A tradicionalizmus az azt jelenti, hogy az élő emberek halott hite. A tradíció meg azt jelenti, a halott emberek élő hite. Még egyszer mondja. A tradicionalizmus az azt jelenti, hogy az élő emberek halott hite. Azért halott ez a hit, mert a mai ember mai kérdésére már nem ad választ. Csak mint hagyományőrző klub, őrzök valamit a múltból. A tradíció viszont az a halott emberek, tehát az előttünk járottaknak az élő hite ma, ami bennem kell, hogy éljen. És ez kettő. Ezt nem lehet összekeverni. A szombat egy ősi intézmény. De a szombatban nem valamit őrzünk, hanem a szombat akkor igazi tradíció, hogyha mai ember mai kérdésére mai válaszok vannak benne, tehát a szombat csak akkor él, hogyha választ ad a kérdéseimre. Ha tovább megyünk, Istennek nem szükséges az, hogy én szombatot ünnepeljek, nem Istennek van szüksége a szombat ünneplésre,
hanem nekem van szükségem rá. Nekem van szükségem arra a válaszra, amit a negyedik parancsolat elrejtett az én számomra. És ez egy nagyon fontos dolog. Ha én úgy közelítek a negyedik parancsolathoz, nekem mit nem szabad csinálni, vagy úgy, hogy mit kell csinálni, rosszul közelítek hozzá. Ha a negyedik parancsolatot úgy kell megértenem, hogy élem az életem, és felmerülnek problémák. Újra és újra találkozom olyan kérdésekkel, ami a 21. századi embernek probléma. A 21. századi keresztényeknek fel kell ismerni azt az értéket, amit Isten elrejtett a szombatba. És az egyik 21. századi történet, ez a következő, hogy nekünk végső soron van egy problémánk. És ezt mondtam az első előadáson, hogy óriási időzavarban van az ember. Nekünk időre szomjas 21. századi keresztényeknek szükségünk van arra a valamire, ami a szombatban benne van. Szükségünk van a megállásra. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy 10 olyan dolgot szeretnék felsorolni, amiért nagyon szükséges a szombat, és a 21. századi embernek ez a 10 élet kérdésére ebben a parancsolatban van válasza Istennek. Nem úgy kell a szombathoz viszonyulnunk, Isten megmondta, és ha nem, akkor 2 csokor villámmal úgy föltövön vág bennünket, hogy arról kódulunk, mert a szombatban nem mi adunk valamit az Istennek, hanem valamit kapunk az Istentől. Azt kellene látni, hogy mi az, amit kapunk. A szombat az jelen való igazság, tehát azt jelenti, hogy a mai ember mai kérdésére mai válasz. Benne az örökkévaló evangélium éppen a mi betegségünkre a gyógyszer. És ezt kell nagyon világosan látni a szombat ünneplésnél. És hogyha nem látjuk ezt Jézus Krisztus munkájában, ugye az első hét előadás erről szólt, nem látjuk a történelemben, a következő előadások erről szóltak, akkor az összegzést sem látjuk, hogy nekünk időre szomjas 20. század, 21. századi keresztényeknek miért van erre szükségünk. Induljunk el egy idézettel. Az első, amit mondanék, és ez az idézet ebbe vezet be, ez egy Gyökösi Endre, atyai jó barátom volt az öreg úr, református lelkipásztornak egy könyve, aminek az a címe, hogy életápolás. És az első, amiért a szombatra szükségünk van, mert ez az életápolás napja. Akinek kezébe kerül ez a könyv, nagyon ajánlom, hogy olvass el, és különösen azt a fejezetet, amiből való ez az idézet, amit rögtön mindjárt mondok. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy a mindennapjaink mentálhigiénéje. Mi nagyon sokat teszünk, nagyon sokszor azért, hogy prevenciót gyakoroljunk, hogy ne kapjuk el a madárinfluenzát, meg tudom én, a ilyen betegséget, olyan betegséget, jön az influenza szezon, szedjük a C-vitamint, meg ez, meg az, meg amaz, mindenkinek vannak ilyen házi patikai gyógyszerei, és tudom, hogy a feleségem nagyon kínoz vele, hogy most jön az influenza, ne legyél beteg, szedd a C-vitamint, ne hagyd ki, és mit tudom én, mit csinálunk. Nem ártana, hogyha a lelki madárinfluenza ellen is bizonyos gyógyszereket alkalmaznák. És Gyökösi ebben a könyvben, az életápolásban pontosan ezt mondja el, hogy a mindennapjaink mentál higiénéhez mi tartozik hozzá. Ez a mondat, amit idézek, ez ennek a fejezetnek a bevezető mondat sora. Már Mózes is megemlékezésre és megszentelésre parancsolja a 7. napot írja, nem bosszantásunkra, hanem javunkra szolgálóan. Erről számolnak be azok a svéd munkapszichológusok, őket már idéztem a múltkor, akik hosszas és alapos kísérletek után úgy summázták kutatásuk eredményét, akár fizikai, akár szellemi munkát végez 6 napon át valaki, 8 óra tisztességesen végzett munka pszichikus energiánknak csak a tartalékát fogyassza. De a 7. végzett már a tőkéjét emészti, és ez hosszú távon a szervezet korai előregedését, elhasználódását vagy összeroppantását eredményezi. Nos, a 4. parancsolat embervédő voltát egy új kísérletekkel bizonyított tudomány is hangsúlyozza, nem kell csak a lelkészek hirdetik különböző szószékeket. És ez az, amit látni kellene. A szombat, az nem más, mint az életápolás napja.
És a negyedik parancsolat az elsősorban mentálhigiénés szükségletünk. Most tovább megyünk ebben a gondolatsorban, akkor ez egy kicsit gondolkodni kellene. Vajon hogy kerül elő ez a kérdés a mi szombatünneplésünkben? Csak rituális nap ez a szombat. Szombaton azt kell csinálni, hogy elmegyek ide, elmegyek oda, ekkora jövök, ekkor megyek, ekkor ide rohanok, oda rohanok. Vagy pedig hangsúlyt kap-e a mi szombatünneplésünkben ez a mentálhigiénés szükségszerűség is? Tudnilik, ez az emberképünkkel függ össze. Ha mi hisszük azt, hogy testemet, lelkemet, mindenemet rendeltetés szerűen kell használni, és nem pedig önpusztító módon, akkor vagyok igazán ember. Mert hogyha a testemet, lelkemet és mindenemet önpusztító módon használom, akkor futok a nagy semmibe. Pontosan ez a 21. századi emberi életnek a nagy dilemmája, ez a fogyasztói társadalomnak az egyik legnagyobb gondja. Tessék megnézni, hogy miről van szó. Ha megkérdezek ma egy embert, hogy mi végre élsz a Földön, akkor zavarba jön a legtöbb ember. Tényleg, mi végre élsz a Földön? Na most mindenki szeretne jót, egészséget, sikert, stb. Stb. És a sikerek csúcsán is megkérdezem, hogy mi végre élsz a Földön, akkor nagyon sokszor nem tudom. Én ismerek egy csomó kollégámat, nagyon híres egyetemi tanárokat, és egyszerre megyünk nyugdíjba, ez kicsit furcsán úgy kirúgtak bennünket a nyugdíjba, mert úgy volt, hogy 70 évig tanítunk, most ugye leszállították 65 évben, és korban elpucolnak mindenkit az egyetemről, financiális okból. És akkor ezeket a kollégákat nézem, akik tudós emberek, sikeres emberek, és egyik napról a másikra kicsúszik a talpunk alul a katedra, ez milyen vákum? Mi végre élünk a világon? És ez azért van, mert valahol hiányzott ez a hetenkénti megelőző karbantartás, az életápolás. Valahol nem tanultuk meg az életápolást. És az első, amit el kell mondani a szombatról az, hogy a szombat az az életápolás napja. Ha a mai ember célját veszti, vagy célja vesztett lesz, akkor az életápolásnak ez a fontos alkalma, a hetedik nap is értelmetlenné válik. Tehát nem arról van a szombatban csak szó, hogy akkor nem szabad. Nem szabad dolgozni, nem szabad ezt csinálni, és megkérdezik, ezt még szabad csinálni, ezt már nem szabad csinálni, meddig lehet elmenni, ez még belefér, ez már nem fér bele, mi tilos, mi nem, mi az kötelező, mi nem. Elvész a lényeg. A szombat az az életápolás napja. És ha a mai ember célját veszti, akkor ez az életápolás is veszélybe jut. Márpedig, hogyha az ember élni akar, az embernek van egy nagyon érdekes jellemzője. Ezt megint az első előadásra visszagondolok. Az időtől függetlenül nem tud élni az ember. És ez azt is jelenti, hogy újra és újra mérlegre kell tennem azt, hogy mi végre élek a Földön, hogy is vagyok én, hogy állok az emberekkel kapcsolatban, Istennel kapcsolatban, másik emberrel, a természettel, hogy is vagyok én, mint idői lény ebben a világban. Ugye ez egyik legnagyobb generációs kérdése a 21. századnak. Nagyon sokszor ugye fiatalok, öregek problémáiról elég sokat kérdeznek, és sok előadást szoktam tartani. Ennek az előadásnak én azt a címet adtam nagyon sok helyen, hogy nagymamák farmerba. Na most ennek mi a lényege? Ez nem csak egy vicces cím, és erre el szoktak jönni, hanem ennek valami más a lényege. Ma a legnagyobb probléma az kettős, hogy nyílik egy olló két szára. Az egyik erre mozdul, a másik arra. Az erre mozduló olló az, hogy ugye még korábban 18 éves ember, az teljesen felnőtt embernek számított, döntőképes, stb. Volt. Ma ugye 18 évesek nem ilyenek, azért nem, mert gazdasági alapjaikat nem tudják megteremteni, stb. Gondoljunk a lakásot, ezer kérdésre. Nem akarom szomorítani a fiatalokat, csak azért nem sorolom. És az, hogy a társadalmi érettség ideje az a 30-as évekre tolódott ki. Ezért a házasságkötéseknek is állandóan emelkedik a,
az ideje, és a házasságon kívüli gyermekeknek a száma nő, illetve egyre kevesebb gyerek születik, ami egy demográfiai tragédia elé nézünk. Ez egész Európára igaz, nem csak Magyarországra. Ez ezért van. De ez a szóló egyik szára. Hanem amikor én elbeszélgetek a diákjaimmal, akkor van egy másik probléma. És ez a másik probléma pedig az, hogy szeretnének egy igazi nagymamát, aki nagymama, és nem pedig a haver. Érdekes módon, hogy minden nagymama szeretne az unokáinak a jó barátja lenni, és az unokák még nem jó barátra várnak, hanem nagyanyóra. Ez megint egy másik érdekes ellentmondás. És valahol az életápolással ezért komoly baj van. Menjünk tovább. A szombat nem csak az életápolás napja, hanem a szabadság napja. Erről viszonylag kevesebbet fogok mondani, mert erről már beszéltünk, hogy a szombat nem a tilalmak napja, hanem a nyugalom szigete az élet nyugtalanságában. És erre nekünk nagyon-nagyon sokat kellene gondolni. Éppen azért, mert Jézus szombat reformja az nem arra vonatkozott, hogy Jézus egy másnapra tette át a szombatot, mert erről szó sincs a Bibliában. De igenis, nagyon komoly problémája volt Jézusnak az, hogy Jézus szerette volna a szombat ünneplést a tilalmak bilincséből kiszabadítva visszaadni az embernek. Ez volt a jézusi szombatreformnak a lényege. Hogy nem a tilalmak sora, hanem a szabadság napja a szombat. Azért a szabadság napja, és azért teszem le a munkámat szombaton, hogy szabad legyek. A szabadság pedig nem szabadosságot jelent, mert hova tovább, a szabadság is egy megkérdőjelezett fogalommá vált, hanem szabad vagyok arra, hogy önmagam legyek, hogy az életemet ápoljam, hogy éljek önmagamnak, Istennek, családomnak, a másik embernek, a világnak, mindenféle megkötöttség nélkül. Anyagi, munka, beli, stb. Megkötöttség nélkül. A szombat az nem a nem szabadoknak a napja, hanem éppen a szabadságnak a napja, szabadon a másikért, szabadon önmagamért, szabadon Istenért, szabadon a természetbe. Ez lenne a szombatnak az igazi napja. Igen, ám csak az ember az nem egyedi lény. Ezért a harmadik nagy értelme a szombatnak az az, hogy szombat az a találkozások napja. A szombati a találkozások napja az az elmagányosodásunk mentális betegségének a gyógyszere. Tudnilik. Ha megnézzük, a 21. század, illetve a 20. század vége hozott egy nagyon-nagyon érdekes jelenséget. Ez a David Reisman könyv címéből szoktuk mindig idézni, a magányos tömegnek az ideje. Ilyen nem volt még soha a történelemben, hogy nincs időnk egymásra. Tessék most, mindenki gondolja végig. Családtagjait hányszor szokta meglátogatni az ember egy évben? Már egy hónaponként nem merem mondani. Mikor van időnk egymásra, házastársakra? Erről még majd külön szó lesz. Szükség volna egy olyan találkozási pontra, egy meeting pointra, hogy szokták mondani ugye a repülőtereken, ahol találkozni tudunk, és a szombat az a találkozások napja, hogy ne legyünk magányosak, amikor nem csak állító és tagadó mondatokat mondunk, és parancsoló módban beszélünk, ezt csináld meg, ezt hozd ide, ez ezért van, meghatározás, stb., hanem például magunkról kezdünk beszélni. Tessék végig gondolni, mikor beszéltem utoljára magamról, hogy én most mit érzek, hogy vagyok, mire gondolok, igaz-e, amire gondolok? Hányszor beszélünk? És Isten ezért adta a szombatot. A találkozás, a közösség értékesebb számunkra, mint a tárgy. És nálunk megfordult a helyzet. A tárgy az értékesebb lesz, mint a találkozás és a közösség. És ez a fejreállított értékrendszer az, ami tönkre teszi a mi életünket. És éppen ezért a szombat, ha nem a találkozásoknak, ilyen mély szívtől szívig érő találkozásoknak a napja, akkor rossz az én egész életem, és tönkre megy az egész életem. Éppen ezért, mivel a találkozás az közösséget épít, a negyedik, ami a szombat, ez a közösség napja. Erről is viszonylag sokat beszéltünk, nem kereszténységből
el kell jutnunk az együtt, egyért, egymásért örülni tudó keresztény közösségekig. Nagyon sokszor mi ilyen néma keresztények vagyunk. Azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, mert hisszük azt, hogy keresztények vagyunk, mert betartjuk azt, hogy keresztények vagyunk azért, mert van egy gyülekezeti tagságunk, és akkor nem törődünk a világgal, a világnak százbajával, mindenki a maga üdvösségért áll, szoktam ezt hallani állandóan, és ezért begubózunk, mint a sündisznó, kiengedjük a tüskét, és semmi közösség. A szombat az a közösség napja. Ha én néma keresztény vagyok, ilyen anonim keresztény, ezt így szokták mondani, vagy néma keresztény, akkor nem vagyok keresztény. A kereszténység az nem egy ideológia, nem egy eszmerendszer. A kereszténységnek az a lényege, hogy én közösséget építek, hogy kicserélem a gondolataimat, örülök a másiknak, kapcsolatban vagyok a másikkal, beszélek a másikkal, meghallgatom a másikat, segítek a másiknak, felveszem a gondját a másiknak. Tehát elkezdek egyszerre társadalmi lényként közösségbe viselkedni. Az ötödik is nagyon fontos. Erről is beszéltünk, és erről nem nagyon szoktunk beszélni a szombat kapcsán, mert ez így negatív kapcsán, negatív jelzőkkel kerül elő a munka mindig a negyedik parancsolatban. Pedig a negyedik parancsolatban nem így van. A szombat az a munka örömének a napja. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. A 21. századi ember a munka válságát éli át. És ez a munka válsága, ez egyre nagyobb lesz. Nem az a munka igazi válsága, hogy nehezebb munkát kapni olyant, amiért sokat lehet keresni. A munka válsága az nem a pénzben van. Vannak kisebb arab sejkségek, ahol az olaj miatt mindenki állampolgári jogon óriási pénzeket kap. És tudjátok, ennek mi lett a következménye? Ezek az országok abszolút demoralizálódtak. Tudnék, az embernek nem pénzre, hanem munkára van szüksége. Hasznos tevékenységre, nem? És pontosan itt van a nagy-nagy olló, ami a társadalmi olló, ami egyre jobban nyílik, és én most ebben nem akarok belemenni, de gondoljuk csak végig. Ma már a 30 éven aluli fiataloknak, tehát a 8. osztályt elvégzett 14 évtől 30 évig élő fiataloknak, ha levonjuk ezekből az iskolásokat, egyetemisták számát, akkor is az a helyzet, hogy 17%-a sohase dolgozott életébe. Nem volt munkahelye. Most ebben az a nagy baj, hogyha hozzászokik valaki 30 éves koráig egy életformához, ezt nyugat-európai felmérések igazolták, azt rettenetesen nehéz rászoktatni a munkára. Munka nem lesz benne az életébe, az életvitelébe, az élet karrierképébe, az életképébe nem lesz benne. Pedig az embernek a munkára van szüksége. Na most a munkával a másik nagy baj az ott van, hogy a munkából elveszett az öröm. Én a pénznek örülök, és nem a munkának örülök. De tessék megnézni, én még ismertem igazi Szabókat. Volt egy öreg szabómester Gyulán, akit Jeszenszky Bélának hívtak, és én még annak idején mentem hozzá, 90-valahány éves volt, és akkor ünnepelt a mesteri avatásának a 70. évfordulóját. És az öreg úr az ott ült a varrógépnél, és egy konkrét történet, egy ilyen zsebfelhajtókának a bélését varta itt. És mivel beszélgettünk, és érdekes volt, amit mondtam, vagy mondott, nem figyelt oda egy picit, és egy picit ilyen görbe lett ez a varrás itt. Az öreg vett a kisollót, és kibontotta. Mondom neki, hogy Jeszenszky bácsi, ez az úgyse látja senki. Miért tetszik ezt kibontani? Egy kicsit itt a zseb felhajtókán, egy kicsit görbe a varrás. Az öreg lecsapta az orrót, és igen szigorúan rám kiabált. Na látod, azt mondja, ez a bajatok nektek fiataloknak. Mert azt mondja, én mikor ruhát varrok, úgy varrom, mintha Jézusnak varnám, és Jézus ott is látja. De ez csak az egyik azt mondja. A másik az, ha én úgy varrom meg, hogy ez ilyen görbe, akkor én nem tudok ennek a kabátnak örülni. Most ezért van a szombat,
hogy visszanézzek a munkám örömére, a tennivalóim örömére. Vajon el szoktuk mondani, hogy az elmúlt héten milyen pozitív tapasztalataink voltak a munkában? Mert a negyedik parancsolat, emlékeznek rá biztos, a negyedik parancsolat rendelkezik a munkáról. 6 napon át munkálkodjál, végezz minden dolgodat. Ezt a negyedik parancsolatból tudjuk, nem? A negyedik parancsot nem csak úgy lehet megrontani, a szombaton dolgozom, hanem úgy, hogyha hétközben nem dolgozom, úgyis. Sajnos egyre több ilyen negyedik parancsolat rontó van, aki hétközben nem dolgozik. És ez is bűn. Épp olyan bűn, mint a másik. Menjünk csak tovább. A szombat az a házasság építésének a napja. Szokás mondani, hogy a házasság válságának az idején élünk. És ezeket a válság jelenségeket sorva okos pszichológiai könyvek százai születnek erről, én is egy tucatot elolvastam, és bizonyos hiányérzetem van. De ezekből a könyvekből egy világos. A világos az, hogy a házasság válsága az a kommunikáció megüresedésének a válsága. És ez úgy mérhető le, hogy nincs időnk arra, hogy az érzéseinkről, a gondolatainkról, arról, ami a belső emberünkben van, valakivel őszintén beszélgessünk. A házasságban egyre több a parancsoló módban elmondott mondat, egyre több a kérdő mondat, egyre több a kijelentő mondat, és egyre kevesebb azok a mondatok, amik így kezdődnek, hogy én úgy érzem, hogy. Én úgy gondolom, hogy. Mert az érzéseinket nincs időnk megosztani a másikkal. Tennivalókban parancsoló módba kell beszélni, meg kijelentő módba kell beszélni. Meg kérdő módba kell beszélni. Éppen ezért Isten adott egy napot, amikor a házasságot építem. Meg kellene tanulni érzéseinkről, belső világunk problémáiról, gondolatainkról, kisebb-nagyobb tapasztalatainkról kommunikálni egymással. Ha én egy házasságot vagy egy családot egészségesnek akarok látni, akkor erre a kommunikációs közösségre szükség van. És Isten a 7. napot a család építésére is fel akarja használni. Ez meggyőződésem. Ez a bibliai szombatünneplésnek egy nagyon döntő lényege. Vajon mi mire használjuk? Vajon megvan ez a családépítés? Na de menjünk tovább. Ugye meggyengülnek a barátságok. A szombat az a barátság napja. A barátság az egymás megértésének az iskolája. Tudnélik, a barátságban mindig arról van szó, hogy egy másféle embernek a gondolkodását minden kötelem nélkül meghallgatható. Nagyon sokan megkérdezik például, hogy mire jó az, hogy valaki sok ember a barátja. De azért, mert sok szólamban tud gondolkodni, nem? Nem mindig én vagyok az, akin keresztül látom a világot, hanem vannak emberek, akikre mindig rá tudok csodálkozni, hogy jé, ez így gondolja a világot, ez egészen más, ahogy én látom, nem? És egy ember annál több, minél több szólamban tudja látni a világot. Ha valaki csak egy szólamban tud gondolkodni, akkor ez nagyon szegény ember. És éppen ezért a szombat a barátság napja, mert Isten azt akarja, hogy a másik ember másféle gondolkodását újra és újra megismerjen. Így épül a jellemen. Ma a világban azért vannak diktátorok, mert minden diktátor, én most a diktátorok védelmére szeretnék elmondani valamit. Vannak ilyen mini diktátorok, mert van zsebcirkáló is, ilyen pici kis diktátorok, akik ugye verik az asztalt, és én megmondom, miért vannak diktátorok. Azért, mert a diktátornak van egy alapvető tulajdonsága. Szétnéz az életbe, gondolkodik, érez, és a diktátor sose buta ember, az mindig okos ember. A diktátor sohasem tapasztalatszegény ember. Neki vannak tapasztalatai. És éppen ezért a tapasztalatai alapján eldönti azt, hogy az életnek így kell folyni. Ez a szabály. És mindenki, aki ezzel a szabállyal szembeáll, az a rendnek, az igazságnak az ellensége. És ezért minden erővel azon van, hogy az ő igaza, vagyis az

ura élvezője volt, ráteszi a maga bűnét is. Ugye? Ez a diktátorok sorsa. Na most, a diktátorság ellen hogy lehet küzdeni? Ha én nem akarok diktátor lenni, akkor barátkozzak. Legyenek őszinte barátaim, akikkel ki tudom cserélni a gondolataimat, és ezek lehetőleg a legszélesebb értelemben gondolkodó emberek legyenek. Nem az a barátom, akivel egy szólamba gondolkodom, hanem az a barátom, akit én próbálok megérteni őszintén, és próbálok egy kicsikét az ő fejével is gondolkodni, még akkor is, hogyha nem értek vele egyet. A barátságnak nem az egyetértés, hanem a megértés az alapja. Mi a kettő közötti különbség? Nagyon kevés emberrel értünk igazán egyet mindenben. De akkor vagyok boldog ember, ha nagyon sok embert megértek, hogy ez miért így gondolkodik, nem? A megértés és az egyetértés az két különböző dolog. Menjünk csak tovább. A szombat az nem csak a barátságnak a napja, hanem a megnyugvás napja is. És ez a 21. században nagyon jó dolog. Sok ember úgy gondolja a megnyugvást, mint ez a derék struccit. Ugye, persze a természettudósok még ilyen struccot nem találtak. Ezt a strucc felvételt egy múzeumban, Chicagói múzeumban van, ezt láttam én ezt a dolgot, ahol ilyen buta strucc nincsen. Ezt csak kitömött struccal lehet megcsinálni. Miért? A strucnak is van annyi esze, hogyha az ellenség üldöző, akkor nem dugja a homokba a fejét. Ezt valamikor az ókor végén találták ki, amikor nem igen ismerték a struccot. De ez a példa nem igaz. Látszik, hogy egy múzeum van, ott van ez a struckép. A mai ember hajlamos arra, hogy önmaga elől is elfusson, és ez az önmaga elől futó ember hasonlít ehhez a példázatbeli struchoz. Tessék megnézni, hogy hányszor van az, hogy rossz kedvünk van, bal lábbal ébredtünk fel, idegesek vagyunk, ki vagyunk borulva, stb. Azt hiszem, itt nincs a teremben senki, aki életében nem volt kiborulva, nem kelt rossz bal lábbal, nem volt rossz kedvű, stb. Mert hogyha van, és valaki jelentkezne, akkor a hazugság az nagy bűn. Szóval, mindjárt ilyenek vagyunk. És mit gondoltak, ez miért van? Ez azért van, mert magunk elől menekülünk. Mit lehet csinálni ilyen kiborult emberrel? Egy jó tanácsot ajánlok. Üljünk le vele szép nyugodtan beszélgetni. És a beszélgetésben nem mi tanácsoljuk, mert ha valaki ki van borulva, akkor azért van kiborulva, nem fér bele semmi okos tanács. Hanem ürítsük ki azt, ami benne van. Hogy? Próbálja megfogalmazni azt, hogy mire gondol, mit érez. Próbáljuk végighallgatni, hogy ő most miért van kiborulva. Nem azért, hogy bennünket is kiborítson, hanem azért. Mert abban a pillanatban, ha én elkezdem logikusan elmondani, hogy mi is a bajom, akkor én rá fogok jönni arra, hogy milyen szamárságért eszem maga. Ez az egyetlen szabadulási mód. És éppen ezért a szombat az a megnyugvás napja, a mai ember hajlamos arra, hogy önmaga elől is elfusson, a szombatban pedig találkozom magammal, nem? Mérleget csinálok életemről. Mi volt a jó, mi volt a rossz? Mit szúrtam el? Mit csináltam jól? Mit csináltam rosszul? Mi is a mérleg? Hogy is kellene végig gondolni dolgokat? Meg lehet ezt beszélni? Meg lehet valakinek fogalmazni? És a megnyugvásnak ez az ösvénye. Vajon a szombatünneplésünk ilyen? És ha most tovább megyünk, akkor hadd mondjak egy történetet. Itt a Derek Livingstone van, aki híres Afrika kutató misszionárius volt, az első világhíres misszionárius, így lehet mondani. És van egy történet, aminek csak a poénja van ideírva, mert a történet hosszú, de most mondom a történetet. Livingstone-nak át kellett helyezni a táborát 50 kilométerrel odébb, mert jött az esős évszak, és az a terület, ahol a tábora volt, az árterület volt, és mondták, hogy innen el kell menni. És mivel nagyon sok tennivalója volt, gyógyított, prédikált, stb., gyorsan kellett menni. És hát, hogy csinált gyorsan egy dolgot, felfogadott embereket, akik segítettek odébb szállítani a kórházát, a házát, mindenét, amilyen van, gondosan becsomagolták, és elindult a menet.
Livingstone kiszámolta, hogy mennyi az út. Na,

Igen, ám csak az afrikai teherhordók 10 óráig dolgoznak, és 10 órától délután 6 óráig pihenés van, mert nagy a hőség, ilyenkor nem lehet menni. És elérkeztek egy táborhelyre, de nem úgy sikerült az út, egy kicsit le voltak maradva. A teherhordók letették a csomagot, Livingston meg ott toporgott, hogy menjünk már, menjünk már, menjünk már. És a vezetőjüket állandóan kínoszta, hogy mikor indulunk már, mikor indulunk már. És akkor a vezető mondta ezt a mondatot, nagy fehér úr, nem tehetjük meg, nem indulhatunk, mert a lelkünk még nem ért utol. És ezt nagyon sokszor szeretném elmondani a 21. századi embernek. A végső kiborulásnak az az útja, hogyha sokszor csináljuk azt, hogy a lelkünk nem ér utol. Nem tudunk közös nevezőre jutni magunkkal. Nem tudunk lenyugodni. A jó teljesítménynek, a sok munkának az az egyetlen útja, hogyha a lelkünk mindig utolér, és erre adunk időt. És ez egy nagyon fontos dolog. Én ezt nagyon sokszor kipróbáltam. Kipróbáltam azt is, hogy nem adtam időt, hanem azt mondtam, hogy snit, és most más csinálok. Nem ment. Sokszor van az, hogy nem tudok úgy elkészülni, ez mindig az van, hogy nem tudok elkészülni, ahogy szeretnék. De akkor is törődni kell azzal, hogy a lelkem utolérjen. És az egész életben a szombatnak ez a szerepe. A szombat a megnyugvás napja. A 21. századi ember sokszor elhagyja a lelkét a rohanásba, nem? Mai történet, ez nem lehet benne, mert ez ma történt. Tegnap kapok egy telefont, ugye évekig pályáztam egy szövegkiadásra, 18. századi protestáns látomás szövegeknek a kiadásával. Háromszor elutasították, és azt mondták, hogy várakozó listára teszik. De hát tudtam, hogy ez semmit nem ér. És most kaptam, hogy maradt pénz az OTKÁN, ez egy országos tudományos kutatási alap, és hétfőre le kell adni a könyvet. Ez azt jelenti, hogy éjjel-nappal dolgozva lehet csak ezt megcsinálni. Ezt tegnap délután kaptam ezt a telefont. Fél éjszakám ráment, és most jön a szombat, jön ez a nap. Mit tudok csinálni? Amíg lehet dolgozom, és utána hagyok időt, hogy a lelkem utolérjen. És most hát teljesen objektíven tudok róla beszélni, majd holnap este el fogom folytatni, és kész leszek. Tudom, biztosan. Kész leszek. Miért? Mert a lelkem utolért, nem? Ez mindig így van. Tessék nekem elhinni, én kipróbáltam. Nem elméletet mondok. A lelkünk utol kell, hogy érjen. És ha tovább megyünk most. A szombat végül, és ez a 19. a természettel való találkozás napja is. Ahhoz, hogy a lelkem utolérjen, ki kell lépnem a mesterségesen teremtett világunkból, mert ez nem ad igazán lehetőséget az emberhez méltó életre. Én nem civilizáció ellenes vagyok, de tessék ezt belátni. Néha rá kell csodálkoznom Isten szép, szabad egére. Pesten mikor szoktuk nézni, hogy hogy úsznak a felhők? A civilizáció egyel jó, hogy én Miskolcra járok, és akkor mindig a Mátra alján olyan gyönyörű az ég. És ezért ez nagyon jó. De igenis szombaton úgy kell menni, hogy az ember egy kicsit másképp a természethez. A természettel való találkozás napja is a szombat. Albert Schweitzer példáját mondom, hogy ha már Afrikában vagyunk egy másikat. Ugye Albert Schweitzerről kevesen tudják, hogy nem csak világhír és orgonaművész volt, csak az véletlenül volt az. Ő teológus volt első helyen. 1900-ban írta meg a doktori értekezését, ami azóta is klasszikus könyv. Ez a Jézus élete kutatásról szól, és a 19. századi Jézus élete kutatásnak a legnagyszerűbb összefoglalója. Megjelent a könyv, doktori értekezés, 2 hónapon belül elfogyott minden példány, 2 éven belül 8 kiadásban jelent meg. Minden egyetem felajánlta a katedrát, Strasbourgba tanított, máshol, más egyetemeken sorba, francia és német egyetemek versengtek érte. És akkor ez a világhíres
teológus, aki mellékesen hobbiból orgonált, méghozzá kiválóan Johann Sebastian Bachnak a legnagyobb szakértője lett. Óriási sikereket ért el az orgona hangversenyeivel is. Egyszerre csak azt mondták a kortársak, hogy elment az esze. Azt csinálta, hogy 1912-ben beiratkozott a Sorbonne orvosi fakultására. Egyszerű diáknak. És a trópusi betegségeknek a szakértője lett. Utána összeorgonált annyi pénzt, eladott mindenét, hogy elment Közép-Afrikában, Lambarénében, az Ogowe folyó mellé, és ott egy kórházfalut felépített. És elkezdte az embereket gyógyítani. És nem hagyta abba a teológiát. 1925-ben írt Pál apostol teológiáról egy korszakalkotó művet. Ez a Pál kutatásnak az alapja, mai napig is. És ebben írja azt, hogy ma egy etikai parancs van. A 20. századi embernek a technikai civilizációban meg kell tanulni ezt az elvet. Minden élőt tisztelni kell. Legyen ez bogár, növény, mindent, ami él. Mert a 21. században, ha komoly kérdés van, akkor az, hogy a bűn az életet kioltó hatalom. A szombat azért a természettel való találkozás nap, hogy legalább szombatonként kellene időt szakítani arra, hogy rácsodálkozunk az Isten szép teremtett világára. Egy hangyára, egy szál virágra, egy katicabogárra, a katicabogáron még egy harmad csepp is rajta van a hátán, hogy milyen gyönyörű. A bűn által megrontott világ is milyen gyönyörű. És végül, most tovább megyünk, akkor az elgépisedő ember a tárgyat gyárt az anyagból, és ezt figyeljük meg, hogy mi mindig tárgyakat gyártunk. És érdekes módon a természet az soha nem gics, a tárgy még mindig az lesz. A futószalagon gyártott tárgy az gics lesz, nem? Akkor nem gics egy tárgy, hogyha beleteszem a munkát. Ha a gép csinálja, úgy futószallagon így, a legjobb mérnöki terv mellett is kics lesz, tömegáru lesz. Az elgépiesedő ember a tárgyat gyárt az anyagból, az alkotás öröme nélkül. Tessék megnézni. Szabó régen ruhát csinált, most a ruhagyári munkás a futószallagon mit csinál? Az is ruha, hordjuk, csak nincs benne a Szabó öröme. Nem? Ez hiányzik belőle. A Szabó öröme. Az elgépjelző ember tárgyat gyárt az anyagból, az alkotás öröme nélkül. A sorozatban gyártott tárgy pedig unalmas, mert kimarad belőle az ember. A gépnek az a dolga, hogy legyőzze az anyagot, és a maga képére és hasonlatosságára silányítsa. Az embernek meg az a dolga, hogy az anyagban kifejezze önmagát. Értik a kettő közötti különbséget? Na most menjünk tovább. A szombat, és ez a tizedik, a felfelé nézés napja. Mind a kilenc dolog, amit elmondtam, fontos. De hogyha az ember csak így lát, akkor az embernek látás zavara támad. Szükségem van felfelé nézni. Szükségem van újra és újra arra gondolni, hogy hoppá, az életben nem csak arról van szó, hogy jobbra-balra, előre-hátra, hanem van felfelé is. Most ezt átvitt értelemben mondom. És hogyha a felfelé nézés elmarad az életünkből, akkor ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha fogyatékosak lennénk. Vagy halláskárosultak, vagy színvakok, vagy nem látnánk, vagy nem tudnánk érzékelni, nem éreznénk ízt. Szegényebb az életünk. És ezért szükségünk van arra, hogy újra tanuljunk. Részesei vagyunk a kozmosznak, helyünk van a világ mindenségben, és bármilyen kicsi az életem, én is ott vagyok a forgó földgömbön. Nélkülem ez a föld nem lenne teljes.
Ez az a 10 tanítás, amire bennünket a 4. parancsolat tanít. Mi részesei vagyunk a világnak. Szükségünk van arra, hogy újra tanuljunk. És végül az utolsó kérdés. Ennek az előadásnak én azt a címet adtam, hogy mondd, mire jó az. Elmondtam 10 dolgot, amire jó az. De nekem ne tessenek elhinni. Nekem nem kell hinni. A kereszténység az gyakorlat. Az nem olyan, mint az elmélet, hanem mint a zongorázás vagy a biciklizés, szoktam mondani. Fel kell ülni és meg kell csinálni. Ezért próbáld ki magad, megtudod, hogy milyen jó találkozni Istennel, és egy nyugalomra találni a nagy nyugtalanságban. Próbáld ki. Az Isten azt kéri tőlünk, hogy induljunk el ezen az úton. És hogyha valaki kételkedik abban, hogy ez jó-e vagy nem, tessék megkóstolni, ez olyan, mint egy étel, addig ne tessék róla véleményt mondani, még nem tetszett megkóstolni. De hogyha 10 hiány közül legalább 2 érint, de úgy gondolom, hogy a 10 hiány, amire válasz a szombat, az nem csak 2 érint bennünket, több is, talán mind a 10. Hát akkor sikít minden az életemben afelé, hogy ezt a megoldást kipróbáljam. Ma Isten arra kér, próbáld ki. És utána értékeld, hogy mit csináltál rosszul, hogy lehetne jobban. Próbáld ezt az elvet elfogadni, a szombat elvet. Ne a tilalmakat, ne a kötelezvényeket. A tilalom meg a kötelezvény az kell, mert az a kerítés. A kerítés az nagyon kell, de hát a kert van a kerítésért, nem a kerítésért van a kert. Nem? Próbáljunk élni a kertben. És ezért jó gyakorlást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétát.